módban. Őrj, lopj, paráználkodj, de nem valószínű, hogy nagyon tetszen ez. Tehát most képzeletbe tegyünk elé egy ilyen stop táblát, hiszen tulajdonképpen erről lenne szó, hogy mindezeket ne tedd. Az Isten törvényének az egyik típusa ilyen módon épül fel, és ugye a 10 parancsolatban ezt találhatjuk el, az, ami általunk is jobban ismert. Jön egy görög bölcs, természetesen ő nem ismerte, vagy nem olyan formában ismerhette a 10 parancsolatot, ahogyan mi. És ő azt mondja, hogy a bűn problémáját meg lehet oldani. Elég a jót az embereknek elmondani, elég meggyőzni az embereket a helyes viselkedés szabályairól, társadalmi dolgokról, és ezután, hogyha minden sikerült, automatikusan az emberek jók lesznek, mondta Szókratész. Mi van akkor, hogyha nem stop táblával találkozunk, hanem egy ilyen táblával? Remélem, hogy nincs önök között rendőr. Nyugtassanak meg. Tudnélik, a következőt szoktuk tenni. Ha 99-szel megyünk, az még 10%-os sebesség túllépés, ott még nem büntetnek meg, igaz? De ha nagyon sietünk, akkor már 128-al, a rendőröktől tudom, hogy még ott megúszhatjuk 3000 forint bírsággal, jogosítványt nem vonják be. Ott már nem annyira fontos, hogy ez a tábla most véd vagy gátol. Próbáljuk egy kicsit átlépni. Igaza volt-e a filozófusnak? Elég az embereket meggyőzni, megtanítani a helyes viselkedés szabályairól? Úgy gondolom, hogyha elszakadunk és a valóságban keresünk példát, a brutalitás, az erőszak jelenléte meggyőz arról bennünket, hogy nem. Nem lehet az embereket automatikusan tanítás, nevelés alapján jóvá tenni. Valami több kell hozzá. Tulajdonképp szokrateszi filozófia kísért bennünket. Ja, valamilyen összefüggésben már a héten utaltam erre, tegnap este, hogy az embert úgy képzeljük el, hogy van test és van lélek. A mai ember, a nagyon vallásos réteg is nagy százalékban úgy gondolja, hogy a test az, ami a bűnös, a lélek a bűntelen. Testet kell megsanyargatni, a lelket kell felszabadítani. És hogyha ez sikerül gyakorlatba valamilyen praktikákkal kivitelezni, akkor ez a probléma meg van oldva. Földrajzilag, ha ugrunk egyet Szíriában, itt találunk egy különös helyet, egy olyan emlékhely, ahol nevezetes oszlopos Simeon élt és remetéskedett 35 évig. Krisztus után 5. században vagyunk, képzeljünk el egy embert, aki ugyanígy gondolkozik. Lélek tiszta, test tisztátalan, sanyargassuk meg a testet, kiszabadul a lélek. Fölköltözött egy hatalmas, 20 méter magas oszlop tetejére, és 35 évig ott élt, hogy elzárja magát a világtól. Mentek az emberek, és hallgatták a prédikálását, szentnek és tisztának tartották. Természetesen megméretni nem lehetett, hiszen olyan magasságból nem lehet tudni, hogy a társadalmi konvencióknak milyen szinten engedelmeskedett volna, ha a világban él. De egy másik példa, mire vezetett ez a gondolkodás a kereszténységen belül. Évszámokkal egy kicsit most ugorjunk. 1347, ha valaki nagyon járatos a történelemben, tudja, hogy mi ez az év. Ez egy olyan év volt Európa történelmében, aminek nem volt példája. A legsúlyosabb, legerősebb pestis járvány, amit el lehet képzelni a középkorban. Mai fogalmaink szerint gondoljunk arra, hogy az akkori ember teljes egészében úgy hitte, hogy Isten csapása a pest is. 2 év alatt 25 millió ember halt meg Európában. Ez az akkori teljes lakosság egyharmada. Egyharmada. Úgy gondolták, hogy valamilyen módon Isten bünteti a bűnös testet, mert a lélek ugyebár bűntelen. Na, hogy ezt kifejezzék, és ezt a filozófiát a kereszténységbe elmélyítsék, nem a betegség forrását keresték meg, hanem a platóni filozófia alapján megalapították a flagellánsok rendjét. Flagellánsok az önmagukat korbácsoló rend, biztos hallották már néhányan vagy többen a nevüket. 33 napig járták az utcákat, testüket sanyargatva, felsértették a hátukon a bőrt korbácsokkal,
mert úgymond Isten ki kell engesztelni a bűnös test miatt ahhoz, hogy a lélek kiszabaduljon ebből a börtönből. Úgy gondolták, hogy ez a megoldás. Ez a filozófia tovább él, és szinte a világ minden pontján, a kereszténység különböző irányzatain belül, az ortodoxiában megtaláljuk azokat, akik még mindig az Istent akarják kiengesztelni, és ezt nem oly módon teszik, hogy a közösségért tesznek valamit, hanem elhúzódnak a közösségtől, azon a jogcímen, hogy imádkoznak a világért, és önmagukat megsanyargatják. Görögországban a Meteórák egy olyan hely, ahol ezek a kolostorok, mindazt, amit oszlopos Simeon tett Szíriában, azt nagy mértékben kifejezik ma is. Sziklák tetejére építették a kolostorokat, hogy elzárkózzanak a világtól, ég és föld között leessenek. Egy nagyon érdekes idézetet találtam, egy ismeretlen eredetű aforizma fogalmazza meg ezt. A probléma a bölcs gondolkodással, ugyan a görögök gondolkoztak, az, hogy gyakran 99% bölcsesség és 1% gondolkodás. Lehet, hogy humorosnak is tűnik egy kicsit, de valójában itt van a dolgoknak a nyitja. Túl bölcsnek tartották a görögöket ahhoz, hogy a gondolkodásukból az emberek kizárják, és nem vizsgálták meg, hogy tulajdonképpen, amit Szókratész tett, mondott, annak köze van-e a Bibliához, vagy nincsen. És még egy példa, hogy a kereszténységen belül hogyan lehet még félresziklani abból az irányból, amit Jézus helyesnek tartott. Leideni János, anabaptista mozgalma a 16. században. Ő már rafináltabb volt, azt mondta, hogy gyűjtsünk össze minden törvényt a Bibliából, Ószövetségből, Újszövetségből, hozzunk szabályokat, és mondjuk meg, hogy mit kell az embereknek tenni, hogy kell azt betartani, és ha betartják, akkor rendben van, mert a Biblia szerint élünk. 1534-ben Münsterben arról prédikált, hogy most már meg kell tisztítani a bűntől a várost. Rövid időn belül egy kisebb csoport mellé gyűlt, egy királyságot alapítottak, öncélúan kinevezték Münstert egy helyi királyságnak. Iszonyatos rombolásba kezdtek, mindent, ami a bűnnel kapcsolatos, vagy annak tartottak, azt elkezdték pusztítani. Kijelentették, hogy minden polgárt Münsterben újra kell keresztelni. Természetesen nem az újra keresztelés volt elsősorban a lényeg, hanem az, hogy a saját hatalmuknak megfelelően az akkori hivatalos egyháztól egy teljesen különálló közösséget hozzanak létre. Mennyiben volt ez mennyei királyság? Egy év alatt tönkretették a templomokat, totális diktatúrát építettek fel, és Leideni János a maga mellé csoportosított 12 presbiterével irányította a várost, mivel hogy Krisztus tanítványai is 12-en voltak. Ő feladatuk volt eldönteni a 12 fős tanácsnak, hogy ki a bűnös. Képzeljenek el egy ilyen helyzetet. Nem volt ritkaság, hogy egy-egy esetben, amikor bűnösnek bélyegeztek valakit, halálbüntetés volt a válasz. Egyetlen példa, a zsidóságot azonnal száműzték a városból, természetesen nem a származási alapokra hivatkozva, hanem úgy gondolták, hogy elég bűnösek ahhoz, hogy ne éljenek a városba, így szinte minden üldözéses mozgalomban az első hullámban a zsidóságot kezdték diszkriminálni, ez így történt a Münsteri királyság esetében is. És rövid idő múlva a diktatúra, ez oly mértékig elszabadult, hogy fegyveres erővel kellett leverni és megszüntetni a Münsteri királyságot. És itt jön az a rész, amiről már nem én fogok majd beszélni, hanem nyitva szeretném hagyni. Jézus törvény értelmezése. Mit mond ő? Hogyan lehetne ezt a magunkévá tenni? Szigorít vagy könnyít a törvénye Jézus? Máté evangéliumában a hegyi beszéd részeként Jézus a törvény értelmezéséről egy széles skálán beszél. Azt mondja, ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy profétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. Nagyon sokan úgy értelmezik, hogy ez a betölteni szó azt jelenti, hogy Jézus eltörölte a törvényeket. De egy egyszerű példával szeretném ezt illusztrálni, akkor képzeljünk el egy poharat. Ha ebbe valamilyen folyadékot töltünk, akkor a pohárban nem kevesebb, hanem több lesz. Betölteni, beletölteni valamit azt jelenti, hogy
adni hozzá valamit, nem pedig elvenni belőle valamit. Katolikusok kedvéért mondom, ha vannak közöttünk ilyenek, hogy van egy nagyon jó fordítású Biblia, ebben az esetben nagyon jó, római katolikus fordítás, Békés Dalos szerzetesek fordították az Új Szövetséget, így hozza ezt a jézusi mondást. Nem azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt, hanem hogy tökéletessé tegyem. Ez az, amit Jézus hozzátesz, hogy tökéletessé teszi, nem pedig kivesz belőle valamit. Vegyünk egy példát. Ószövetségben egy törvény a 10 parancsolatból, ne ölj. Hogyan tette ehhez Jézus hozzá valami olyat, amivel kiszélesíti, és nem szűkíti a törvény értelmezését? Elmondja hegyi beszédében. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne ölj, mert aki öl, méltó az ítéletre. Én pedig azt mondom nektek, hogy mindaz, aki haragszik az ő atya fiára ok nélkül, méltó az ítéletre. Azt mondja Jézus, hogy az ószövetségi törvényben az van, hogy a gyilkosság bűn. Mit mond ő? Véleménye szerint nem csak a gyilkosság, a fizikai gyilkosság, hanem ha valaki haragszik a másikra, az egyenértékű a fizikai gyilkossággal. Lehet ölni nyelvvel, haraggal. Ugye ma már tudjuk, hogy lehet. Így Jézus tulajdonképpen nem enyhített, hanem szigorított a törvényen. Komolyabbá tette azt. Nagy kérdés, hogy mi a megoldás. És hogy mi a megoldás, erről nem én fogok már beszélni, hanem munkatársaim. És egyben engedjük meg, hogy el is köszönjek önöktől.

24. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Az Úré a föld és annak teljessége, a föld kereksége és annak lakosai, mert ő alapította azt a tengereken és a folyókon megerősítette. Kicsoda megy fel az Úr hegyére, és kicsoda áll meg az ő szent helyén? Az ártatlan kezű és tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiába valóságra, és nem esküszik meg csalátságra. Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az üdvösség Istenétől. Ilyen az őt keresők nemzetsége, a Jákob nemzetsége, akik a te orcádat keresik. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel, ti örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, az erős hadakozó.

Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek ura, ő a dicsőség.

45. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Sosan Nimra, Kórá fiainak tanítása, ének a szerelmetesről. Fölbuzok szívem szép beszédre, mondom, művem a királynak szól, nyelvem gyors írónak tolla. Szebb vagy az ember fiainál, kedvesség ömledez ajkaidon, azért áldott meg az Isten örökké. Közd derekadra kardodat, vitéz, dicsőségedet és ékességedet, és ékességedben haladj diadallal az igazságért, a szelídségért és jogért, és rettenetesre tanítson meg téged a te jobb kezed. Nyilaid élesek, népek hullanak alád, a király ellenségeinek szívében. Trónod, ó Isten, örökkévaló, igazságnak pálcája, a te királyságodnak pálcája. Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten a te Istened öröm olajával társaid fölé. Mirha, áloé, kasszia, illatú minden öltözeted, elefántcson palotából zeneszóval vidámítnak téged, királyok leányai a te ékességeid, jobb kezed felől királyné áll, ofíri aranyban, hall csak leány, nézd csak, hajtsd ide füledet, feledd el népedet és az atyád házát. Szépségedet a király kívánja, hiszen urad ő, hódolj hát néki. Tírusz leánya is, a nép dúsai, ajándékkal hízelegnek néked. Csupa ékesség a király leánya bent, vont aranyból van a ruhája. Hímes öltözetben viszik a királyhoz, szüzek vonulnak utána, az ő társnői néked hozzák őket. Bevezetik őket örömmel, vígsággal, bemennek a király palotájába. Atyáid helyett fiaid lesznek, megteszed őket fejedelmekké mind az egész földön. Hadd hirdessem a te nevedet nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké dicsérnek meg.

81. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, a Száfé. Örvendezzetek Istennek, a mi erősségünknek, újjongjatok a Jákób Istenének. Dalt zengjetek és dobot pergessetek, gyönyörű hárfát citerával együtt. Fújjatok kürtöt újholdra, holtöltekor, a mi ünnepünk napján. Mert végzett dolog ez Izraelnél, a Jákób Istenének rendelése. Bizonyságul tette ő a József nemzetségében, mikor kijött Egyiptom földje ellen, nyelvet hallékott, amit nem tudtam. Megszabadítottam a tehertől az ő vállát, kezei megmenekültek a kosártól. A nyomorúságban segítségül hívtál, és én megszabadítottalak téged, meghallgattalak téged a mennydörgésnek rejtekében, megpróbáltalak téged a versengésnek vizénél. Hallgass, én népem, hadd tegyek bizonyságot ellened. Ó, Izrael, ha te meghallgatnál engem! Ne legyen te nálad idegen Isten, és az idegen Isten előtt meg ne hajolj. Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, nyisd szét a te szádat, és betöltöm azt. De nem hallgatott népem az én szómra, és Izrael nem engedelmeskedett nékem. Ott hagytam azért őt szívüknek keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint. Ó, ha az én népem hallgatna reám, és Izrael az én utaimon járna. Legott megaláznám ellenségeit, és szorongatói ellen fordítanám kezem. Az Úrnak gyűlölői hízelegnének néki, és örökkévaló lenne az ő idejük, és ő megelégítené őt java búzával, és sziklából folyó mézzel töltené.

94. Zsoltár. Uram, bosszúállásnak Istene, jelenj meg! Emelkedjél fel te, földnek bírája, fizess meg a kevélyeknek! A hitetlenek, Uram, meddig még, meddig örvendeznek még a hitetlenek? Piszkolódnak, keményen szólnak, kérkednek mindnyájan a hamisság cselekedői. A te népedet, Uram, tapossák és nyomorgatják a te örökségedet. Az özvegyet és jövevényt megölik, az árvákat is folytogatják, és ezt mondják, nem látja az Úr, és nem veszi észre a Jákób Istene. Eszméljetek, ti bolondok, a nép között, és ti balgatagok, mikor tértek eszetekre? Aki a fület plántálta, avagy nem hallé, és aki a szemet formálta, avagy nem láté, aki megfeddi a népeket, avagy nem fenyíté meg, ő, aki az embert tudományra tanítja, az Úr tudja az embernek gondolatait, hogy azok hiába valók. Boldog ember az, akit te megfeddesz, Uram, és akit megtanítasz a te törvényedre, hogy nyugalmat adjanak a veszedelem napján, míg megásták a vermet a hitetlennek. Bizony nem veti el az Úr az ő népét, és el nem hagyja az ő örökségét. Mert igazságra fordul vissza az ítélet, és utána mennek mind az igaz szívűek. Kicsoda támad fel én mellettem a gonoszok ellen? Kicsoda áll mellém a hamisság cselekedők ellen? Ha az Úr nem lett volna segítségül nékem, már-már ott lakoznék lelkem a csendességben. Mikor azt mondtam, az én lábam eliszamodott, a te kegyelmed, Uram, megtámogatott engem. Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, a te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet. Van-e köze te hozzád a hamisság székének, amely nyomorúságot szerez törvény színe alatt? Egybe gyülekeznek az igazak lelke ellen, és elkárhoztatják az ártatlannak vérét. De kővárom lőn én nékem az Úr, és az én Istenem az én oltalmamnak kősziklája. És visszafordítja reájok az ő álnokságukat, és az ő gonoszságukkal veszti el őket. Elveszti őket az Úr, a mi...

0: Ige morzsa.
1: Szeretettel köszöntelek benneteket, drága testvéreim, ezen az esti alkalmon, amikor Jézus Krisztus példázatainak tanulmányzását folytatjuk. A mai témakörünk, a mai példázat, amit szeretnénk Isten segítségével áttanulni, régi és új igazságok. Először is azt szeretném hangsúlyozni, hogy Jézus úgy készítette fel tanítványait szolgálatra, hogy megmagyarázta nekik a példázatoknak a jelentését. Én úgy gondolom, hogy mi is Jézus Krisztus tanítványai közé tartozunk, és ezért, mivel Jézus Krisztus tanítványai közé tartozunk, nagyon áldott dolog megérteni Jézus Krisztus példázatait, amelyet először elmondott, és utána magyarázott. Ahogy említettük, 7 példázatot mondott el Jézus Krisztus a Galilei tó partján. Ami nagyon figyelemre méltó, ezt a 7 példázatot először elmondom, csak a címüket, hogy miről szólnak. Az első a magvetőről szóló példázat, a második a konko és a buza példázata, utána következik a szántóföldben elrejtett kincs, ez a harmadik, a negyedik a drága gyöngykereskedő, ötödik a háló példázata, és a hatodik és hetedik mustármag és a kovász. Nem ebben a sorrendben sorolta el, vagyis mondta el Jézus Krisztus a példázatot, azonban miért ebben a sorrendben írtam fel ez alkalommal? Kedves testvéreim, nagyon figyelemre méltó, hogy Jézus Krisztus a nagy tömegnek elmondott 4 példázatot. Ez a magvető példázata, a konko és a buza példázata, a mustármag és a kovász példázata. Jézus Krisztus e 7 példázat közül 2 példázatot, 2 példázatot magyarázott meg a tanítványainak, ez a magvető és a konkóiról szóló példázat, azonban a szántóföldben elrejtett kincset, a drága gyöngykereskedő és a hálóról szóló példázatot, ezeket a példázatokat Jézus Krisztus kizárólag csak a 12 tanítványnak mondta el. Ami nagyon figyelemre méltó, hogy a példázat az igaz gyöngykereskedőről, amit láttunk, itt elmondja ezt a példázatot, és így hangzik. Mondanékik Jézus, megértettétek-e mindezeket? Tehát amikor elmondta a példázatokat sorban, akkor Jézus Krisztus ezt kérdezi a 12 tanítványtól, megértettétek-e mindezeket? Mondanak néki, megértettük, Uram. Ő pedig mondanékik, annak okáért minden írástudó, aki a mennyeknek országa felől megtanítatott, hasonlatos az olyan gazdához, aki ót és újat hoz elő az ő éléstárából. Kedves testvéreim, különösen a Máté evangéliumának 13. részéből, amit elolvastunk az 51. és 52. versből, különösen az 52. versre szeretném felhívni mindannyiunk figyelmét, az pedig így hangzik, annak okáért minden írástudó, minden ember, aki tud írni és olvasni, aki a mennyek országa felől megtanítatott, hasonló ahhoz a gazdához, aki ót és újat hoz elő az élistárából. Mai témakörünk, vagyis ez a jézusi tanítás, hogy mit jelent az, hogy ót és újat hoz elő az ő élistárából. Kicsoda? Az, aki az igazságról megtanítatott, az az írástudó, az az ember. Azonban, ami figyelemre méltó, az utolsó szóra is szeretném felhívni figyelmet, aki ót és újat hoz elő az ő éléstárából, éléskamrájából, vagyis egy szóval a kamrából, ahol az ennivalót tartjuk. Mit akart Jézus Krisztus ezzel mondani, hogy aki ót és újat hoz elő? Első dolog, amit szeretnék hangsúlyozni az, ha megismert igazságot elmondjuk másoknak, mi is még jobban megértjük azt. Én hiszem, hogy ezen a téren sok tapasztalatunk van. Jézus Krisztus elmondott még egy ide vonatkozó kijelentést, aki mást felüdít, maga is felüdül. Amíg mi beszéljük és magyarázzuk azt, amit mi megértettünk a Szentírásból, mi is áldásban részesülünk, és ez az én személyes tapasztalatom is, és hiszem, hogy sokunké, akik beszélgetünk embertársainkkal a bibliai igazságokról, amíg magyarázzuk, mi magunk is sokkal-sokkal jobban megértjük azt. Én nem tudom, hogy mennyi tapasztalatotok van ezen a téren, de én hiszem, hogy igen. Csak egy ilyen egyszerű példát hozok a Bibliából, hiszem, hogy sokan közületek fejből ismeritek az ígét, amit idézek, Apostolok Cselekedetek 17 rész 11. verséből, így hangzik, ezek pedig nemesebb lelkűek voltak a Tesalonika belieknél, úgy, mint kik bevevék az igét teljes készséggel, és naponta tudakozták az írásokat, ha úgy vannak-e azok. Én ezt az igét nem tudom megmondani, hogy hány éve így tudom fejből. De egyik alkalommal, amikor magyaráztam ezt az igét, akkor megint egy új dolgot értettem meg. Kikről írja a Szentírás ezt, hogy ezek pedig nemesebb lelkűek voltak? A keresztényekről, azokról a zsidókról, akik már elfogadták a kereszténységet, vagy azokról a zsidókról és esetleg görögökről, akik még nem fogadták el a kereszténységet. És én olyan boldog voltam, és amióta ezt megértettem, ezt, amikor erről a szövegről van szó, én mindig hangsúlyozom. Figyelemre méltó a leírás. Megérkeznek Pál és Silás Béreába, és a Bérea beliekről azt írja, hogy azok az emberek, akik már ott éltek, akik még nem hallották apostoloknak a prédikálását, akik nem ismerték Jézus Krisztust, de őnekik volt egy elvük, addig soha semmit nem fogadtak el, míg maguk ellenőrizték a Bibliában, hogy úgy vannak-e azok. Ez egy olyan fontos bibliai tétel, olyan fontos bibliai elv, hogy én mindenkinek azt hangsúlyozom, soha senkitől ne fogadjon el addig semmit, amíg utána nem jár személyesen annak, ami a Bibliában van, hogy amit hallottunk, magyarázatot, az megegyezik-e a Szentírásra. Tudjátok, drága testvérem, hogy ez miért nagyon fontos dolog? Itt hozok egy példát. Ha ti hallatok tőlem valamit, és azt ti elhiszitek, akkor ti kinek a tanítására építitek a hiteteket? A Szentírás tanítására, vagy a faragó testvérnek a tanítására? Hisztek a faragó testvérnek, igaz? De azért kell utána járni, hogy amit tőlem hallotok, járjatok utána a Bibliában, és ha a Bibliából meggyőződtök arról, amit a faragó testvértől hallottatok, akkor mire építitek hiteteket? Arra, amit faragó testvértől hallottatok, vagy meggyőződtetek arról, ami a Bibliában van? Tehát a Bibliára kell építeni a hitünket. Ez nagyon fontos. Tehát mindig újabbnál újabb dolgokat ismerünk meg a Szentírásból. Még egy nagyon fontos elvet szeretnék, drága testvéreim, hozni, ez pedig az ószövetségi Szentírás nélkül. Képtelenek vagyunk megismerni az új szövetségi Szentírás, és fordítva. Ez törvényszerűség. Vannak keresztény emberek, akik azt mondják, hogy nekem is mondták, honnan olvassa az ószövetségi Szentírásban? Az nem érdekel, azt Jézus óvá tette. Kedves testvéreim, ez nem bibliai elv. A bibliai elv az, amit itt fel is írtam, ha akarjuk megérteni az ószövetségi Szentírást, sok esetben csak az új szövetségi Szentírásból vagyunk képesek megérteni bizonyos dolgokat az ószövetségi Szentírásból, de ugyanez érvényes fordítva is. Mi nem vagyunk képesek megérteni bizonyos dolgokat az új szövetségi Szentírásból, az ószövetségi Szentírás ismerete nélkül, és mind a kettőre példát hozok. Ha fellapozzuk Ésaiás próféta könyvének 7. részét és a 14. versét olvassuk, Azt hangzik, hogy a szűz pedig fogan méhében is szülfiat, s nevézi azt Imánuelnek. Ha csak az ószövetségi szentírásból olvassuk ezt, egyáltalán nem tudjuk, hogy ez a jövendőlés kire vonatkozik. Ha viszont elolvassuk Máté evangéliumának első részéből a 23. verset, ott Máté evangélista hozza ezt az ígét, és egyenesen Jézus Krisztusra vonatkoztatja. Honnan értjük meg, hogy ez a jövendőlés kire vonatkozik? Az ószövetségi szentírásban levő jövendőlés? Az újszövetségi szentírásból. Hozzak egy másik példát az újszövetségi szentírásból. Azt mondja, hogy vannak közöttetek, akik a Bálán prófétának tanítását gyakorolják. Ezt találjuk Jelenések könyvében. Honnan tudjuk megérteni, hogy mi volt Bálán prófétának a tanítása? Az ószövetségi szentírásból. Ezért se az egyiket, se a másikat ne különítsük el. Vannak, akik csak az egyiket fogadják el, vannak, akik a másikat. A kettő együtt Isten szava és Istentől ihletett isteni kinyilatkoztatás. Azonban még egy nagyon fontos elvet szeretnék hozni, mielőtt belekezdünk abba a tanításába Jézus Krisztusnak, hogy az írástudó, aki ismeri a Szentírást, az ót és újat hoz elő az ő élés kamrájából, hogy ez mit jelent, ezt majd még később látjuk. A világegyetem teremtése előtt a három isteni személy lefektette a megváltás tervét. Ez miért lényeges? Azért, mert a zsidó áldozati rendszer Jézus golgotai áldozatát vetíti előre. Ha valaki szeretné részletesen megérteni a megváltási tervét Istennek, tehát az ember megváltási tervét, ha ezt valaki részletesen szeretné megismerni, akkor tanulmányozza át nagyon részletesen a zsidó szent sátor szolgálatot. Mondhatom, testvéreim, azt, hogy az a zsidó szent sátor szolgálat, azért is hangsúlyoztam, hogy a zsidó szent sátor szolgálat, mert Isten a zsidóknak adta, Krisztus központú. Szeretném felkelteni mindannyiatokba a vágyat, hogy figyelmesen tanulmányozzuk a zsidó szent sátor szolgálatot. 6 dolog jelképezi a sátor szolgálatban Jézus Krisztust. Először is a bárány áldozat, a főpap, a víz, a 7 ágú gyertyatartó és a kárpit, ami ketté válassza. Zsidókhoz írt levél 10 rész 19 és 20. versében azonosítja Pál apostol, hogy a kárpit pedig a Krisztus testét jelképezi. Teljesen is Krisztus központú. És így értsük meg az ószövetségi szentírásból az újszövetségi szentírást. Még egy szép dolgot szeretnék hozni. Jézus Krisztus az ószövetségi szentírásban is megtalálható. Néhány ígét hozok, de először csak elbe mondok el. Jézus a Teremtő Isten. Ezt megint az újszövetségi szentírásból értsük meg. Például a zsidókhoz írt levél első részéből az első 2 versét, ha idézzük, csak a második verset hozom. Ki a világot teremtette, az nem más, mint Jézus Krisztus. Tehát az újszövetségi szentírásból értjük meg azt, hogy a világ teremtője Jézus Krisztus. Másik dolog, Jézus Krisztus a törvényadó. Honnan tudjuk azt, hogy a 10 parancsolatot Jézus Krisztus hirdette ki a Sínai hegyen? Csak a Mózes második könyvének 20. részéből a 2. verset idézem, amely azt mondja, én vagyok az Úr, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéből a szolgaság házából. Melyik isteni személy hozta ki Izrael népét az egyiptomi fogságból? Ki volt az, aki az egész pusztai vándorlásában vezette Izrael népét 40 éven keresztül? Ha ezt olvassuk Korintusi levél 10 rész 4. versében, akkor azt mondja, hogy a kőszikla pedig a Krisztus volt. Ki a szabadító Isten? Jézus Krisztus. Tehát látjuk, hogy Jézus Krisztus volt a törvényadó, de nem csak az. Az ószövetségi szentírásból szeretném ezt a néhány ígét, amit előttünk van, elolvasni, Ésaiás próféta könyvének a 43. részéből először a 10 és a 11. verset. Ha ezt megértjük, akkor hatalmas dolgot értünk meg a Szentírásból. Olvasom. Ti vagytok az én tanúim, így szól az Úr, és szolgám, akit elválasztottam, hogy megtudjátok, és higgyetek nékem, és megértsétek, hogy én vagyok az, előttem Isten nem alkotott, és utánam nem lesz. Én vagyok az Úr, és rajtam kívül nincsen szabadító. Először ezzel a 11. verssel foglalkozzunk, én vagyok. Ki mondta azt, hogy én vagyok? Jézus Krisztus beazonosítja, János Evangélium a 8. részében azt mondja, mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. Akkor ki a vagyok itt ebben az ígében, hogy én vagyok? Az Úr, amikor említve van az Ószövetségi Szentírásban, rendszerint Jézus Krisztusról van szó, és hogy Jézus Krisztus az Úr, és Jézus Krisztus a vagyok, azt mondja, és rajtam kívül nincsen szabadító. Hát ki a szabadító? Megint Jézus Krisztus. Ami figyelemre méltó, még egy dolgot szeretnék hozni, ez pedig Ésaiás próféta könyvéből újból hozom a 10. verset. Ti vagytok az én tanúim, így szól az Úr. Ti vagytok az én tanúim, így szól Jehova. Kedves testvéreim, kinek a tanúi kell, hogy legyünk? Az Atyának a tanúi, vagy Jézus Krisztusnak a tanúi? Olvassuk el Apostolok cselekedetéből, az első részből a 8. verset. Figyelemre méltó, hogy így összehasonlítva egyik igét a másikkal, milyen csodálatosan tárulnak elénk a dolgok. Olvasom tehát Apostolok cselekedete első rész 8. versét. Hanem vesztek erőt, minek utána a Szentlélek eljő reátok, mondja Jézus, és lesztek nékem tanúim. Mik leszünk? Tanúim. Úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában, és Samáriában és a föld végső határáig. Kinek vagyunk mi a tanúi? Jézus Krisztusnak. És még egy nagyon szép dolgot szeretnék olvasni. Visszatérek Ésaiás próféta könyvének 43. rész 14. verséhez, csak az első mondatot olvasom. Így szól az Úr, a ti megváltótok, Izrael szentje. Így szól Jehova, a ti megváltótok. Akkor ki a Jehova az Ószövetségi Szentírásban? Milyen csodálatos, egyszerű, hogy Jézus Krisztus. És ki az Izrael szentje? Megint azt látjuk, hogy Jézus Krisztus az Izrael szentje. Azonban most térjünk rá arra, amiről a példázat szól, aki ót és újat hoz elő. Mit jelent Jézus Krisztusnak ez a kijelentése? Először is azt szeretném mondani, hogy minden időben van úgynevezett időszerű jelen igazság, amely arra a korra szólt. Például, mi volt a vízözön előtti ember számára akkor az Isten üzenete? Térjetek meg, mert 120 év múlva eljön az özönvíz. Bekövetkezett az özönvíz? Úgy lett, ahogy Isten közölte Noé által? Igen. Másik példa. A proféták üzenete a babiloni fogság előtt. Mire tanította Isten a proféták által az ő népét a babiloni fogság előtt? Azt mondta a népnek, térjetek meg, elviszlek 70 évig és 70 év után visszahozlak. Testvéreim, olyan csodálatos. Pont amikor lejárt a 70 év, rabság 70 éve Babilóniában, pontosan 70 év lejártával Isten visszahozza Izrael népét az ő ígérete szerint. Ezt történelem igazolja. Az első foglyokat Nabukodonozor 605-ben vitte el Babilóniába, és amikor Círus kiadja az első rendeletet, akkor ez gyakorlatilag 535-ben, pontosan 60 év lejártával megvan adva a lehetőség, hogy visszajöjjenek a babiloni fogságból az Izrael népe. Nem különös ez? Azonban, ha tovább megyünk, az angyalok üzenete Jézus születésekor, hogy hangzik? Menjetek, istállóba megtaláljátok, Betlehemben jászolba bepójálva, az a világ megváltó. Ez volt az akkori időre szóló üzenet. Azonban nagyon figyelemre méltó, hogy Jelenések könyvében, a 14 rész 6. versben azt mondja, láték egy angyalt repülni az ég közepén, akinél van az örökkévaló evangélium. Az örökkévaló evangélium, ez ki van hangsúlyozva, miért? Azért, mert minden időben, amióta Jézus Krisztus meghalt a Golgotai kereszten, voltak hamis tanítók, akik a hamis evangéliumot hirdették, és minden időben voltak, akik az örökkévaló evangéliumot hirdették és hirdetik, és nekünk is az örökkévaló evangéliumot kell hirdetni. Ha a régi igazságokat megértjük, akkor az új igazságokat is elfogadjuk. Kedves testvérem, ez egy alapszabály az egész Szentírásban, ha a régi igazságokat nem fogadjuk el, akkor az újat se fogadjuk el. Erre szeretnék megint egy példát hozni, amikor Jézus Krisztus feltámadt. Vasárnap hajnalban, sok minden történt azon a vasárnapon, a hét első napján, ahogy a Biblia nevezi, és Jézus Krisztus gyalog elindult Jeruzsálemből Emmausba, és oda csatlakozott két tanítványához, és elkezdett velük beszélni. És Jézus Krisztus nem mutatkozott meg, nem ismerte meg a két tanítvány, és kérdezi, hogy mi újság Jeruzsálemben? Azt mondja, ma van harmadnapja annak, hogy Jézust megfeszítették. Ma reggel jöttek valami asszonyok, és azt mondták, hogy üres a sír, Jézus feltámadt. Tudjátok, hogy mi a tragédia? Tehát 11 tanítvány közül hány tanítvány ment el megnézni az üres sírt, amikor az asszonyok megérkeztek a sírtól, és azt mondták, hogy Jézussal beszéltek és feltámadt. Hány tanítvány ment el? Mindössze csak 2. És hol volt a 9? Nem hitték. És mi is azt reméltük, hogy Jézus lesz a megváltó is, ma harmadnapja. Képzeljétek el, hogy érezte magát Jézus Krisztus. Azonban figyeljük meg, hogy Jézus Krisztus az elcsüggett, megkeseredett tanítványok szívét nem csodákkal erősítette meg. Hanem ezt olvassuk Lukács evangéliuma 24 rész 27. versében, és elkezdvén Jézus Mózestől és minden prófétától fogva magyarázza nekik minden írásban, amik ő felőle megírattak. Kedves testvéreim, miért nem értették meg Jézus Krisztus szolgálatát még a tanítványai sem? Mert a régi igazságot nem fogadták el. Nem fogadták el azokat a jövendőléseket, pontosabban nem hitték el azokat a jövendőléseket, amelyek Jézus Krisztus haláláról és feltámadásáról meg voltak írva. Tehát a régi igazságról beszélünk, de az új megvilágításba helyezzük őket, és most figyeljük meg a továbbiakat, Lukács evangéliuma 24 rész 32. versében. Mondták egymásnak a két tanítvány, amikor rádöbbent arra, hogy hát az, aki nekünk magyarázta a proféciákat Jézus Krisztusról, az nem más, mint Jézus Krisztus volt. Avagy nem gerjedezette a mi szívünk, mi bennünk, mikor nékünk szólt az úton, és mikor magyarázta nekünk az írásokat? Miért értették meg a Jézus szavait? Mert elhitték a régi igazságot. Ezzel kapcsolatban, kedves testvéreim, szeretnék még egy gyönyörű dolgot hozni a Bibliából. Az új igazságok megértése szebbé teszi a régi igazságot. Ha megértsük az új igazságot. Most hozok Márk evangéliumából Jézus Krisztusnak egy kijelentését, ezt azért vagyok szabad hozni, mert én amikor kezdtem olvasni a Bibliát, én nem tudtam mit kezdeni ezzel a kijelentéssel, ami Márk evangéliumában van megírva a 2. rész 27-28. Versében. Mondanékik, a szombat lőn az emberért, és nem az ember a szombatért. Annak okáért az embernek fia a szombatnak is ura. Ha visszaemlékeztek, amikor ti is életetekben kezdtétek olvasni a Bibliát, én nem tudom, hogy akkor mit értettünk meg belőle. De tudjátok, hogy nekem mi volt ebben a krisztusi kijelentésben a nagy probléma? Engemet a katolikus hittanon úgy tanítottak, hogy Jézus Krisztus Betlehemben született, és mi úgy tanultuk és úgy értettük, hogy Jézus Krisztus Betlehemtől kozva létezik. Én amikor kezdtem olvasni a Bibliát, akkor nem tudtam azt, hogy Jézus Krisztus a Szent Háromság második személye, aki ugyanúgy öröktől fogva van, mint az Atya és a Szentlélek. Azt sem tudtam, amit már eddig említettünk, hogy Jézus Krisztus teremtette. Jézus Krisztus teremtette a világot. Most már, amikor tudjuk, hogy Jézus Krisztus a teremtő Isten, akkor könnyen megértjük, hogy annak okáért az embernek fia a szombatnak is ura. Miért? Mert amikor olvassuk ezt az ószövetségi, ezt a régi igazságot, hogy mit tesz Jézus Krisztus a teremtő Isten hetedik nap, Mózes első könyve második rész második és harmadik versében, mikor elvégezte Isten heted napon az ő munkáját. Ki a teremtő Isten? Jézus Krisztus. Csak behelyettesítem, mikor elvégezte Jézus Krisztus heted napon az ő munkáját, amelyet alkotott, megszűnt Jézus Krisztus a hetedik napon minden munkájától, amelyet alkotott, és megáldotta Isten Jézus Krisztus a hetedik napot, és megszentelte Jézus Krisztus azt, mivel hogy azon szűnt meg minden munkáját, amelyet teremtve szerzett Isten, tehát Jézus Krisztus. Miért Jézus Krisztus a szombatnak az ura? Melyik isteni személy volt az, aki megáldotta és megszentelte a szombatot, a teremtés hetedik napját? Az Atya vagy Jézus? Jézus. És ha ezt tudjuk, akkor most könnyen megértjük Jézus Krisztusnak az kijelentését, annak okáért az embernek fia, a szombatnak is ura. Milyen jogon ura Jézus Krisztus a szombatnak is? Azért, mert ő áldotta meg, ő szentelte meg, jó maga is megpihent. Ezért joggal mondja Jézus Krisztus földi szolgálata alatt, János Evangélium 5 rész 46. versében, ha hinnétek Mózesnek, nékem is hinnétek, mert én rólam írt ő. Tehát amikor Mózes leírja azt, hogy Isten megáldotta a hetedik napot és megszentelte azt, akkor az Jézus Krisztus volt. Kiről ír ott, hogy megszentelte Isten a hetedik napot és megáldotta? Jézus Krisztusról. Ezért fedi Jézus Krisztus a korabeli zsidókat itt a földön. Ha hinnétek Mózesnek, nékem is hinnétek, mert rólam írt ő. Kedves testvéreim, most szeretném összegezni azt, amit eddig átgondoltunk. Ha elvetjük az ószövetségi szentírást, azzal elvetjük az újszövetségi szentírást is. Mert a kettő elválaszthatatlan egymástól. Elfogadjuk-e az egész szentírás igazságát? Ha igen, akkor az óból újat hozunk elő. Mert Jézus Krisztus ezt mondta, az, aki megértette az Isten igazságát, az az óból újat hoz elő. Nem csak az ószövetségi szentírásból, hanem az újszövetségi szentírásból, amit tudunk is, újat hozunk elő. Szeretnék egy nagyon fontos dolgot még említeni ennek kapcsán, a törvény a testet öltött evangélium, az evangélium pedig a kibontakozott törvény. Kedves testvéreim, a törvény és az evangélium a Szentírásban elválaszthatatlan egymástól. Ez különösen most, amikor Galata beliekhez írott levelet tanuljuk a szombatiskolai tanulmányban, sokat fogunk találkozni ezzel, de ez elv. Ez Krisztus példázati című könyvből hozom, tehát a törvény a testet öltött evangélium. A törvényt nem lehet elválasztani az evangéliumtól. Miért? Azért, mert ki adta az evangéliumot? Kiről szól az evangélium? Az evangélium a Jézus Krisztusról szóló örömhír. És ki adta a törvényt? Jézus Krisztus, akiről szól az evangélium. Tehát a kettő elválaszthatatlan egymástól, sőt, még egy megfogalmazás, a törvény a gyökér. Az evangélium pedig a törvény illatos virága és gyümölcse. Nekem olyan bátorító ez a kijelentés. Mi a törvény? A gyökér. Na most, kedves testvéreim, ami nagyon különös, mióta létezik Isten 10 parancsolata? Öröktől fogva. Miért? Mert a 10 parancsolat Isten uralmának alapköve. És mivel a 10 parancsolat Isten akaratának a kifejezője, 10 parancsolat örök, mint maga az Isten. Mióta van evangélium? Krisztus születésétől? Hát nem. Mikor hangzik el az első evangélium, amit úgy nevezünk, hogy ős evangélium? Közvetlenül a bűneset után, amikor azt mondja Isten, hogy ellenségeskedés szerzek közötted is, az asszony között, a te magad között és az ő magva között, az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát máldasod. Vajon a bűnesettől kezdve létezik evangélium? Vagy a megváltás terve le volt fektetve már a bűneset előtt is? A Kolossé beliekhez írott első rész 15-től a 17-ig terjedő verseket imádságos lelkülettel többször elolvassuk, akkor azt látjuk meg, hogy amikor Jézus Krisztus megkezdte a világegyetem teremtését, már akkor le lett fektetve a megváltás terve. Efézus beliekhez írott levél 3. rész 9. verse így fejeződik be, hogy örök időktől kezdve el volt hallgatva az evangélium. Azért a törvény a gyökér, mert a törvény az egyenlő Isten akaratával és Isten akaratának kifejezője, az evangélium pedig a törvény illatos virága, ami boldoggá tesz bennünket, ez pedig tehát az evangélium. Még egy mondatrészt, vagyis egy nagyon szép háromas dolgot hozok egymás után Krisztus példázatainak 83. oldaláról. Az ószövetségi szentírás fényt szór az újszövetségi szentírásra, és az újszövetségi szentírás fényt szór az

Vagyis, hogy mindent megértsünk a Szentírásban. Jézus Krisztusnak van egy csodálatos rövid imája, Máté Evangéliuma 11. rész 25. versében: hálákat adok néked, Atyám, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek elől, és a kisdedeknek, a gyerekeknek megjelentetted. A Biblia alapelveit, ami nekünk az üdvösséghez szükséges, még a gyermekek is megértik, olyan érthetően van a lénktárban. Jól megfogalmazta Luther Márton ezt, és azt mondta, hogy a Biblia úgy van megírva, hogy a legegyszerűbb emberek is könnyen megértik, de ugyanakkor a legnagyobb bölcsek bölcsességével is könnyedén játszik. Tehát a titok, az titok marad, miként tudta az Atya feláldozni fiát érettünk bűnös emberekért. A megváltás terve egy örök életen át tantárgy lesz mindannyiunk számára a mennyben. Az igazságot, amely Krisztusban van, csupán tapasztalni lehet, de megmagyarázni soha. Isten szeretetét, amikor megtapasztaljuk az életben, vagy Isten könyörületét annyira értjük meg, amennyire értékeljük Jézus értünk hozott áldozatát. Mi az, hogy kegyelem? Mi az, hogy kegyelem? Tudjátok, testvéreim, hogy mi a kegyelemnek a legegyszerűbb meghatározása? Nem megérdemelt jutalom. Nem megérdemelt jutalom. Példát hozok, és egy embert a törvény, mert az ember gyilkolt, és többször is gyilkos, a gyilkosra a törvény halált mér. Van joga az országelnöknek megkegyelmezni, hogy az a halálra ítélt ne legyen kivégezve? Igen. Miért? Mert az ország elnöke a törvény felett van. Mindannyiunkat a törvény a 10 parancsolat halálra ítél. De van valaki az Isten 10 parancsolata felett? Van. Ez Isten. És Isten megkegyelmezhet nekünk. A kegyelemnek a meghatározása micsoda is? Nem megérdemelt jutalom. Testvéreim, mi nem érdemből kapjuk meg az örök életet, hanem kegyelemből. Azonban, ha ezt az evangéliumot, ezt a régi igazságot új ruhába öltöztetjük, akkor az életünk is áldás lesz mások számára. Hadd hozzak egy gyönyörű kijelentését Jézus Krisztusnak János Evangéliuma 7. részéből, a 38. verséből. Aki hisz én bennem, amint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak verseiből. Kiről beszél itt Jézus Krisztus? Angyalokról, akik nem vétkeztek, vagy rólunk bűnös emberekről? Aki hisz én bennem, és az kicsoda? Mi vagyunk, igaz? Aki hisz én bennem, amint az írás mondja, te nem akárhogy. Ha úgy hiszünk Jézus Krisztusban, ahogy az írás mondja, akkor mi fog ömleni belőlünk? Élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Ami bennünket boldoggá tesz, azt nem tudjuk elhallgatni. Kerül, fordul, és már is beszélgetünk embertársainkkal. Ha egy kis fiúnak, vagy kisgyereknek, legyen az fiú vagy lány, testvére születik, az a gyerek el tudja hallgatni, hogy milyen újdonság van a házban? Nem. Mindenkinek azt mondja, vagy ösi született, vagy hugi született, de született, megújult a család, testvérem van, és így tovább. Tehát aki hisz Jézus Krisztusban, úgy, ahogy az írás mondja, az az öröm kibudjan belőlünk. Miért? Mert boldoggá tett bennünket. Az igazság új fényben kezd tündökölni. Hozok egy történetet, ami ezt igazolja, de előbb elolvasom Apostolok cselekedetének 8. részéből a 35-től a 38-ig terjedő verset, amely arról szól, hogy Jeruzsálemből Gázába megy alá egy prozelitus, azért használom ezt a bibliai szót, egy pogány ember, aki elfogadta a zsidó vallást, és fent volt Jeruzsálemben áldozatot bemutatni és imádkozni, és hazafelé olvasta a szekéren Ésaiás próféta könyvét. És Filipnek azt mondja, hogy járulj ehhez az emberhez,

és magyarázd meg neki, amit olvast. Filipp pedig száját megnyitván és elkezdvén ezen az íráson hirdetni neki Jézust. Mit olvasott ez az ember? Olvasta Ésaiás próféta könyvének 53. részét, amely épp azokat a szavakat, hogy mint bárány, mely az ő nyírók előtt nem nyitja meg az ő száját. És kérdezi a komornyik, hogy kiről mondja ezt, önmagáról vagy valaki másról? És Fülöp elkezd beszélni, és megmagyarázza neki, hogy ez Jézus Krisztus kincsenvedéséről szóló jövendőlés. Olvasom az igét tovább. Mikor pedig mentek az úton, jutának egy vízhez, és mondta a komornyik, imhol a víz, migától, hogy megkeresztelkedjem. Filipp pedig mondta, ha teljes szívből hiszed, meg lehet. Az pedig felelvé mondta, hiszem, hogy a Jézus Krisztus az Isten fia. Megállítja a szekeret, és leszállanak mindketten a vízbe, Fülöp és a komornyik is, és megkereszteli őt. Miben tündökölt a régi igazság? Új fényben. Miért? Mert Filipp megmagyarázta azt, hogy az, akiről Ésaiás próféta szól, az nem Ésaiás prófétára vonatkozik, hanem Jézus Krisztusra. Minél mélyebben értjük Isten üzenetét, jellemünk annál hasonlóbb lesz Jézushoz. Kedves testvéreim, ezt az mondatot szeretném majd fordítva is elmondani. Minél jobban hasonlít jellemünk Jézushoz, annál mélyebben értjük Isten üzenetét. Azt, hogy mi mennyire értjük Isten üzenetét, az az életünk bizonyítja. Mert az életünk tanúskodik hitünkről, az életünk tanúskodik a mi szeretetünkről Isten iránt. Készek vagyunk mindent elhagyni, csak azért, mert szeretjük Jézus Krisztust. Elmondjak egy tapasztalatot? Mivel szeretetről van szó, inkább azt a szót használom, hogy szerelem. Ezen a vidéken élt egy család, anyuka varónő volt, és arra törekedett, hogy minél gyakrabban új szoknyát vagy új ruhát varjon a lányának, mert nagy lány volt. Akkor az volt a divat, hogy nagyon rövid legyen a szoknya. És a lány is tudott varni. És szépen normális hosszúságra elkészítette a ruhát vagy a szoknyát az édesanya, akik hívők voltak szintén, a lány is hívő volt, de ő szerette a rövid szoknyát. Másnap reggelre már fel volt hajtva, a lány felhajtotta a szoknya hosszát. És egyszer történt valami. Arra lesz figyelmes az édesanya, hogy mindegyik ruha és szoknya normális hosszúságra le van eresztve. Azon töprengett, hogy megmerje kérdezni a lányt, hogy miért van ez a változás. Hát egyszer az anyuka összeszedte bátorságát, és azt mondja, lányom, áruld már el a titkot, hát annyit vitáztunk. Én normális hosszúságra elkészítem a ruháidat, és te azon felhajtod. Miért engedted vissza? Földre sütötte a lánya a tekintetét. Anyu, be kell, hogy valljak valamit. Megismerkedtem egy adventista fiúval, és megszerettem. És ő azt mondta nekem, hogy akkor hajlandó velem járni, és komolyan beszélgetni, ha normális hosszúságú ruhákba öltözök. Értsük a dolgot? Az anyuka hiába mondta. És megtörténik az, hogy emberek nekünk bizonyos dolgokat hiába mondanak. Nem a ruhára beszélek, természetesen. A Krisztus igazsága követése terén. De ha megszeretjük Jézust, és ha igazán megszeretjük Jézust, akkor többet ér az Jézus iránti szeretetünk, mint az édesanyánk, aki tanácsol, hogy milyen hosszú ruhába éljünk, vagy aki tanácsol az emberek közül. Ezért óriási jelentőségű az, minél mélyebben értjük Isten üzenetét, jellemünk annál hasonlóbb lesz Jézuséhoz. És hogy ki mennyire szereti Jézust közülünk, akik itt vagyunk, és most mindannyian magunkra nézzünk, az azt bizonyítja, hogy jellemünk mennyire hasonlít Jézuséhoz. Miért? Megváltásunk története kimeríthetetlen. Jézus testetöltése, engesztelő áldozata és közbenjárási munkájának kutatása az idők végéig foglalkoztatja a szorgalmas kutatókat. Kutassuk Isten igéjét,
hogy az óból újat hozzunk elő. És befejezésül még két dolog. Az örökké valóságban megtudjuk azt, amit már itt is megtudhattunk volna, ha megvilágosodott volna az elménk. Testvéreim, amikor ezt én elolvastam, magamra gondoltam. Mit mond ez a mondat? Az örökké valóságban megtudjuk azt, amit már itt is megtudhattunk volna, ha megvilágosodott volna az elménk. Sátánnak az a célja, hogy minél jobban homályosítsa el a bűn szeretete az elménket. Olvasom tovább. Meg fogják érteni azokat az igazságokat, amelyeket Krisztus szeretett volna tanítványaival megértetni, csak hogy nem volt elég hitük hozzá. Miért nem értették meg a tanítványok Jézus Krisztus tanítását? Nem volt kellő hitük hozzá. Tanuljunk meg ebből. Jézus Krisztus például a Máté Evangélium a 16. részében, a 18. verstől kezdve beszélget Péterrel, és azt mondja nekem, Jeruzsálembe kell menni, sokat szenvedni, a főpapoktól elítéltetni, megfeszítetni, és harmadnapra feltámadni. És amikor Jézus Krisztus mondja ezt, akkor Péter mit csinál? Uram, ez nem eshetik meg veled? Hát mi nem olyan messiást várunk, aki majd meghal értünk a Golgotai kereszten, mi olyan messiást várunk, aki megszabadít bennünket a római iga alól, és az Izrael országát világhatalommá teszi. Miért nem értették meg a tanítványok Jézus tanítását? Nem volt elég hitük hozzá. Mi lehet az akadály a te életedben és az én életemben, hogy megértsük Isten tanítását? Ugyanez. A végtelen korszakokon át a hű gazda, Jézus Krisztus, régi és új kincseket hoz elő kincses tárából. Én szeretnék ott lenni Jézussal, hiszen mindannyian szeretnénk. Készek vagyunk elfogadni a Szentírásból a most megértett új igazságokat is. Erre adjuk meg mindannyian magunknak a választ. Én magamnak meg tudom adni, én kész vagyok. Kész vagyok minden új igazságot elfogadni, mert szeretem Jézust. És azért nem nehéz Jézust követni, mert szeretem Jézust. Segítsen bennünket a mindenható Isten abban, hogy szeretetből mindenben kövessük Jézus Krisztust az ő kegyelméből. Amen.

87. Zsoltár. A Kórá fiainak Zsoltára. A szent hegyeken vetette meg az ő fundamentumát, szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban, mint Jákobnak minden hajlékát. Dicsőséges dolgokat beszélnek felőled, te Istennek városa. Előszámlálom Egyiptomot és Bábelt, mint ismerőimet, ímé Filisztea és Tírusz, Kússal együtt, ez ott született. És ezt mondják a Sion felől, mindez, mind amaz ott született, és ő, a felséges, erősíti azt. Az Úr beírván feljegyzi a népet, ez ott született. És táncolva énekelik, minden forrásaim te benned vannak.

99. Zsoltár. Az Úr uralkodik, reszkessenek a népek, kérubokon ül, remegjen a föld. Nagy az Úr a Sionon, és magasságos ő minden nép felett. Tiszteljék a te nagy és rettenetes nevedet, szent az. És tisztesség a királynak, aki szereti a jogosságot. Te megerősítetted az egyenességet, jogosságot és igazságot szereztél Jákobban. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő lábainak zsámoja elé, szent ő. Mózes és Áron az ő papjaival, és Sámuel az ő nevét segítségül hívókkal egybe. Segítségül hívják az Urat, és meghallgatá őket.

felhőoszlopban szólt hozzájuk, megőrizték az ő bizonyságtételét és rendeletét, amelyet adott nékik. Uram, mi Istenünk, te meghallgattad őket, kegyelmes Isten voltál hozzájuk, de bosszúálló az ő hiába valóságaik miatt. Magasztaljátok az Urat, a mi Istenünket, és boruljatok le az ő szent hegyén, mert szent az Úr, a mi Istenünk.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Láthatár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Isten békéjével köszöntöm a kedves nézőket, a kedves hallgatókat a Speranza Reménység Televízió magyar adásában, a Láthatár műsorában, és örömmel köszöntöm azokat, akik az interneten keresztül követnek bennünket. A Biblia tele van olyan képekkel, olyan jelképekkel, amelyek a legegyszerűbb emberi tapasztalatokból indulnak ki. A kenyér, a víz, a szőlő vagy a bor mindennapi részei az életnek, mégis sokkal többet jelentenek puszta tápláléknál. Ezeken keresztül Isten az ember legmélyebb szükségeiről, a lelkiességről, kapcsolódásról és az életről beszél. Talán mindannyian megtapasztaltuk már, hogy nem csak a testünk tud megfáradni vagy kiüresedni, hanem a lelkünk is. De vajon mit jelent valódi táplálékhoz jutni? Mit jelent az, hogy Jézus az élet kenyere? És hogyan maradhat az ember kapcsolatban Istennel egy olyan világban, ahol annyi minden próbálja elterelni a figyelmünket? Erről beszélgettünk ma Pálfi Miklós lelkipásztorral, akit nagyon nagy szeretettel köszöntök a stúdióban.
2: Köszönöm szépen a meghívást!
1: Első kérdésként nézzük meg az alapját a mai témánknak, és az lenne a kérdésem, hogy miért használja a Biblia olyan gyakran az étel és az ital képét lelki dolgok bemutatására?
2: Hát a legegyszerűbb válasz erre a kérdésre talán az, hogy a Jóisten az ember nyelvét és tapasztalatát használja. Úgy szól az emberhez, ahogy az ember meg tudja érteni őt. Hóseás proféta mondja a könyvének 11. fejezetének 4. versében, hogy emberi kötelékekkel vontam őket, nem isteni kötelékekkel, mert azokat nem bírták volna ki. És a Jóisten emberi szavakat, emberi élményeket használ fel, hogy olyan dolgokról beszéljen, amelyekről hát egészen pontosan másképpen nem tudna beszélni. És mivel hát mindenki szokott enni, ugye? Az evés, az ivás, az egy olyan alapvető emberi tapasztalat, vagy egy olyan alapvető emberi szükséglet, hogy akár a gazdagok, a szegények, vagy a tanultak, vagy képzetlenek, vagy akár az ókorba, de a legősibb korba is, és a legmodernebb ember is ugyanazt teszi, hogy étkezik. Ez olyan kézenfekvő és közvetlen, hogy ilyen jelképekkel szólítsa meg az embert, hogy ezt mindenki megérti. Nem számít, hogy kecskepásztor volt mondjuk ugye a tribális korban, Ábrám idejében, vagy akár, mit tudom én, főorvos valamilyen klinikán, vagy éppen valami nem is tudom, utcaseprő, mindenki eszik. És akkor ezt könnyen meg tudja érteni mindenki.
1: Elmúlt alkalmakkor különböző jelképeket, szimbólumokat elemeztünk itt a lelkipásztor vendégekkel. Beszéltünk a magról, a földről, a víz szimbólumáról, és ma a kenyérről és étellel kapcsolatos jelképeket fogunk elővenni. Hogyha az ember mindennapi életét veszük példaként, akkor a kenyér szimbóluma hogyan szokott megjelenni, mit szokott jelképezni a kenyér?
2: Az embereknek.
1: Az embereknek, igen.
2: Mert a Bibliában különösképpen figyelmet élvez a kenyér szimbóluma. Úgy gondolom, hogy a kenyér az ma is meg tudja szólítani az embert. Kenyeret majdnem mindenki, ez, hogy mindenki. Lehet, aki gluténérzékeny, az lehet, hogy ritkábban vagy olyan fajta kenyeret eszik, de amúgy, hát nem emlékszem, jártam egy pár helyen a világon, voltam mondjuk Afrikába, vagy Nyugat-Európába, de iszlám államokba is. És érdekes az, hogy noha a táplálék az jellemző különböző kultúrákra, a kenyér mindenhol ott van. És a kenyér az valahogy annyira általános, hogy még a kommunisták is, ugye, A búzakalász tették a címerre, nem tudom, hogyha te kifogtad azt az időt.
1: Már nem, sajnos.
2: Már nem, de vannak olyan dolgok, amelyek nagyon megmaradnak az ember emlékezetébe. Emlékszem, hogy olyan második, harmadik osztályos lehettem, és a velünk szembe a tábla fölött volt két berámázott valami. Az egyik a nép legszeretettebb fia volt, ugye, Ceausescu eltárs, a másik pedig a címer. És a címert jobboldalt és baloldalt búzakalászok ölelték, mondjam úgy. A búzakalász vagy kenyér ugyanazt a gondolatot adja vissza. És ezt nem csak a keresztények között, vagy a Bibliában, hanem akár az ateista kommunisták is a kenyérbe a létet látták. A túlélést, vagy a jómódot, ezeket látták, és ez nagyon könnyen intuitív ez a szimbólum. Tehát az élet van benne, a túlélés, a bőség, a jómód.
1: A Szentírásban is találkozunk, több megfogalmazásban a kenyérrel, a kenyér fogalmával, szimbólumával, és ezek is alátámasztják azt, hogy milyen erős kapcsolata van a kenyér szimbólumának az élethez, a fennmaradáshoz. Éppen ezért kiválogattam egy néhány igeverset, amit szeretném, hogyha elemezgetnék, sorra véve őket. És az egyik igevers az Mózes második könyvében, a 16. fejezetben, a 4. versben található, ami így hangzik, hogy ekkor azt mondta Mózesnek az Úr, íme én esőként kenyeret hullatok nektek az égből. A mannáról van szó itt. Tudnál nekünk beszélni ebben a történetben a kenyér kontextusáról, a manna kontextusából, mit jelentett akkor a manna az embereknek, és ennek a történetnek a részleteiről?
2: Na most az Izrael népe, hát épp akkor vált szabaddá. Csak hogy ez a szabadság egy olyan árral jött, hogy ők a pusztában voltak. Ameddig Egyiptomban voltak, addig a megélhetésük biztosítva volt. Az igaz, hogy rabszolgák voltak, de senki nem akarta őket meggyilkolni, kivéve a kisdedeikkel, tehát ez egy külön fejezet a kisgyerekekkel, hogy az egyiptomiak megpróbálták a népet ugye így elpusztítani, hogy nem lesz következő nemzedék, de ettől eltekintve később a zsidó nép a 40 évnyi pusztai vándorlása alatt többször visszakívánkozott Egyiptomba, azért, mert ott a megélhetése biztosítva volt. Viszont amikor kikerültek a pusztába, ott nem vetettek, nem maradtak, nem volt bolt, nem volt senki, aki kenyeret adjon nekik, mert nem volt honnan. Hogyha kedves nézők vagy rádióhallgatók közül valaki járt a Sinai pusztában, mert most itt a Sinai pusztában vannak ezek a történtek, akkor bizonyára emlékszik, hogy ott a köveken, a sziklákon és a homokon kívül majdnem semmi más nincs. Amikor Izrael népe ugye néppé formáltatott ott a pusztában, hát a megélhetésük forgott kockán. És akkor Isten közbeavatkozott, mannát hullatott nekik az égből. Most ez szinte a modern ember számára ez ilyen mesebeli dolog, hogy is lehet ezt elképzelni, hogy volt ilyen. Igen, volt ilyen, máskülönben nem érték volna túl. 40 évig vándorolni a pusztában, akár néhány hónapokig is, ha vándorolnának úgy, hogy nem jutnak egy olyan környezetbe, ahol összeszednék az élelmüket, lehetetlen lett volna tovább élni. És pontosan ezért, mert a lét fenntartásához volt szükséges a manna. A Pál apostol az 1. Korintusi levél 10. fejezetében visszaemlékszik erre az epizódra, hogy mit is jelentett igazából az, hogy mannát kaptak a Jóistentől, és ha megengedett, akkor olvasom ezeket az igéket. Így összegzi ezt az élményt Pál apostol, hogy nem akarom pedig, hogy ne tudjátok, atyámfiai, hogy a mi atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, és mindnyájan a tengerek mentek által, és mindnyájan Mózesre keresztelkedtek meg a felhőben és a tengerben. Hogy megkeresztelkedtek? Hát úgy, hogy az az élmény, az a lelki élmény, ami élethalából, tehát halálból való menekülést jelentette, amikor átkeltek a ketté vált vörös tengeren, és Isten megóvta az életüket, élve jöttek ki onnan. Majd aztán így folytatja a harmadik vers, és mindjárt a lelki eledelt ették. Hogy lelki eledelt ettek? A lelki eledellel a biológiai testünk nem kap semmit. Mégis azt mondja, hogy a manna az egy lelki eledel is volt, mert ők megértették, hogy a Jóisten tartja el őket. Csodálatos módon. És akkor a manna nem csupán csak a fizikai, biológiai testüket tartotta élve, hanem a szellemi lényüket is élve tartotta, mert tudták, hogy ők azért élnek fizikailag, biológiailag, mert van egy Istenük, aki beavatkozott, és fizikai ételt adott nekik, és ez lelki túlélést is jelentett.
1: Annak volt valamilyen jelentősége, hogy naponta kellett begyűjteniük a mannát?
2: Hát ennek egy olyan jelentősége biztos van, hogy ha éhesek voltak, akkor bizonyára elmentek, hogy ételt találjanak maguknak, és más ételt nem találtak, csak azt, amit az Istentől kaptak. És érdekes, hogy a Jóisten a mannát nem vitte a sátrukba, és hát nem perfúzióként nyomta beléjük a mannát, ha bár azt is megtehette volna, hogyha a manna ilyen természetfeletti jelenség volt, már pedig az volt, akkor Isten úgy is megoldhatta volna ezt, hogy ők egyszerűen nem éreznek éhséget, de nem is halnak éhen. Viszont Isten azt akarta, hogy az ember úgy éljen, ahogy teremtve volt. Szedje össze magának azt, amire szüksége van. Egyen annyit, amennyire úgy érzi, hogy szüksége van. Tehát a Jóisten megtette a maga részét, az emberre hárult az a része, hogy szedje össze magának. Ne szedjen többet, ne szedjen kevesebbet, szombaton ne szedjen egyáltalán.
1: Az Új Szövetségben is megjelenik a kenyérnek a fogalma, például a Mi Atyánk imában Jézus kitér arra a nagyon ismert ima részre, hogy a mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. Mit jelent ez a mindennapi függés Istentől? Összefüggésbe lehet hozni ezt az igeverset a mannával, ami szintén a mindennapi függésre utalt abban a korszakban?
2: Itt szerintem egy olyan lelki, nem is csak lelki, hanem Isten tervében rejlő olyan igazság van, ami nagyon idegenszerű a modern ember számára, akár a keresztény számára is. Hát itt két dolgot látok. Az egyik dolog az, hogy a Bibliában a Jóisten megpróbálta megtanítani az embernek, hogy az ember figyeljen oda arra, amit ma cselekszik, amit ma gondol, hogy milyen döntéseket hoz ma, mert ugye az kihatással lesz a jövőre nézve. Az ember nem tartja az ellenőrzése alatt a holnapot. Senki nem tudja biztosra, hogy holnap nem fogja-e Oroszország megtámadni Erdélyt. Volna olyan ember ma a világon, aki ezt 100%-ig kizárná? Nem hiszem. Nem tudjuk biztosra. Én úgy gondolom, hogy nem fogják. De biztosra nem tudom megmondani. Sem azt, hogy nem lesz földrengés, sem azt, hogy biztos, hogy mindannyian, akik itt vagyunk, felkelünk holnap reggel. Nem tudjuk biztosra. De amit ma tudunk és most tudunk, ezekben a dolgokban cselekedjünk úgy, ahogy kell. Ez sok helyen a Biblia előhozza, például a Zsidókhoz írt levél 3. fejezetének 7. versében azt olvassuk, hogy annak okáért, amint a Szentlélek mondja, ma ha az ő szavát halljátok, meg nekem említsétek a ti szíveiteket. Tehát ezt ma kell megtennünk, hogy a Jóistennel való viszonyunkat rendezzük, és többször itt a 3. fejezetben felhozza ezt a gondolatot, a 13. versben azt mondja, hanem intsétek egymást minden napon, míg tart a ma, mert a holnap számunkra csak akkor lesz, hogy is mondjam, szalonképes, amikor eljön. És amikor a holnap eljön, akkor az nekem már ma. És csak akkor tudok igazából rendelkezni az idővel. Ami a mindennapi kenyeret illeti, Isten arra tanítja az embert, hogy ha a mai kenyeret megkapta, elégedjen meg vele. Mert hogyha a holnapit is megkapja ma, mit tud kezdeni vele? Mert a holnapi kenyeret ma nem tudja megenni. Az csak holnap tudja megenni, de nem biztos, hogy eljön a holnap neki. Lehet a többinek eljön, de neki nem biztos, hogy eljön. Tehát ez az egyik dolog, amit a Bibliában találok, hogy Isten, amikor az emberrel folytat párbeszédet, azt mondja az embernek, hogy ma van a te időd. Nagyon fontos, hogy ma mit csinálsz. A másik dolog, amit ezzel a mindennapi kenyérrel kapcsolatban mondanék, az, hogy ez egy kicsit bonyolultabb, az Istentől való függőségünkben képes vagyok-e a mai Istennel való tapasztalatommal megelégedni? Vagy úgy szeretnék gondolkodni, ahogy a mai ember általában gondolkodik, ami általában haszonközpontú, és megpróbál felhalmozni dolgokat, hogy bebiztosítsa magának a jövőt, mert nem tudja, nincs kire bízni a holnapot. A kérdés az, hogy amikor ezt mondom a mi atyánkba, hogy mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, a holnapit nem ma kérem, azt majd holnap fogom kérni. Rá tudom bízni Istenre a holnapot? És itt szerintem már nagyon elkezdünk filozofálni. De igen, igen, nem lehetünk ilyen együgyűek, hogy csak a mai táplálékunkat biztosítsuk, vagy a mai ruhánkat, stb. Nem. Jó előre kell gondolkodni, és tényleg így van. De a Földön másképpen nem is lehet. De az ideál nem ez. Az ideál az, hogy egy keresztény olyan szinten tudja megélni a hitét, hogy azzal, amit ma megkapott Istentől, elégedjen meg, és bízzon abba, hogy a holnapi, amire csak holnap lesz szüksége, nem ma, azt meg fogja kapni majd holnap.
1: Megelőzted a kérdésemet, mert ide akartam kiukadni én is. Azonban még vannak kérdések, amelyek így személyesen megfogalmazódnak a fejemben, de talán a beszélgetés végén is feltehetem ezeket.
2: De ezzel kapcsolatban, ha még valami eszembe jutott, bocs, hogy szabadba vágtam. Máté 6.34-ben egy nagyon érdekes dolgot mond Jézus evel a mával, holnappal kapcsolatban, azt, hogy ne aggodalmaskodjatok a holnap felől. Majd a holnap aggodalmaskodik majd a maga dolga felől. Ez nagyon érdekes. Egyszerűen logikátlan, hogyha világi gondolkodásmóddal közelítjük meg, de annál inkább tartalmas, hogyha evel a gondolkodásmóddal közelítjük meg, hogy az az Isten, aki gondot visel róla ma, holnap is azt teszi.
1: Van az Új Szövetségben több igevers is, ami a kenyérrel foglalkozik, és egy ilyen például a Máté 4.4 meg van írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Itt a kenyeret egy alsóbbrendű szintre helyezi Isten igéjével szemben. Hogy érthetjük meg könnyen ezt az igét, mit jelent számunkra, és miért nem elég csak a fizikai táplálék, ugyebár itt úgy értetendő, hogy különbség van a kenyér között, mint táplálék, mint étel, és
2: mint szénhidrát.
1: Igen, mint szénhidrát, és Isten igéje között, ami a lelkit érinti, nem a fizikait.
2: Én most nagyon merev leszek, vagy nagyon, nem akarom azt mondani, hogy merész, de a Bibliában találok olyan hallatlan dolgot evel kapcsolatban, amit lehet, hogy kevesen tudnak a keresztények között. Jézus 40 napnyi bőjt után mondja azt, hogy nem csak kenyérrel él az ember. Na most mivel élt Jézus 40 napon keresztül? Az Isten igével? A fizikai, biológiai törvények szerint ez lehetetlen. Jézus nem evett és nem ivott 40 napon keresztül. Ha ezt valaki megkísérli, hogy 40 napon keresztül ne egyék és ne igyék, akkor meghal. Jézus 40 nap alatt valamilyen természetfeletti beavatkozás következtében maradt meg. Máskülönben biológiai lénye elpusztult volna. Mikor Jézus azt mondja, ne egyék és ne igyék, akkor meghal. Jézus 40 nap alatt valamilyen természetfeletti beavatkozás következtében maradt meg. Máskülönben biológiai lénye elpusztult volna. Mikor Jézus azt mondja a kísértőnek, hogy nem csak kenyérrel él az ember, akkor ezt nem szabad elfelejteni, hogy ő 40 napig bebizonyította, hogy kenyér nélkül lehet élni. És víz nélkül is lehet élni, tehát azt jelenti, hogy az Isten képes arra, hogy a biológiai lényünket fenntartsa fizikai kenyér nélkül.
1: Ezt a jelenséget meg lehet úgy is magyarázni, hogy ez az isteni természetének köszönhetően jött létre, hogy ezt meg tudta kísérelni, meg tudta tenni. Tudom, hogy egy teológiai vita ez, hogy igen. Jézus hány százalékban volt emberi természettel rendelkező, és hány százalékban istenivel. De talán erről, hogyha ezt itt bevezetjük a beszélgetésben, mit mondanál el nekünk?
2: Ha ő lett volna az egyedüli, akkor nagy lett volna a kísértés, hogy azt mondjuk, hogy igen. Hogy mivel ő Isten fia is volt, ezért tehát teljesen természetes, hogy 40 napig, de akár 1000 napig sem nincs szüksége arra, hogy fizikai kenyeret fogyasszon el. De nem ő volt az egyedüli, mert Illés is 40 napig bőjtölt úgy, hogy nem ivott és nem evett. Mózes is 40 napig bőjtölt úgy, hogy nem ivott és nem evett. De mind a két esetben, Mózes és Illés esetében is, egy természetfeletti intervenciónak köszönhetően történt az, hogy a fizikai lényük nem pusztult el. És én ebből mit tanulok meg? Azt tanulom meg, hogy a fizikai étkezés, most egy kicsit merev, másodlagos a szellemi táplálkozásra szembe. Az, hogy a fizikai lényük nem pusztult el. És én ebből mit tanulok meg? Azt tanulom meg, hogy a fizikai étkezés, most egy kicsit merev, másodlagos a szellemi táplálkozásra szembe. Mert arra van példa, hogy valaki fizikai táplálék nélkül él, de arra nincs példa, hogy Isten lelke nélkül valaki élni fog. Minden ember, aki csak fizikai kenyerrel táplálkozott, a sírba megy, elő vagy utóbb. Akik fiatalabbak vagyunk, ha még mondhatom ezt magamról, lehet, hogy mi nem gondolunk ennyire most olyan nagyon erre, hogy egy napon az ember eltűnik, de mindenkire érvényes. Az idősebbek lehet gyakrabban gondolnak erre, ha bár mindenkinek gondolnia kellene erre. A sírból semmilyen kenyér nem hoz vissza, kivéve az Isten lelke. És Jézus, mert különben ezt nagyon jól megfogalmaztad, hogy úgy tűnik, mintha a fizikai kenyér ebben a szituációban, mint a megkísértés pusztájában, ugye másodlagosan van előadva, hogy nem csak kenyér az ember, Istennek minden igéjével is. Ez a dolog, ez nem csupán csak Jézus esetében volt felhozva, hanem már akkor, amikor az első manna kenyeret kapták. És felolvasnám itt a Mózes 5. könyvének 8. fejezetéből, mi megfigyeltem, hogy igazából miért jutottak ők egy olyan szituációba, hogy nem volt fizikai kenyerük, és a manna igazából mit akart nekik megtanítani. Mózes 5. könyve 8. fejezetének 3. verse, és megsanyargatta téged, és megéheztette. Tehát Isten kivitte az ő népét a pusztába, ahol megmutatja nekik, hogy igazából isteni beavatkozás nélkül hogyan lehet élni. Sehogy. Azután pedig enned adá a mannát, amelyet nem ismertél, sem te, sem a te atyáid nem ismertek, hogy tudtodra adja néked, hogy az ember nem csak kenyérrel él, hanem mind azzal él az ember, ami az Úrnak szájából származik. Igazából azzal él az ember, ami az Isten szájából származik. Mert a fizikai kenyér csak az Istentől elszakadt emberiségnek az ideiglenes

0: fenntartására szolgál. Ennyi. Mert itt vagyunk beszorulva a térbe és az időbe, és a térbe és az időbe biológiai testünk így tud élni. De amikor Jézus eljön, a kenyére többé semmi szükség, a fizikai kenyére nincs. Mert akkor az Isten ereje az, ami olyan testet ad nekünk, ami többé nem függ a túléléshez. Ettől nem azt akarom mondani, hogy az üdvözültek nem fognak enni többé soha semmit. Nem, de ez az összefüggés, hogyha nem eszel, meghalsz, ez szerintem többé soha nem fog fennállni. És ez Isten igének köszönhető, az Isten teremtő szavának köszönhető, ami el tudja tartani az embert kenyérrel vagy kenyér nélkül is. Tehát ezt akarta Isten megtanítani nekik.
1: János 6.35-ben az ige úgy fogalmaz, hogy én vagyok az élet kenyere, aki hozzám jön, nem éhezik meg soha, és innen kapta a mai beszélgetés a címét is, a beszélő jelképek az élet kenyere. Jézus fogalmazza meg ezt az igét. Mit jelent az, hogy Jézus az élet kenyere?
0: A bibliai szimbolisztikában az élet kenyere, vagy az Isten kenyere, az már az Ótestamentumban megjelenik. Jézus Krisztus csak felhasználja azokat a szimbólumokat, amelyek már léteztek a zsidók között, és magára alkalmazza, ahogy az teljesen természetes is volt. A zsidó templomban 12 kenyeret állítottak ki egy asztalra, amelyet a papok fogyasztottak el. A papok többek között egy tipológiát is képviseltek. A pap jelképezte az Isten népét, vagy képviselte az Isten népét az Isten előtt a templomi szolgálatokba. Amikor a pap megette a kenyeret, a nép ette meg a kenyeret. Ahogy a fizikai kenyérre szükség volt a fizikai túlélés véget, hasonlóképpen a lelki kenyérre szükség van a szellemi, vagy a, is mondjam, hát a lelki dolgokban való túlélésre. Jézus, amikor azt mondja, hogy én vagyok az élet kenyere, felhasználja ezt a szimbolisztikát, hogy a papok ették a kenyeret, és a papokban a nép ette a kenyeret. Na most eljöttem én. Én vagyok az a kenyér, amelyre utaltak azok a tipológiák, engem kell, hogy megegyetek. Ez most megint egy kicsit szokatlan, de benne van János evangélium a 6. fejezetében, mondja Jézus, aki eszi az én testet, ugyanabban a fejezetben van, te is idéztél az imént, aki eszi az én testemet és iszza az én véremet, örök élete van annak, és én feltámasztom azt az utolsó napon. Na most, és Jézus megint visszautal a mannára az 58. versben. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállat alá, nem úgy, amint a ti atyátok evék a mannát, és meghalának. Mert tényleg a biológiai testünknek szüksége a biológiai kenyérre, vagy a fizikai kenyérre. De attól még meghalunk egy idő után. Megöregszünk, nem? Viszont Jézus azt mondja, hogy én azért jöttem, hogy ne halljatok meg. Vagy ha valaki meghalt, akkor én azt feltámasztom az utolsó napon, de nem egy kenyér darabba támasztom fel, hanem avval a lélekkel, amelyekkel én jöttem, vissza tudom adni az életet, nem csak azt az életet, amit elveszítettünk, hanem annál sokkal többet, egy örök életet.
1: Hogy tudja az ember ezt elérni? Nyilván ez Krisztusnak az érdeme, a feltámadás, az ember feltámadása, de az ember hogy tud táplálkozni Krisztusból? Mi az, tehet valamit egyáltalán, hogy oda jusson? Itt ez egy újból egy teológiai kérdés is, hogy az ember cselekedeteiből üdvözülhet-e, kell-e hit társuljon ehhez, vagy igazából mi az összetevője ennek az egész dolognak, de mit tudnál erről elmondani?
0: Hogyha a klasszikus magyarázatot hozom, amit minden keresztény ismer, templomba járó keresztények ismernek, hogy Krisztus testével táplálkozni annyit jelent, mint olvasni a Bibliát például, vagy Krisztus testével táplálkozni annyit jelent, mint elmélkedni a Jóisten tanításain, vagy elmenni és meghallgatni egy prédikációt, vagy a misét, és ez lenne a Krisztus testével való táplálkozás, és ez a klasszikus magyarázat ennek az igének, akkor ez is jó. Arra, hogy az ember ugye lelkileg kicsit épüljön, tanulgasson dolgokat, ugye elsajátítson Istentől való gondolatokat, amelyek bátorítsák és megerősítsék az élet nehézségeiben. Én nem vetem el ezt a fajta írásmagyarázatot, de szerintem a Biblia sokkal mélyebb dolgot tár itt az olvasó elé. Itt egy ontológiai valóságról van szó.
1: Ez mit jelent?
0: Az ontológia, ez egy, lehet egy kicsit filozófikus kifejezés, ami az embernek a belső lényének a felépítésére utal. A keresztények a dualista ontológiát vallják, hogy az ember két komponensű, elnézést a kifejezésért, van egy halhatatlan lelke és egy mulandó teste. A bibliai ontológia pedig azt vallja, hogy az embernek van egy teste, amelyben Isten életleheletét lehelte, amely a halálkor visszatér az Istenhez, de amely nem öntudatos, hanem ugyanúgy halott, mint a teste. Na most, ami ezt az ontológiát illeti, tehát az ember belső lényének a felépítését jelenti, amikor valaki Krisztus testével táplálkozik, idézőjelben megeszi Krisztust, megissza az ő vérét, akkor benne egy természet feletti ontológiai rehabilitáció történik. Ami nem az ember erőfeszítéseinek az eredménye, hanem egy olyan természet feletti intervenció, pontosan ahogyan a manna hullott az égből. Senki nem készítette el azt a mézes kalács ízű valamit, amit mannának nevezünk, az emberek közül nem készítették el, nem főzték, nem sütötték meg, nem kevertek semmi emberit bele. Isten alkotta meg az ő tudományával, és nyújtott az embernek. Amikor a Krisztus testével táplálkozásról beszél a Biblia, ez egy új emberi ontológiát jelent. Vagyis egy olyan ontológia, ami Krisztusban működött, bennünk is működni fog. Ezt a Biblia sokféleképpen fogalmazza meg, persze, egyes helyeken, például metaforákkal. A Zsidókhoz írt levél 8. fejezetében azt mondja a Szentírás, hogy egy új szövetséget kötök majd, ugye, Isten az ő gyermekeivel, nem olyan szövetséget, amilyet kötött ugye a múltban, a pusztában, mert azt áthágták, hanem egy új szövetséget, és azt mondja, hogy az én törvényemet írom az ő elméjükbe. Na most ezt Isten cselekszi, mert a mondatnak az állítmánya, bocsánat, az alanya, aki a cselekvést végzi, az Isten. Tehát én úgy gondolom, hogy a kereszténynek számítania kell arra, hogy mielőtt mennybe menne, Isten ezt az ontológiát fogja létrehozni benne, vagy rehabilitálja, úgyhogy egy ilyen krisztusi ontológia legyen benne. Ez lehet, hogy mondjuk egy tudományos gondolkodású embernek nehéz megérteni, hogy hogyan tudja Isten újraírni a neuronjainkban való algoritmusokat, vagy neuronális rendszereinket, hogy tudja ezt az Isten megcsinálni, meg fogja csinálni. És a testünket is át fogja változtatni. Az ő dicsőséges testének hasonlatosságára mondja a Szentírás. Máshelyen pedig Szentírás beszél arról, hogy a mi testünk a Szentlélek temploma, ami megint egy természet feletti intervenciója az Istennek. Én nem hiszem, hogy ma ennek az magyarázatnak az értelmében, egy ilyen rehabilitációs ontológia értelmében történt volna valamilyen változás valamilyen emberbe. Nem hiszem, ez még a jövőnek a műve, és amire én számítok és várok, akik feltámadnak, egy ilyen ontológiával támadnak fel és mennek a mennybe.
1: Halad előre az időnk, és mint több és több kérdés merül fel bennem azzal kapcsolatosan, amit mondasz. Egy ilyen rehabilitációs program, ahogy te kifejezted, lehet maga az úrvacsora is, ami az agyunkban, nem tudom, rehabilitálja a dolgokat, vagy közelebb visz Istenhez, lehet azt nevezni Krisztusból való táplálkozásnak, vagy egy teljesen más dologra utalsz?
0: Tehát értelmi és érzelmi szinten igen. Értelmi szinten hogyan? Hogy én egy tisztább fogalmat alkotok arról, hogy mi történt, vagy mit jelent a megváltás, és mit jelent a bárány áldozat, Krisztus áldozata. Értelmi szinten történik egy rehabilitáció az én gondolkodás módomban. Érzelmi szinten is történik egy rehabilitáció, mert békeszövetséget kötök a Jóistennel, ugye, aki értem halt meg, és megbocsájtott nekem, megtérő bűnösnek, és szent a béke. Érzelmileg rendbe jöttem. De az nem azt jelenti, hogy az én erkölcsi lényem rehabilitál, vagy az én ontológiai lényem rehabilitál, az én belső lényem, az én gondolat, nem is ez a jó kifejezés, mert ugye a gondolatokban én megértettem dolgokat. De az nem azt jelenti, hogy ki lett javítva az én belső lényem, és én ezentúl többé ezt a békeszövetséget nem fogom megszegni. Akkor lennék rehabilitálva, hogyha én többé soha nem lázadnék Istennel szembe. Ha soha nem távolodnék tőle el többé, és nem hágnám tovább többé soha a szövetségemet vele, akkor rehabilitált lennék. Tehát csak értelmi és érzelmi síkon történik valamilyen rehabilitáció az úrvacsori alkalmakkor, de ontológiai szempontból biztos nem. Ez még egy jövőbeli esemény, ami lehet, hogy megérdemel egy teljesen más beszélgetést, hogy

0: János 15:5-ben mondja az ige, hogy én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők, aki én bennem marad, és én ő benne, az sok gyümölcsöt terem, mert nélkülem semmit sem cselekedhettek. Mit jelent ez a kép? Röviden, hogyan lehetne összesűríteni ennek az igeversnek a mondani valóját a mai témán kontextusában?
1: Ez egy olyan organikus szinte, mivel a példázat vagy a metafora megengedi, a szőlővesző attól szőlővesző és attól hoz termést, hogy genetikailag azonos a szőlőtővel. Egy olyan szőlővesző, ami mondjuk vad szőlővesző is be lenne oltva egy nemes szőlőtőkébe, nem teremne rendes szőlőt. Tehát szerintem ez a kép, a szőlőtő és a szőlővesző ugyanazt az új ontológiát hozza az ember szem elé, hogy ahogy a kettő organikusan, akár genetikailag egy, hasonlóképpen kell történjen a keresztényjel, hogy úgy legyen Jézussal egybekötve, hogy az a krisztusi jellem, az a krisztusi gondolkodás, azok a krisztusi normák, amelyek Krisztusban működtek, pontosan úgy kell, hogy működjenek bennünk is. Ha ez nem így történik, akkor azt jelenti, hogy valahol van egy rövid zárlat, és nem történt meg, nem lett valóság ez a szőlőtő, meg szőlővesző képe, amiről itt olvasunk. Ugyancsak itt Jézus azt mondja, hogy mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Ez nem azt jelenti, hogy nem tud az ember a hétköznapi életben tevékenykedni, a szekuláris világban meglenni, de nem tud gyümölcsöt hozni. Mert itt a példázatnak ez a lényege, hogy aki én bennem marad, és akiben én maradok, ugye azt terem sok gyümölcsöt. Tehát a gyümölcstermés szempontjából az emberi lény tehetetlen, és melyek ezek a gyümölcsök. Galatákhoz írt levél 5. fejezetében felelhető lélek gyümölcsei, szeretet, öröm, békesség, béketűrés, és így tovább. Tehát ezeket mi nem tudjuk természetesen termelni. Nem ilyen a lényünk. Ahhoz, hogy ezt tudjuk termelni, és olyanok legyünk, mint Jézus, ehhez szükséges az az ontológia. Tehát mi a viselkedésünket meg tudjuk változtatni. Hogy úgy tűnjön a keresztény, hogy ő szeret. Úgy tűnjön, hogy megbocsájt, úgy tűnjön, hogy béketűrő. De lehet, hogy úgy béketűrő, hogy a nyelvét harabdája, és hát a viselkedését azt kontroll alatt tartja, de a szíve nincs megváltozva.
0: Hogyha kémiailag vesszük, akkor a szőlőből készítik a mustot, a bort, és a bor az az összetevő, ami a szent vacsoránál, az utolsó vacsoránál megjelenik a kenyér mellett. Miért ez a két összetevő párosul abban a történetben, amit olvashatunk a Bibliában is, az utolsó vacsorakor, a kenyér és a bor, hogyan viszonyulnak ezek egymáshoz, mit jelképeznek, és hogyan teljesedik ez a kép ki a mai témánkban?
1: A must, az erjetlen bor, az Jézus Krisztus kifolyt vérét szimbolizálja. A bibliai gondolkodásmódban a vér az hordozza az életet. Persze most mi tudjuk azt, hogy az élet az az agyunkban van, neurális rendszerekben van, amikor az agyunk meghal, akkor az ember is meghalt, mert a személyisége, az gondolkodása, a reflexei, minden meghal. De a bibliai szimbolisztikában a vér hordozza az életet. Amikor ezt a szimbolisztikát alkalmazzuk Jézus Krisztusra, akkor amikor Jézus Krisztus vére kifolyt, az élete folyt ki. Mikor megisszuk az ő vérét az erjetlen bor szimbólumában, akkor ezt alapvetően azt mondja nekünk, hogy mi azért élünk, mert Jézus élete van bennünk. És ez érvényes, mondjam úgy, első szinten minden emberre, aki megszületett ebbe a világba. Ez az életünk meghalt volna Ádámban és Évában, hogyha nem lett volna a megületett bárány a világ megalapítása óta. Tehát nem csak az örök élet van Jézus vérében, amit el szeretnénk nyerni, hanem a földi életünk is Jézus vérének köszönhető. Mi igaz

0: ából Jézus életét éljük, jogi szempontból. Nekünk nincs saját életünk, mert azt már elvesztettük Ádámban és Évában, de kaptunk egy másik életet, ami nem a miénk, és a vér eszim, vagy a must, vagy a bor, ezt próbálja értésünkre adni, hogy az életünk, amink van, nem a miénk. És hogyha ezt mélyen tudatosítanánk saját magunkba, akkor el is szörnyednénk attól, hogy mi lehet, hogy sokszor csupán csak inkább magunkért éltünk, pedig ez nem is a mi életünk, hanem Jézusé.
1: Te személyesen hogyan élted meg ezeket a jelképeket a saját életedben? Volt-e olyan időszak, amikor lelki éhséget éreztél, vagy volt-e olyan gyakorlat, ami segített, hogy újra úgymond táplálékhoz juss, lelki táplálékhoz? Illetve mit jelent számodra ma Krisztusban lenni?
0: Két dolgot mondani kell. Az egyik dolog, hogy én folyamatosan éhes vagyok. Éhes vagyok, mert úgy érzem, hogy amit eddig kaptam, az nem elég. Istennek sokkal több értékes és tartalmas eledele van lelki értelemben. Minél többet táplálkozom a Szentírásból, annál jobban felfedezem, hogy a java még hátra van abból, amit Isten nyújtani akar. Azért is éhezek, mert a hitnek harcában az ember olykor kifárad, és mindig újra kell töltenie valahogy, újra kell tankolnia magát. Minél inkább valaki megkísérel Jézus mellett maradni, annál többet kell küzdeni neki, és természetesen annál boldogabb is, de annál több eledre is szüksége van. Tehát ez az egyik dolog, hogy én úgy érzem, hogy mindig ennék. Lehet azért is, mert nem eszek eleget, nem fizikai értelemben, hanem azért, mert hogyha ebben a klasszikus értelemben veszük a lelki eledelt, vagyis Isten igények tanulmányozását, én úgy érzem, hogy többre lenne szükségem nekem elsősorban. A másik dolog, amit elmondanék, hogy Krisztusban lenni és Krisztusnak bennünk lenni, ez két különböző dolog. De te csak az egyiket kérdezted úgyis. Hogy mit jelent nekünk Krisztusban lenni? Amit Pál apostol mond Galata levél második verzének 20. versében, hogy Krisztusra együtt megfeszítettem, és élek többé nem én. Ezt kísérelem meg. Ott vagyok Krisztusban a keresztfán. Ő a fára vitte a bűneimet, úgy érzem, hogy megbocsájtott, gyermekévé fogadott, és ez nagyon boldoggá tesz. Életem nehezebb körülményei között is megnyugvást adott ez a tudat. Ezt üdvbizonyosságnak nevezik, amúgy. Nem azt akarom mondani, hogy én üdvözülni fogok. De rábíztam a sorsomat. Mert hogyha valaki ennyire szeretett, hogy az életét adta érettem, akkor mindenképpen minden egyebet megtett és megtesz érdekembe, és nem csak az én érdekem, minden ember érdekébe, hogy ezek az emberek megmeneküljenek. Ez a második dolog, amit el akartam mondani, hogy a jó Istennel békességet adott, és egy ilyen belső megnyugvást.
1: Nem baj, akkor rákérdezek a harmadikra is, hogy mit jelent Krisztusnak én bennem lenni. Ugyebár a hitéletben kihívásokat, nehézségeket élhetünk meg nap, mint nap, viszont az ige az azt írja a Zsoltárok 34:9-ben, hogy érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr, boldog az az ember, aki hozzá menekül. Mit üzensz annak a személynek, aki éhezik arra, hogy Krisztus benne legyen, ugyebár üresnek érzi magát legbelül?
0: Krisztusban kell lenni előbb. Enélkül Krisztus nem lesz bennünk. Az Új Testamentumban ezt a két kifejezést Pál apostol gyakran használja. Nekünk Krisztusban lenni annyit jelent, hogy elfogadtuk őt. Elfogadtuk, hogy minket felvitt, pontosabban a bűneinket, a bűneink büntetését felvitt a keresztfára, és mi benne vagyunk, élünk és mozgunk. Neki köszönhetjük a jelenvaló életünket, az eljövendő életünket. Ez jelenti azt, hogy Krisztusban vagyunk. Hogy mit jelent a másik kifejezés, hogy Krisztus mi bennünk, a dicsőségnek a ma reménysége, hogy Pál apostol fogalmaz a Kolossi levélben, ez az új ember, az új ontológia, az übermens, amit Nietzsche annyiszor megfogalmazott, de ami nem jött létre, vagy ahogy a kommunisták megpróbálták létrehozni az új embert, és megfenyegették, megsanyargatták, ugye nyomás alá helyezték, nem jött létre az új ember, hanem a kommunista új ember is ugyanolyan hazug és haszonleső és megtévesztő volt, mint az arisztokrata rendszerekbe. Nietzsének az übermense lett Hitler, ugye, az új ember, a felsőbb rendű ember. Nem sikerült létrehozni az új embert soha, mindig megkísérelték. Krisztus bennünk az új ember, az új ontológia. Az emberi fajnak egy olyan maradéka, üdvös maradéka, amilyet a világ még nem látott. És a kedves nézők, ezt azért jó lenne, ha remélnék, ha vágynának rá. Ez lesz az ember, amik nem lesz többé depressziós, nem lesz többé sebezhető, amik nem fog többé hűtlenni válni teremtőjével szembe, amely tükrözni fogja Jézus Krisztus képmását, amelyben Isten kedvét leli és örömöt leli, vagy hogyha a Jelenések könyvének szimbólumaival fogalmaznák, ez a bárány mennyasszonya, amely megkapja a mennyegzői ruhát. Tehát ez az új ontológia, amiről próbáltam én néhány szót szólni, és boldog az az ember, akinek része lesz benne, minden üdvözült megkapja, előbb vagy utóbb, egyesek mielőtt Jézus visszajön kapják meg, mások pedig a feltámadásba kapják meg, mert a mennybe más ontológiával nem lehet menni, csak evel.
1: Egy nagyon összetett téma volt a mai, viszont nagyon tanúságos volt a beszélgetés, és úgy érzem, hogy mélyre ástunk. Hálás vagyok neked, hogy segítettél értelmezni ezeket az igeverseket, amelyeket ma kiemeltünk, megérteni jobban azokat a képeket, amelyekben a Biblia próbál hozzánk szólni, és egy jobb irányba vezetni az életünket. Köszönöm, hogy itt voltál, és szeretettel visszavárlak még a stúdióba. Lesznek még lelki témák, sőt a mai kapcsán is még rengeteg kérdés felmerült bennem, és hiszem azt, hogy a nézőkben és a hallgatókban is, úgyhogy újra visszavárlak a stúdióba.
0: Köszönöm szépen a meghívást!
1: Köszönöm önöknek, hogy figyelemmel követték a mai beszélgetést. Eddig tartott az adásunk, sajnos, azonban egy jó hír a számunkra, hogy legközelebb innen folytatjuk. Egy hét múlva találkozunk, és szeretettel meghívom önöket, hogy kapcsolódjanak be legközelebb is az adásba, hiszen hasonló témák, érdekes tematikák, új vendégek fognak megjelenni, és csak is jó, hasznos és tanulságos dolgokat szeretnének velünk megosztani. Bátorítom önöket, hogy kapcsolódjanak be, és azt kívánom mindenki számára, hogy az Úr gazdagon áldja meg életüket. Legközelebbi alkalomig minden jót, és Isten áldását kívánom a viszontlátásra. A Biblia szavai bátorítanak, amikor elfáradunk. Vigasztalnak, amikor szomorúak vagyunk, és irányt mutatnak, amikor nem tudjuk, merre tovább. Nem véletlen, hogy oly sok ember életét megváltoztatta már. Mert a Biblia nem pusztán betűk gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez. A Speranza Reménység Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, küldje el nevét és postai címét SMS-ben vagy WhatsApp üzenetben a 0741 059 059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az ön otthonában is, mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik a szívbe.

Harmadik Zsoltár. Dávid Zsoltára, fia, Absalon elől való futásakor. Uram, mennyire megsokasodtak ellenségeim, sokan vannak a reám támadók, sokan mondják az én lelkem felől, nincs számára segítség Istennél. De te, ó Uram, pajzsom vagy nékem, dicsőségem, az, aki felmagasztalja az én fejemet. Felszóval kiálték az Úrhoz, és ő meghallgata engemet az ő szentsége hegyéről. Én lefekszem és elalszom, felébredek, mert az Úr támogat engem. Nem félek sok ezernyi néptől sem, amely körös körül felállott ellenem. Kelj fel, Uram, tarts meg engem, Istenem, mert te verted arcul minden ellenségemet, a gonoszok fogait összetörted. Az Úré a szabadítás, legyen a te népeden a te áldásod.

23. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem, az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy, a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom hosszú id. 14. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Dávidé. Azt mondja a balgatag az ő szívében, nincs Isten. Megromlottak, útálatosságot cselekedtek, nincs, aki jót cselekedjék. Az Úr letekintett a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, ha van-e értelmes, Istent kereső. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben elromlottak, nincs, aki jót cselekedjék, nincs csak egy sem. Nem tudják-e ezt mind a gonosztevők, akik megeszik az én népemet, mintha kenyeret ennének, az Urat pedig segítségül nem hívják? Majd rettegnek rettegéssel, mert Isten az igaz nemzetséggel van. A szegénynek tanácsát kicsúfoljátok, mert az Úr az ő bizodalma. Vaj, ha eljönne Sionból Izraelnek a szabadítás, mikor az Úr visszahozza népének fogjait, Jákob örül majd, és vigad Izrael.

29. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Adjatok az Úrnak, ti fejedelmeknek fiai, adjatok az Úrnak tiszteletet és dicséretet. Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékességben. Az Úr szava zeng a vizek fölött, a dicsőség Istene mennydörög, az Úr ott van a nagy vizek felett. Az Úr szava erős. Az Úr szava fenséges. Az Úr szava cédrusokat tördel, összetöri az Úr a Libánon cédrusait is. És ugrándoztatja azokat, mint a borjút, a Libánont és a Szíriont, mint a bivajfiat. Az Úr szava tűzlángokat szór. Az Úr szava megrengeti a pusztát, megrengeti az Úr Kádesnek pusztáját. Az Úr szava megborjasztja a nőstény szarvasokat, lehántja az erdőket, és az ő hajlékában mindene azt mondja, dicső. Az Úr trónolt az özönvíz felett, így trónol az Úr, mint király, mindörökké. Az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét béke.

0: Bibliai ABC.
1: Sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a közös Biblia tanulmányozáson. Szívből örülök annak, hogy egy újabb sorozatot kezdhetünk el a mai napon. Ennek az újabb sorozatnak a közös címe pedig a Biblia ABC-je, vagy a Biblia alapismeretei. A következő előadásokban szeretnénk foglalkozni azokkal a bibliai alapelemekkel, amelyet minden embernek tudnia, ismernie és hinnie kell. Tudatosan mondtam ebben a sorrendben. Tudnia, ismernie és hinnie kell. Ma a Szent Háromságról szeretnék tanulmányozni a Szentírásból. Lapozzuk fel Péter apostol első levelében a harmadik rész, 15. verset, amely a következőképpen hangzik. Az Úr Istent pedig szenteljétek meg a ti szívetekben, mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek, aki számon kér tőletek a bennetek levő reménységről szelídséggel és félelemmel. Három dolgot szeretnék kiemelni a felolvasott igeszakaszból, az Úr Istent pedig szenteljétek meg a ti szívetekben. Nincs ismeret, nincs bizonyságtevés, nincs olyan, hogy továbbadjuk az igazságot anélkül, hogyha a mindenható Istent nem szenteljük meg a szívünkben. És amikor ezt megtettük, ezt az első lépést, ha megkérdez bennünket valaki, akkor mondjuk el szelíden és alázatosan azt, amit tudunk, amit hiszünk. Sajnos nagyon sok ember nem tudja, hogy mit hisz. Ha megkérdezünk embereket, hogy miért tesz így vagy úgy bizonyos vallásos dolgot, akkor vagy vállat von, vagy pedig azt mondja, hogy az én szüleim, az én őseim is így tették, és én is azt teszem. Ezért nagyon lényeges tisztázni a Szentírásból azt, hogy mit higgyek, mi az igazság, és csak az igazságot higgyem el, és vajon az én vallásos gyakorlatom tökéletesen megegyezik-e azzal az elvel és azzal az örök igazsággal, amely a Szentírásban található meg. Ezért mondja itt mindjárt az ige az elején, hogy az Úr Istent szenteljétek meg a ti szívetekben, de ezt akkor tudjuk megtenni, hogyha ismerjük őt. Ezért a mai alkalommal célunk az, hogy megismerjük magát a Szent Háromságot, megismerjük az Atyát, az Fiút és a Szent Lelket. Hogyan közeledjünk hozzá? Hisz hogyan ismerhetjük meg? Azt találjuk feljegyezve János evangéliuma első részének a 18. versében, hogy Istent nem látta senki. Soha senki nem látta. Szó szerint így olvassuk, mert az Istent soha senki nem látta, az egyszülött fiú, aki az atya keblén van, az jelentette ki őt. Most egy alapvető dolgot szeretnék legelőször is tisztázni. Természetes, hogy azt, amit látok, azt nem kell hinnem. Azt kell hinnünk, amit nem látunk. Nagyon sok ember apáról fiúra száll ez az ige, és így mondja, én csak azt hiszem, amit látok. Hát kedveseim, próbáljuk átgondolni, kell nekünk hinnünk azt, amit látunk? Én hittem azt, hogy találkozni fogok egy bizonyos emberrel a mai napon. Meddig kell hinnem, amíg nem találkozom, amíg nem látom? Tehát azt, amit látunk, azt nem kell hinnünk. Azt kell hinnünk, amit nem látunk. Jézus Krisztus pedig itt azt mondja el nekünk ezt a nagy igazságot, az Istent soha senki nem látta. Ezért, mert nem láttuk, ezért hinnünk kell, hogy ő létezik. Ezért is találjuk feljegyezve Zsidókhoz írt levél 11. részében, a 11. résznek a 6. versét. Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Néhány fontos dologgal találkozunk, hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni. Miért? Ha nem hiszem azt, hogy létezik Isten, hogyan járulhatok eléje? Vagy ha nem hiszem, miért imádkozzak hozzá, ahhoz, aki számomra nem létezik? Ezért mondja, mert aki az Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. A mai témakörünkben mi Isten keresésére indulunk el. Ezért most tegyük fel az első és nagy kérdést, honnan tudjuk azt, hogy Isten létezik? Az előbb, János Evangéliuma 1. és 18. versében azt olvastuk, hogy Jézus Krisztus jelentette ki az Atyát. Kicsoda? Jézus Krisztus jelentette ki az Atyát. Szeretném ezt elolvasni a Szentírásból, János Evangéliuma 14. részéből, és a 14. résznek a 8. és a 9. verse egy nem mindennapi módon közelíti meg ezt. 7. versben azt olvassuk, ha megismertetek volna engem, megismertétek volna az én Atyámat is, és mostantól fogva ismeritek őt, és láttátok őt. Jézus Krisztus a felolvasott igeszakaszban nagyon egyszerűen és kézzelfoghatóan elmondja számunkra, hogy hogyan ismerhetjük meg az Atyát, hogyan ismerhetjük meg a mennyei Atyánkat, az Istent. Azt mondja, hogy ő általa, Jézus Krisztus által. Mert azt mondja, ha megismertetek volna engem, kit? Jézus Krisztust. Ha megismertük volna őt, akkor megismertétek volna az Atyát. Az Atya megismeréséhez és megismerésére Jézus Krisztus által jutunk el. De hogyan? Egyszerűen úgy, hogy meg kell ismernünk Jézus Krisztust, és miután megismertük Jézus Krisztust, így megismerhetjük az Atyát is. Jézus Krisztus itt járt a földön, látták emberek, és az ismertől ismeretlen felé, ugye az induktív módszerrel, ismertől ismeretlen felé induljunk el, hogy megismerjük az Atyát. Azonban, amíg Jézus Krisztus ezeket a szavakat Filiphez intézte, Filip nem értette meg. És azt mondja tovább a 8. és a 9. vers, mondané ki Filip, Uram, mutasd meg nékünk az Atyát, és elég nekünk. Egyértelmű, hogy az elméjéig nem jutottak el Jézus Krisztus szavai, hogy azok a szavak, és mostantól fogva ismeritek őt, mert láttátok. Láttátok őt, mert látták Jézus Krisztust. 9. vers. Mondanék Jézus, annyi idő óta veletek vagyok, és mégsem ismertél meg engem, Filip. Aki engem látott, látta az Atyát. Mi módon mondod azért, te mutasd meg nékünk az Atyát? Jézus Krisztus elmondja ezt a nagyon fontos dolgot, aki engem látott, látta az Atyát. Ha meg akarjuk ismerni az Atyát, akkor Jézus Krisztus az, akin keresztül eljutunk, és megismerhetjük az Atyát. Ezért meg kell ismernünk Jézus Krisztust, és miután megismertük Jézus Krisztust, meg fogjuk ismerni az Atyát is. Ezért induljunk el, és próbáljuk először megismerni Jézus Krisztust, és miután megismerjük őt, utána foglalkozni fogunk Istennel, az Atyával, foglalkozni fogunk a Szentlélekkel, és azzal is, hogy mi bizonyítja azt, hogy Isten létezik. De mivel a Szentírásban ezt az utasítást kaptuk, hogy mi az Atyát Jézus Krisztus által ismerhetjük meg, vagyis először meg kell ismernünk Jézus Krisztust, akit testet öltött, Isten emberként élt ezen a földön, úgy járt kelt, mint ahogy mi is, hozzánk hasonló lett, itt tanított, itt élt a mennyei életet, ezért mi Jézus Krisztus megismerésével megismerhetjük az Atyát. Ezért próbáljunk foglalkozni először magával ezzel a kijelentéssel, vagyis ezzel a kérdéssel. Mit jelent az, hogy Jézus Krisztus? Ez az egyik kérdés. A másik, vajon ez a név, hogy Jézus, közhasználati név volt abban az időben, vagy ezt a nevet csak egyedül Jézus Krisztus viselte? Különbözik a vélemények. Azonban már most az első Biblia tanulmányozásunkon szeretném hangsúlyozni, kedveseim, azt, hogy bennünket semmi más nem érdekel, hanem csak egyedül az, hogy a Jézus Krisztusról, az örök igazságról, magáról Istenről, a megváltás tervéről, és az egész keresztényi életvitelének módjáról mit mond nekünk Isten, ami atyánk, a Szentlélek által adott kinyilatkoztatás alapján a Szentírásban. És ez a lényeg. És itt látjuk azt, hogy feltettünk két kérdést, tehetnénk még számos kérdést fel. Kérdés az volt, csak Jézus Krisztus viselte ezt a nevet, hogy Jézus, vagy mások is viselték. A Bibliában számos Jézussal találkozunk. Például héberül a Jézus név így hangzik, hogy Josuah. A Bibliának 6. könyve az Ószövetségi Szentírásban Józsué, a Josuah könyve. Lefordítva az is Jézust jelent. Zakariás proféta könyvében találkozunk egy Josuával, főpappal, ami lefordítva szintén Jézust jelent. Apostolok cselekedete beszél egy Bar Jézusról. Tehát ez a név közhasználati férfi név volt abban az időben. Ezért is visel Jézus Krisztus két nevet. Azonban mit jelent először az, hogy Jézus, és mit jelent utána az, hogy Krisztus? És miért visel Jézus Krisztus két nevet, mikor a korabeli emberek általában csak egy nevet viseltek? Ott van Péter, Jakab, János, Filip, Bertalan, Pál, és így sorolhatnám tovább végig, azonban ő, a megváltó, kettő nevet viselt. Ha fellapozzuk a Szentírást Máté evangéliuma első részének a 21. versében, akkor az angyal azt mondja Józsefnek, Jézus Krisztus nevelő apjának, nevezd az ő nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg a népét annak bűneiből. Óriási kijelentés. Hála Istennek, hogy ez megvan írva a Szentírásban. Mit mond? Jézus annyit jelent szabadító. Nincs más szabadítónk rajta kívül. Senki más nem tud bennünket feloldozni bűneink alól, csak egyedül Jézus Krisztus. Nevezd az ő nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg a nő népét annak bűneiből. Azonban éppen azért, mert több ember viselte ezt a nevet, hogy Jézus, ami annyit jelent, hogy szabadító, ezért visel Jézus Krisztus két nevet. Amíg a Jézus név héberből, zsidó nyelvből ered, addig a Krisztus név görög nyelvből ered, ami annyit jelent, hogy felkent, vagyis messiás. Amikor Jézus Krisztus 30 éves korában megkeresztelkedett, és kijött a Jordán folyóból, letérdelt a parton imádkozni, akkor a Szentlélek kiárat rá, és amikor Péter apostol apostolok cselekedetének 10. részében, a 38. versben beszél róla, akkor azt mondja, mind kené fel őt az Isten, hatalommal és Szentlélekkel. Mivel? Felkente őt Szentlélekkel. Tehát a Krisztus szó annyit jelent, hogy felkent, messiás, rajta kívül nincs szabadító. Vajon nekünk, embereknek kell hinnünk azt, hogy Jézus Krisztus a messiás, és rajta kívül nincs más út a szabadulásra? Olvassuk el Jézus Krisztus kijelentését ezzel kapcsolatban János evangéliuma 20. részében, a 31. versben. Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, az Isten fia, és hogy ezt hívén életetek legyen az ő nevében. Ember, aki meg akarja ismerni Istent, először meg kell ismernie Jézus Krisztust. És el kell fogadnia őt, Jézust, hogy ő az egyetlen mesiás, egyetlen bűntől szabadító. Nincs rajta kívül senki más. Se ember, vagy bármilyen mennyei lény nem tud bennünket megszabadítani bűneinkből. Egyedül ő, aki magában viseli a szabadítást, magában viseli a mesiást, ugye a felkent, vagy mesiás, a Krisztus, és azt mondja itt az ige, hogy nekünk hinnünk kell, hogy Jézus a Krisztus, Jézus a mesiás, Jézus az Isten fia, és hogy ezt higgyük, és ha elfogadjuk őt mesiásnak, megváltónknak, akkor ő nevében nekünk szabadulásunk, vagyis örök életünk van. Már eleve találkozunk ezzel a dologgal, ezzel az igazsággal, hogy igen, Jézus Krisztus a szabadító. Nincs más, vagyis más szóval kifejezve, nincs más megváltó. Jézus Krisztus az egyetlen megváltó. Senki sem halt meg érettünk bűnös emberekért a Golgotai kereszten. Senkinek a halála, senkinek az élet feláldozása nem elegendő ahhoz, hogy megváltson bennünket a mi bűneinktől. Még hogyha egy mennyei angyal, aki bűntelen volt, soha nem vétkezett, hű maradt teremtőjéhez, Istenéhez, ha angyal jött volna le a földre, és ő halt volna meg itt a földön, érettünk, az ő élete nem lett volna elegendő, mert ő nem a teremtő. És itt mindjárt két fogalommal találkozunk. Általában nagyon ritkán esik szó keresztény körökben arról, hogy valóban Jézus Krisztus nem csak megváltó, de teremtő is. De mivel már említettük azt, hogy Jézus Krisztusat megváltó, olvassuk el Péter apostol első leveléből, az első részből a 18-19. Verset. Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányin, a Krisztusén. Kinek a vérén váltattunk meg? A Krisztusén. Nem ezüstön, nem aranyon, pénzen nem lehet bűnbocsánatot vásárolni, mondja nekünk Isten a Szentírásban. A bűneink eltörlését egyedül egy valaki teheti meg. Az, aki a nevében viseli, hogy szabadító, csak Jézus a Krisztus. Az, aki meghalt érettünk, és helyettünk, a mi bűneinkért a Golgotai kereszten. Ezt mondja olyan meghatóak ezek a szavak a 19. versben, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén. Nincs más szabadító, nincs más kiút, nincs más út a bűntől való szabadulásra, csak egyedül Jézus, azt mondja a Szentírás. Azonban a köznyelvben ott forog az, hogy a Jézuska. Nem tudom, kedves jelenlevők, gondolkodtak-e már azon, hogy miért él a nép ajkán ez a kifejezés, vagy miért nevezik így a megváltott, hogy Jézuska? Általában azért, mert az emberi köztudatban, amikor megemlítik Jézus Krisztust, és úgy nevezik, hogy Jézuska, akkor a betlehemi jászol áll előttük, és a betlehemi jászolóban pedig a bepójált Mesiás, a megváltó. A kis Jézuska, hogyha ott az a csecsemő. Azonban szeretném, ha a mai témakörünkben, a mai közös Biblia tanulmányozásunkban Jézus Krisztusról kialakulna az igazi Krisztus kép, hogy mi lássuk meg, hogy ki is az, aki értünk meghalt a Golgotai kereszten. Ha zsidókhoz itt levelet lapozzuk fel, és még számos helyen a Szentírás beszél erről, akkor azt látjuk, hogy Jézus Krisztus nem csak a betlehemi jászolban fekvő csecsemő, nem csak a golgotai hős, hanem Jézus Krisztus a teremtő Isten. Amikor fellapozzuk a Szentírás első lapjait, akkor elénk tárul az, hogy a Szent Háromság részt vett a teremtésben. Ott volt az Atya, ott volt a Fiú, és ott volt a Szentlélek is. Ha megnyitjuk a Bibliát a legelső lapon, akkor az egész Szentírás ezzel kezdődik. Olvasom Mózes első könyvében az első részből az első két verset. Kezdetben teremti Isten az eget és a földet. A föld pedig kietlen is puszta volt, és sötétség volt a mélység színén, és az Isten lelke lebegett a vizek felett. Először beszél Istenről, aki teremtette az eget és a földet, majd utána mindjárt beszél arról a Szent Háromság harmadik személyéről, és azt mondja, hogy az Isten lelke, tehát a Szentlélek Isten, lebegett a vizek felett. Sokszor emberek úgy gondolják, hogy az Ószövetségi Szentírás nem is beszél a Szentlélek Istenről. Tessék megfigyelni, hogy ezzel kezdődik úgymond a Biblia. Azonban, amikor a teremtés történetét olvassuk, főleg amikor az ember teremtéséről számol be a Szentírás, akkor szintén az első könyv első részének a 27. versében azt olvassuk, pontosabban a 26-ban, és mondta Isten, teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra. Nem azt mondja Isten, hogy teremtek embert, hanem teremtsünk embert a mi képünkre és a mi hasonlatosságunkra. Tessék megfigyelni, hogy egymás után sorakozik a többes szám, egyszer, kétszer, háromszor. Ott van, hogy és mondta Isten, teremtsünk, utána a mi képünkre, másodszor és harmadszor, a mi hasonlatosságunkra. Tehát azt jelenti, ahogy említettük az előbb, hogy a Szent Háromság részt vett, jelen volt a föld és a világ formálásánál, teremtésénél és az ember teremtésénél. Azonban, ahogy mai nyelvvel tudjuk kifejezni, mindenhol van vállalkozó. Ember, aki vállalja a felelősséget, a munkáért, aki elvégzi azt, aki kivitelezi. Így tudnám megmagyarázni azt, hogy Jézus Krisztus volt az, aki az Atya tervét véghez vitte, megvalósította. Így olvassuk zsidókhoz írt levél első részének az első két versében. Minek utána az Isten sok rendben és sokféleképpen szólott hajdan, ugye régen, az atyáknak a próféták által, ez utolsó időkben szólott nekünk fia által. Amíg az apostol Pál, aki írta a levelet, beszél arról, hogy Isten régen a prófétákon keresztül szólt, ma, a mi időnkben, mondja, írja az apostol, szólt nekünk fia által, tehát Jézus Krisztus által, akit tett mindennek örökösévé, és most jól tessenek figyelni, aki által a világot is teremtette. Ki által teremtette az Isten a világot? Hogy olvassuk a Szentírásban? A fia által, Jézus Krisztus által teremtette a világot. Kedveseim, ugye milyen más Krisztus kép kezd kialakulni bennünk, amikor nem csak a betlehemi jászolba fekvő tehetetlen csecsemőt, Jézuskát látunk magunk előtt, hanem a világ mindenség teremtőjét, urát és Istenét, Jézus Krisztust. Ő az, aki teremtette az eget, a földet, a tengert és a vizek forrásait. Miért? Mert azt mondja, hogy aki által az Atya teremtette a világot, tehát aki megvalósította a teremtést, az Jézus Krisztus volt. Itt most már két tulajdonságáról, két szolgálatáról találtunk eddig kimutatást a Szentírásban. Ha sorrendben állítjuk, akkor azt látjuk, hogy a Szentírás Jézus Krisztusról beszél, hogy ő a mi teremtőnk. Azonban az imént olvastuk Péter apostol első levele első részének a 18-19. Versében, hogy nem ezüstön és nem aranyon váltattatok meg a ti atyátoktól örökölt hiába való életetekből, hanem a hibátlan és szeplőtlen bárány vérén, a Krisztusén. Nincs más megváltunk, csak Jézus Krisztus. Péter apostol nagyon határozottan mondta ezt el, nem csak itt az ő levelében, hanem amikor felelősségre vonták, hogy miért hirdeti Jézus Krisztust, és ő így válaszol, apostolok cselekedetében találjuk feljegyezve a 4 rész 12. versében, nincsen senkiben másban üdvösség, és nem is adatott az emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk, csak Jézus. Nincs más megváltó, nincs más szabadító, nincs más mesiás Jézuson kívül. Ó, kedveseim, milyen boldog tudat ez, hogy az Istenség második személye, aki megteremtett bennünket, sajnos a bűnt választotta az ősszülő, bűnt választották az első emberek, az első emberpár. De Jézus Krisztus eljött utánunk, és ő megváltott bennünket. Ő lehetővé tette az örök élet elnyerését. Ő meghalt értünk a Golgotai kereszten. Ő a mi teremtünk, ő a mi megváltunk. Azonban most vessünk fel már egy másik kérdést. Hány közben járó van Isten és ember között? Egy, öt, tíz, ötven, száz, ezer, vagy mennyi? Különböző féleképpen van és él ez a tétel is, ez az igazság is az emberek között. Azonban természetesen igazság csak egy van. A valóság nem élhet különböző féleképpen az emberek között. A Bibliában egyértelműen tanítja bennünket, tanít bennünket Isten arra, hogy hány közben járó van. Olvassuk el Timóteushoz írt levelet, amikor fellapozzuk az első levélből a második rész 5. versében találjuk erre a kérdésre a választ, hogy hány közben járunk van. Mert egy az Isten, egy a közben járó és Isten is ember között az ember Krisztus Jézus. Mit mond nekünk a Szentírásban Isten? Hány közben járunk van? Egy. És ki az az egy? Azt is megmondja. Egy az Isten, és egy a közben járó is, Isten és ember között az ember Krisztus Jézus. Ő a közben járó. És miért csak Jézus Krisztus lehet a közben járó? Más szóval, miért nem lehet senki más közben járó, csak ő, Jézus, a megváltó? Azért, mert mi emberek mindannyian bűnben születtünk, bűnösek vagyunk, a bűn terhe alatt éltünk, és csak a Jézus Krisztus golgotai áldozatába vetett hittel és reménnyel szabadulhatunk meg bűneinktől. És egy bűnös ember sem lehet közben járó. Csak az, akiben nincs bűn. Egész élete alatt a sátán egyetlen egyszer sem tudta bűnre csábítani Jézus Krisztust. Akiről azt olvassuk, hogy ő neki problémái voltak, ő meg volt kísértve, azonban ő ragaszkodott az igazsághoz következetesen és állandóan. Például Zsidókhoz írt levél 4. részének a 15. versében ezt olvassuk. Mert nem olyan főpapunk van, aki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben, vagyis kísértést szenvedett, hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. Amíg eddig láttuk azt, hogy Jézus Krisztuson kívül nincs más közben járó, csak egy. Kedveseim, elhisszük mi azt, amit Isten a Szentírásban nekünk elmond Jézus Krisztusról, hogy ő az egyetlen közben járó? Készek vagyunk mi elfogadni azt, hogy Jézus Krisztus az egyetlen megváltónk, és másik nincs? Készek vagyunk elfogadni azt, hogy Jézus Krisztus az egyetlen közben járó, mert másik nincs? És ahogy már itt olvastuk a 15. versben, a következő kérdésre is választ találtunk. Hány főpapunk van? Ha megfigyeljük, a keresztény egyházakban különböző keresztény egyházak léteznek. És minden keresztény egyháznak megvan a maga főpapja. Azonban a Biblia szerint, Isten tanítása szerint hány főpap létezik? Itt azt olvastuk, mert nem olyan főpapunk van, aki nem tudna megindulni a mi gyarlóságainkon. Kiről beszél itt a Szentírás? És tessenek megfigyelni, hogy egyes számban mondja el. Nem azt mondja, hogy nem olyan főpapjaink vannak, akik nem tudnak megindulni a mi gyarlóságainkon, hanem egyes számban mondja el, ha fellapozzuk Zsidókhoz írt levél 6. részének a 20. versét, akkor választ találunk pontosan arra, hogy ki a főpapunk. Ezt olvasom. Ahová útnyitól bement érettünk Jézus, aki örötté való főpap lett Melkisédek rendje szerint. Jézus, aki örökké való főpap lett Melkisédek rendje szerint. Tehát a Biblia szerint, Isten tanítása szerint hány főpapunk van? Egy. És megmondja azt, hogy ki az az egy főpap, Jézus Krisztus. Akkor eddig láttuk azt, hogy Jézus Krisztus a mi teremtőnk, a mi megváltónk, amik egyetlen közben járunk, vagy utána láttuk, hogy egyetlen főpapunk, és Jézus Krisztus szolgálatáról szeretnék még egyet olvasni. Ő személyesen beszél arról, hogy amikor ő másodszor eljön, akkor ő lesz az ítélőbírónk is. Ezt olvassuk Máté evangéliumának 25. részében, a 31. és 32. versben. Mikor pedig eljön az embernek fia az ő dicső

akkor most próbáljunk visszatérni a mi eredeti kiinduló pontunkhoz, hogy rajta keresztül megismerjük az Istent. Mert Jézus Krisztus ezt mondta, ki látott engem, látta az Atyát. Rajta keresztül, általa, ha mi ismerjük Jézus Krisztust, mi megismerhetjük a mindenható Istent is. Ezért most próbáljunk elindulni ebben az irányban és keresni azt, hogy mi hogyan ismerjük meg Jézus Krisztust. Mi minden bizonyítja Jézus Krisztuson keresztül azt, hogy megismerjük az Atyát, az Istent is, hogy ő valóban létezik, hogy ő öröktől fogva létező személy. Zsoltárok könyvét, amikor fellapozzuk a 19. Zsoltárban, a második versben gyönyörű választ találunk arra, hogy a természet hogyan bizonyítja Isten létezését. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Amikor feltekintünk a csillagos égre, próbáljuk megszámlálni a csillagokat az égen. Lehetetlen. Ki teremtette meg? Ki határozta meg minden bolygónak és minden csillagnak a maga útját? Ki volt az, aki elindította a földünket, és az a naprendszerben található bolygókat, amelyek mindegyik óriási sebességgel rohan? Például maga a föld több mint 1600 kilométer sebességgel forog a saját tengelye körül. Ki indította el? Hogy nem lassul, vagy nem gyorsul? Ha Isten nincs, hogyan állna elő mindez? Egyik alkalommal nagyon régen olvastam a következőt. Vajon a tudósok hány fizikai és vegyi törvényt készítettek el, teremtettek meg? A válasz az, hogy egyet sem. Mindazok a vegyi és fizikai törvények, melyeket a tudósok felfedeztek, azok léteztek azelőtt is. Az ember csak felfedezője a meglévő törvényeknek. De akkor fel kell tennünk a kérdést, de ki a teremtője? Ki teremtette mindazokat a törvényeket, amelyeket már tudunk, és ki teremtette azokat a törvényeket, amelyeket még az ember mindig nem fedezett fel? Itt látjuk ezt a csodálatos kijelentést, az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Amikor fiatal voltam, nagyon szerettem szavalni. Volt egy kedvenc szavalatom, egy költemény, amelynek az volt a címe, hogy ateista. Refrénszerűen ismétlődött a szavalatban a következő. Megértem azt az embert, aki földre hajtja a fejét, és azt mondja, hogy nincs Isten. De nem értem meg azt az embert, aki az égre néz, és azt mondja, hogy nincs Isten. Igen, a természet, az egész mennyei világ, az egész látható világegyetem, a koszmosz, ami magában annyit jelent, hogy rend, örök rendet állított fel Isten. Egyetlen egy bolygó sem nem ütközik össze, mert mindegyiknek megszabta Isten a maga útját, is arról nem tér le. Természet beszél arról, hogy van Isten. A következő bizonyíték Isten létezésére a lelki ismeret. Rómabeliekhez írott levélnek a második részében, a 15. versben találunk erről kimutatást, Róma 2.15 így hangzik. Mert akik megmutatják, hogy a törvény cselekedete be van írva az ő szívükbe, egyetemben bizonyságot tévén arról az ő lelkiismeretük és gondolataik, amelyek egymást kölcsönösen vádolják vagy mentegetik. Milyen különös? Milyen különös megfigyelni a következőt? Ha jót teszünk, nem vádol bennünket a lelkiismeret? De amint rosszat teszünk, azonnal megszólal, hogy miért tetted, nem így kellett volna. Miért tetted ezt meg? Ne tedd ezt, máskor másként tegyed. Tegyed azt, ami igaz, vagy mondd azt, ami az igaz. Miért nem mondtad meg őszintén? Szeretnék elmondani egy történetet. Sógornőm jogi egyetemre járt. Akkor mesélte el, hogy egy tanár

bűnügyet tanított, és elmondta nekik a következőt. Egy kis városban szörnyű gyilkosság történt, egy házas párt meggyilkolt valaki, azonban a gyilkosnak nyoma veszett. Annyira nyoma veszett, hogy a rendőrség semmilyen bűnre vezető, nyomra vezető valamit nem talált. És egyik rendőrnek egy hadi ötletet támadt, és azt mondta a többieknek, tudjátok mit, rendeljük el, hogy mindenkinek meg kell mérezkednie. Le kell mérni a testsúlyát. Meg is tették, mivel nem volt túl nagy a város. Kötelezővé tették mindenki számára, hogy elmenjen és lemérjék. Felírták a nevét, és utána, hogy hány kiló. Egy hónap múlva ez megismétlődött. Egy ember egy hónap alatt 10 kilót veszített súlyából. És amikor ezt megfigyelték, beidézték a rendőrségre, és addig vallották, míg meg nem mondta az igazat, én vagyok a tettes. A lelkiismeret furdalás. Isten a lelkiismereten keresztül szól hozzánk. Isten int bennünket, sőt még álomban is szól, figyelmeztet, tanít, tanácsol bennünket a jóra. Ahogy az előbb említettem, akkor fedd, amikor rosszat teszünk, amikor jót teszünk, az sohasem fedd. Tehát a természet bizonyítja azt, hogy létezik Isten. A bennünk levő lelkiismeret bizonyítja azt, hogy létezik Isten. És még egyet szeretnék megemlíteni, ez pedig a jövendőlés. Mi is a jövendőlés? A jövőbe beszéles. Kijelentése a jövővel kapcsolatban, jövővel, bent történő eseményekkel kapcsolatban. Így olvassuk Ésaiás próféta könyvének a 44. részében, pontosabban a 46. részében a 9. és a 10. verset. Emlékezzetek meg a messze régi dolgokról, hogy én vagyok Isten, és nincs több. Isten vagyok, és nincs hozzám hasonlatos. Ki megjelentem kezdettől fogva a véget, és előre azokat, amik még meg nem történtek, mondván. Tanácsom megáll, és véghez viszem minden akaratomat. Ki az, aki tudja kezdettől fogva a véget? Isten. És mit mond? Kijelentem azt, ami lesz. Én megmondom előre azt, hogy hogyan fognak történni az események, hogyan fog történni az egész világ történelem, hogyan fog zajlani, véghez menni, megvalósulni. A Bibliában több mint 1000 ilyen jövendőléssel találkozunk. Következő előadásban szeretnék foglalkozni számos jövendőléssel, és el fogunk gyönyörködni azokban, hogy milyen csodálatosan teljesedtek be azok a jövendőlések, amelyeket Isten mondott. És a Szentírásban vannak olyan jövendőlések is, amelyek évre szólnak. 100, 500, több mint 1000, több mint 2000 évre előre Isten megmondta, hogy mi lesz, és úgy lett. Este nézik a híradót. És a híradó végén elmondják, hogy milyen lesz az időjárás holnap. Hadd kérdezzem, mindig eltalálják a meteorológusok, hogy milyen idő lesz a következő nap? Meg tudják mondani 1-24 órára előre, precíz pontossággal, hogy mi fog történni? Nem beszélve a földrengésekről. Ott vannak a műszerek, meg tudják jelölni előre órákra, vagy hetekre, vagy hónapokra, vagy évekre, hogy lesz és mi lesz? Nem. Isten pedig előre kijelentette a jövőt. A proféciák az egyik legvilágosabb bizonyítéka annak, hogy Isten létezik. Azonban a legtökéletesebb kinyilatkoztatás, az pedig Jézus Krisztus. Senki más nem mondhatja el azt, amit ő elmondott, aki látott engem, látta az atyát. Ha semmilyen más kinyilatkoztatás nem létezne a világegyetemben, és ezen a földön csak Jézus Krisztus Isten létezéséről, az is elegendő lenne. Azonban úgy érzem, hogy illő dolog, sőt szükséges is, hogy mi szót ejtsünk a Szent Háromságról külön-külön. A megfogalmazás, ami közkézen forog, egy Istenben három személy. Az Atya Isten, a Fiú Isten és a Szentlélek Isten.
Az Atya Isten számtalanszor megszólalt Jézus Krisztus földi szolgálata alatt. Jellegzetes az a kijelentése, amikor Jézus Krisztus kijött a vízből, Keresztelő János megkeresztelte, és kijött a Jordán folyóból. És amikor letérdelt a Jordán partjára, és ott imádkozott, szó hallatszott az égből, amely azt mondta, ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Ebből világosan látjuk, hogy az Atya fent volt a mennyben, Jézus Krisztus itt volt a földön, tehát két különböző személy, Jézus Krisztus itt a földön, mint személy, emberi testben, az Atya pedig fenn a mennyben. Szeretnék Jézus Krisztusra vonatkozóan is olvasni főpapi imájából, melyet János evangéliuma 17. részében találunk meg, feljegyezve az 5. versben, amikor Jézus Krisztus imádkozik, akkor ezeket mondja. És most te dicsőíts meg engem, Atyám, te magadnál azzal a dicsőséggel, amellyel bírtam te nálad a világ létele előtt. Ebből azt látjuk, hogy Jézus Krisztus is örökké létező Isten, ugyanúgy, mint az Atya, mert a földi szolgálatának végén elmondott imában mit hangsúlyoz? Most te dicsőíts meg engem, Atyám, milyen dicsőséggel? Azzal a dicsőséggel, amely nekem volt, amikor nálad voltam, mikor? A világ létele előtt. Amikor Jézus Krisztus és az Atya viszonyáról van szó, akkor még egy dolgot szeretnék hangsúlyozni. Filippi beliekhez írott levélben olyan csodálatosan találjuk feljegyezve ezt. A Szentírásban Isten azt mondja, hogy az Atya és a Fiú egyenrangú személyek. Így olvassuk Filippi beliekhez írott levél 2. részének az 5. versét. Annak okáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is, 6. vers, aki mikor Isten formájában volt, tehát kicsoda, Jézus Krisztus, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő. Kedves jelenlevők, ezt szeretném hangsúlyozni, hogy mielőtt Jézus Krisztus emberi testet öltött magára, az Atyával egyenlő volt. Ahogy az Atya örökké létező Isten, úgy a Fiú is, Jézus Krisztus is örökké létező Isten. Külön személy az egyik, külön személy a másik is. Azonban ki a Szentlélek? Visszatérek oda a kerességhez, amit az előbb említettünk. Az Atya megszólalt a mennyből, Jézus Krisztus itt volt a földön, és ebben a Biblia kimutatásban az a különös, hogy azt olvassuk ott Máté evangéliumának a 4. részében, a 3. részében, hogy Jézus Krisztus itt van a földön, az Atya a mennyben, a Szentlélek pedig galamb képében kiárad rá. Jézus Krisztus személyesen beszél a Szentlélekről, és egy különös módon beszél. Én nagyon boldog vagyok, hogy a Szentlélekről a Szentírásban ő maga, Jézus személyesen, ilyen világosan elmondta nekünk, hogy kicsoda valójában a Szentlélek. Szeretnék feltenni egy kérdést. Vajon a Szentlélek személyi, vagy erő? Az a különös, hogy általában az emberek azt mondják, hogy igen, a Szentlélek erő. Azonban kinek van ereje? Aki személy. Nézzük meg, hogy Jézus Krisztus hogyan beszél a Szentlélekről. Úgy beszél, mint erőről, vagy pedig úgy beszél, mint személyről. Olvassuk János evangéliuma 14. részében a 16-17. Verset. És én kérem az Atyát, és más vigasztalót ad néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. Ki ez a vigasztaló? A 26. versben Jézus megmagyarázza. Ama vigasztaló pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek. Mit mond Jézus Krisztus? Ama vigasztaló pedig a Szentlélek. És most kérem kedves figyelmüket, akit az én nevemben küld az Atya. Akit, tehát személy. Nem azt mondja, hogy amit erő. Nem azt mondja, hogy amit küld az én nevemben az Atya, hanem azt mondja, hogy akit küld az én nevemben az Atya.
Itt látjuk azt, hogy Jézus Krisztus helyett jött el az Istenség harmadik személye, a Szentlélek Isten. Jézus Krisztus feltámadása után 40 napra felment a mennybe, és 10 nappal később, pünkösd napján az Atya elküldte az Istenség harmadik személyét, a Szent Lelket. Azonban szeretnék még egy-két igehelyet olvasni. Visszatérünk a 17. vershez. Az igazságnak a ma lelkét, tehát a Szent Lelket, akit a világban nem fogadhat, mert nem látja őt, és nem ismeri őt, de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad. Kedveseim, négyszer ebben a rövid kifmutatásban Jézus Krisztus négyszer hangsúlyozza azt, hogy a Szentlélek személy. Mert még egyszer az igazságnak a ma lelkét, akit a világban nem fogadhat, majd háromszor azt mondja, hogy őt, nem azt, őt, tehát személyt. A Szentlélekről látjuk azt, hogy egyértelműen, hogy ugyanúgy személy, mint ahogy személy az Atya, és ahogy személy a Fiú is, Jézus Krisztus. Miután láttuk ezt, szeretnék még egy nagyon fontos viszonyt, nagyon fontos isteni tulajdonságot megemlíteni, ez pedig az, hogy Isten örökkévaló. Isten nem ideiglenesen. Istennek nincs kezdete, Istennek nincs vége. Soha sem fogom elfelejteni. Egyszer összefutottam egy tanárral, aki mindenáron rá akart engemet beszélni, hogy ne higgyek Isten létezésében. Leültünk és beszélgettünk. És a kérdése az volt, az első kérdése, nyomban. Nekem szegezte a kérdést. Ki teremtette Istent? Én azt válaszoltam neki, hogy erre a kérdésre engedje meg, hogy kérdésre kérdéssel válaszoljak, mert van ilyen párbeszédi mód. Azt mondta, hogy jó. Hol van a világ vége? Kérdeztem őt. És azt válaszolta nagyon keményen és határozottan, mindenki biztosan tudja, a világűr végtelen. Igen. De ezzel ön valamit elismert. Kicsit meglepődve azt mondta, én nem ismertem el semmit. Mondtam neki, igen. És amikor láttam, hogy igen, nemmel nem megyünk egy a kettőnél tovább, akkor elkezdtem neki magyarázni. Valóban végtelen a világ egyetem? Vagy amikor az ember kijelentette azt, hogy a világegyetem végtelen, akkor ő elismert egy dolgot magáról. Az pedig az, hogy az emberi agy felfogó képessége véges, határok közé van szorítva. És mivel a véges agyunkkal képtelenek vagyunk felfogni a végtelen világegyetemet, nem tudjuk megállapítani, hogy hol van a világegyetem vége, ezért azt mondjuk, hogy végtelen. És akkor a következő kérdésem az volt, ha mi emberek nem vagyunk képesek felfogni a fizikai világnak a végét, az egész fizikai világegyetemet, akkor képesek vagyunk-e felfogni azt az örökké létező Istent, aki mindazt, ami számunkra végtelen, ismeretlen, teremtette és fenntartja. És ez a tanár azt mondta nekem, fejezzük be a beszélgetést, mert végül rászed engemet arra, hogy én is higgyek Istenben. Szeretném olvasni a Szentírásból ezt a nagyon szép kijelentést, hogy valóban Isten öröktől fogva és mindörökké létező személy. A 90. Zsoltárban találjuk feljegyezve a következő szavakban, a második versben. Minek előtte hegyek lettek, és föld és világ formáltaték, öröktől fogva, mindörökké, te vagy Isten. Mikor? Meddig? Mettől? Meddig? Öröktől fogva, mindörökké, te vagy Isten. Adjunk hálát Istennek ezért a csodálatos kinyilatkoztatásért. Örök szeretet, mindenható drága jó Istenünk, mi nagyon szépen megköszönjük neked, hogy te kinyilatkoztattad magadat. Elküldted Jézus Krisztust, és mi megismerhetjük Jézus Krisztust a Szentírásból,
és Jézus Krisztuson keresztül megismerhetünk téged, Atyánk, és a Szentlélek Istent is. Köszönjük nekünk ezt, neked ezt az előjogot, és add, hogy a mi szívünkben a szeretet megerősödjön te irántad, hogy mi őszinte téged szerető gyermekeid legyünk, hogy tégedet kövessünk, neked szolgáljunk, és hogy te lakhassál az Atyával és a Szentlélekkel együtt, a mi szívünkben, hátlevő földéletünkben. Ezt kértük te tőled, örök szeretet, ami megváltó Jézus Krisztus érdeméért kértük ezt tőled, kegyelmedből. Amen.

96. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Énekelj az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét, hirdessétek napról napra az ő szabadítását. Beszéljétek a népek között az ő dicsőségét, minden nemzet között az ő csoda dolgait. Mert nagy az Úr, és igen dicséretes, rettenetes minden Isten felett. Mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott. Ékesség és fenség van előtte, tisztesség és méltóság az ő szent helyén. Adjatok az Úrnak, népeknek nemzetségei, adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet. Adjátok az Úrnak neve dicsőségét, hozzatok ajándékot, és jöjjetek be az ő tornácaiba. Hajoljatok meg az Úr előtt, szent ékességben, rettegjen előtte az egész föld. Mondjátok a népek között, az Úr uralkodik, megerősítette a földet, hogy meg ne induljon, ő ítéli meg a népeket igazsággal. Örüljenek az egek, és örvendezzen a föld, harsogjon a tenger, és minden benne való. Viduljon a mező, és minden, ami rajta van, örvend akkor az erdő, minden fája is. Az Úrnak orcája előtt, mert eljön, hogy megítélje a földet. Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az ő hűségét.

93. Zsoltár. Uralkodik az Úr, méltóságot öltözött fel, felöltözött az Úr, hatalmat övezett magára, megerősítette a földet is, hogy meg ne induljon. Állandó a te királyi széked, elejétől kezdve, öröktől fogva vagy te. A folyóvizek, Uram, a folyóvizek zúgnak, a folyóvizek hullámokat hánynak, a nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban. A te bizonyságaid igen bizonyosak, a te házadat illeti, Uram, szentség napok hosszáig. A nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasság. 75. Zsoltár. Az éneklő mesternek, az altasétra, Aszáf Zsoltára, ének. Tisztelünk téged, ó Isten, tisztelünk, neved közel van, hirdetik csodatetteid. Ha megszabom a határidőt, én méltányosan ítélek. A föld és annak minden lakosa elcsügged, én erősítem meg annak oszlopait. A kérkedőknek azt mondom, ne kérkedjetek, és a gonoszoknak ne emeljetek szarvat. Ne emeljétek magasra szarvatokat, ne szóljatok megkeményedett nyakkal, mert nem napkelettől, sem napnyugattól, és nem is a puszta felől támad a felmagasztalás, hanem Isten a bíró, aki egyet megaláz, mást felmagasztal, mert pohár van az Úr kezében, bortól pezseg, nedveltele, ha tölt belőle, még seprejét is issza, és szopja a föld minden gonosztevője. Én pedig hirdetem ezt mindörökké, és éneket mondok a Jákób istenének. És a gonoszoknak szarvait mind letördelem, az igaznak szarvai pedig felmagasztom.

85. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Kórá fiainak zsoltára. Jó akarattal voltál, Uram, a te földedhez, visszahoztad a Jákob nemzetségéből való foglyokat, elengedted népednek álnokságát, elfedezted minden bűnüket. Elhárítottad róluk minden búsulásod, elfordítottad haragod gerjedezését. Hozz vissza bennünket, szabadításunk Istene, és szüntesd meg ellenünk való bosszankodásodat. Avagy mindörökké haragszol éránk? Nemzedékről nemzedékre tartod-e haragod? Avagy nem elevenítesz-e meg minket ismét, hogy néped örvendezzen benned? Mutasd meg nékünk, Uram, a te kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad mi nékünk. Hadd halljam meg, mit szól az Úristen. Kétség nélkül békességet szól az ő népének és kegyeltjeinek, hogy vissza ne térjenek a bolondságra. Bizonyára közel van az ő szabadítása az őt félőkhöz, hogy dicsőség lakozzon a mi földünkön. Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, és igazság tekint alá az égből. Az Úr is megadja a jót, és földünk is megtermi a gyümölcsét. Igazság jár előtte, és követi őt az ő lépéseinek.

0: Találkozás Jézussal.
1: Nézzük, hogy mi a helyzet a bűnnel és a bűnhöz való hozzáállással. Lehet-e emberi erőfeszítések árán az Isten törvényét betartani, vagy bármit tenni ennek érdekében? Hogy egyszerűsítsük a dolgot nagyon röviden, mi jut eszünkbe akkor, hogyha látunk egy ilyen táblát? Két szerep, védelem, és valahol a gát, tehát hogy visszafogjon a balesettől, ugye a kreszben, akinek jogosítványa van, az tudja nagyon jól ezt. Mit szólnánk akkor, hogyha a 10 parancsolat nem egészen úgy lenne a Bibliában, ahogy ismerjük, hanem felszólító módban? Ölj, lopj, paráználkodj, de nem valószínű, hogy nagyon tetszene ez. Tehát most képzeledbe tegyünk elé egy ilyen stop táblát, hiszen tulajdonképpen erről lenne szó, hogy mindezeket ne tedd. Az Isten törvényének az egyik típusa ilyen módon épül fel, és ugye a 10 parancsolatban ezt találhatjuk el, az, ami általunk is jobban ismert. Jön egy görög bölcs, természetesen ő nem ismerte, vagy nem olyan formában ismerhette a 10 parancsolatot, ahogyan mi. És ő azt mondja, hogy a bűn problémáját meg lehet oldani. Elég a jót az embereknek elmondani, elég meggyőzni az embereket a helyes viselkedés szabályairól, társadalmi dolgokról, és ezután, hogyha minden sikerült, automatikusan az emberek jók lesznek, mondta Szókratész. Mi van akkor, hogyha nem stop táblával találkozunk, hanem egy ilyen táblával? Remélem, hogy nincs önök között rendőr. Nyugtassanak meg. Tudnélik, a következőt szoktuk tenni. Ha 99-szel megyünk, az még 10%-os sebesség túllépés, ott még nem büntetnek meg, igaz? De ha nagyon sietünk, akkor már 128-al, a rendőröktől tudom, hogy még ott megúszhatjuk 3000 forint bírsággal, jogosítványt nem vonják be. Ott már nem annyira fontos, hogy ez a tábla most véd vagy gátol. Próbáljuk egy kicsit átlépni. Igaza volt-e a filozófusnak? Elég-e az embereket meggyőzni, megtanítani a helyes viselkedés szabályairól? Úgy gondolom, hogyha elszakadunk és a valóságba keresünk példát, a brutalitás, az erőszak jelenléte meggyőz arról bennünket, hogy nem. Nem lehet az embereket automatikusan tanítás, nevelés alapján jóvá tenni. Valami több kell hozzá. Tulajdonképp szokrateszi filozófia kísért bennünket. Ja, valamilyen összefüggésben már a héten utaltam erre, tegnap este, hogy az embert úgy képzeljük el, hogy van test és van lélek. A mai ember a nagyon vallásos réteg is nagy százalékban úgy gondolja, hogy a test az, ami a bűnös, a lélek a bűntelen, testet kell megsanyargatni, a lelket kell felszabadítani, és hogyha ez sikerül gyakorlatban valamilyen praktikákkal kivitelezni, akkor ez a probléma meg van oldva. Földrajzilag, ha ugrunk egyet Szíriában, itt találunk egy különös helyet, egy olyan emlékhely, ahol nevezetes oszlopos Simeon élt és remetéskedett 35 évig. Krisztus után 5. században vagyunk. Képzeljünk el egy embert, aki ugyanígy gondolkozik. Lélek tiszta, test tisztátalan, sanyargassuk meg a testet, kiszabadul a lélek. Fölköltözött egy hatalmas 20 méter magas oszlop tetejére, és 35 évig ott élt, hogy elzárja magát a világtól. Mentek az emberek, és hallgatták a prédikálását, szentnek és tisztának tartották. Természetesen megméretni nem lehetett, hiszen olyan magasságból nem lehet tudni, hogy a társadalmi konvencióknak milyen szinten engedelmeskedett volna, ha a világban él. De egy másik példa, mire vezetett ez a gondolkodás a kereszténységen belül. Évszámokkal egy kicsit most ugorjunk, 1347, ha valaki nagyon járatos a történelemben, tudja, hogy mi ez az év. Ez egy olyan év volt Európa történelmében, aminek nem volt példája. A legsúlyosabb, legerősebb pestis járvány, amit el lehet képzelni a középkorban. Mai fogalmaink szerint gondoljunk arra, hogy az akkori ember teljes egészében úgy hitte, hogy Isten csapása a pest is. 2 év alatt 25 millió ember halt meg Európában. Ez az akkori teljes lakosság egyharmada. Úgy gondolták, hogy valamilyen módon Isten bünteti a bűnös testet, mert a lélek ugyebár bűntelen. Na, hogy ezt kifejezzék, és ezt a filozófiát a kereszténységbe elmélyítsék, nem a betegség forrását keresték meg, hanem a platoni filozófia alapján megalapították a flagellások rendjét. Flagellások az önmagukat korbácsoló rend, biztos hallották már néhányan vagy többen a nevüket. 33 napig járták az utcákat, testüket sanyargatva, felsértették a hátukon a bőrt korbácsokkal, mert úgymond Isten ki kell engesztelni a bűnös test miatt ahhoz, hogy a lélek kiszabaduljon ebből a börtönből. Úgy gondolták, hogy ez a megoldás. Ez a filozófia tovább él, és szinte a világ minden pontján, a kereszténység különböző irányzatain belül, az ortodoxiában megtaláljuk azokat, akik még mindig az Istent akarják kiengesztelni, és ezt nem oly módon teszik, hogy a közösségért tesznek valamit, hanem elhúzódnak a közösségtől, azon a jogcímen, hogy imádkoznak a világért, és önmagukat megsanyargatják. Görögországban a Meteórák egy olyan hely, ahol ezek a kolostorok, mindazt, amit oszlopos Simeon tett Szíriában, azt nagy mértékben kifejezik ma is. Sziklák tetejére építették a kolostorokat, hogy elzárkózzanak a világtól, ég és föld között leessenek. Egy nagyon érdekes idézetet találtam, egy ismeretlen eredetű aforizma fogalmazza meg ezt. A probléma a bölcs gondolkodással, ugyan a görögök gondolkoztak, az, hogy gyakran 99% bölcsesség és 1% gondolkodás. Lehet, hogy humorosnak is tűnik egy kicsit, de valójában itt van a dolgoknak a nyitja. Túl bölcsnek tartották a görögöket ahhoz, hogy a gondolkodásukból az emberek kizárják, és nem vizsgálták meg, hogy tulajdonképpen, amit Szókratész tett, mondott, annak köze van-e a Bibliához, vagy nincsen. És még egy példa, hogy a kereszténységen belül hogyan lehet még félresziklani ebből abból az irányból, amit Jézus helyesnek tartott. Leideni János, anabaptista mozgalma a 16. században. Ő már rafináltabb volt, azt mondta, hogy gyűjtsünk össze minden törvényt a Bibliából, Ószövetségből, Újszövetségből, hozzunk szabályokat, és mondjuk meg, hogy mit kell az embereknek tenni, hogy kell azt betartani, és ha betartják, akkor rendben van, mert a Biblia szerint élünk. 1534-ben Münsterben arról prédikált, hogy most már meg kell tisztítani a bűntől a várost. Rövid időn belül egy kisebb csoport mellé gyűlt, egy királyságot alapítottak, öncélúan kinevezték Münstert egy helyi királyságnak. Iszonyatos rombolásba kezdtek, mindent, ami a bűnnel kapcsolatos, vagy annak tartottak, azt elkezdték pusztítani. Kijelentették, hogy minden polgárt Münsterben újra kell keresztelni. Természetesen nem az újra keresztelés volt elsősorban a lényeg, hanem az, hogy a saját hatalmuknak megfelelően az akkori hivatalos egyháztól egy teljesen különálló közösséget hozzanak létre. Mennyiben volt ez mennyei királyság? Egy év alatt tönkretették a templomokat, totális diktatúrát építettek fel, és Leideni János a maga mellé csoportosított 12 presbiterével irányította a várost, mivel hogy Krisztus tanítványai is 12-en voltak. Ő feladatuk volt eldönteni a 12 fős tanácsnak, hogy ki a bűnös. Képzeljenek el egy ilyen helyzetet. Nem volt ritkaság, hogy egy-egy esetben, amikor bűnösnek bélyegeztek valakit, halálbüntetés volt a válasz. Egyetlen példa, a zsidóságot azonnal száműzték a városból, természetesen nem a származási alapokra hivatkozva, hanem úgy gondolták, hogy elég bűnösek ahhoz, hogy ne éljenek a városba, így szinte minden üldözéses mozgalomban az első hullámban a zsidóságot kezdték diszkriminálni, ez így történt a Münsteri királyság esetében is. És rövid idő múlva ez oly mértékig elszabadult, hogy fegyveres erővel kellett leverni és megszüntetni a Münsteri királyságot. És itt jön az a rész, amiről már nem én fogok majd beszélni, hanem nyitva szeretném hagyni. Jézus törvény értelmezése. Mit mond ő? Hogyan lehetne ezt a magunkévá tenni? Szigorít vagy könnyít a törvénye Jézus? Máté evangéliumában a hegyi beszéd részeként Jézus a törvény értelmezéséről egy széles skálán beszél. Azt mondja, ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy profétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. Nagyon sokan úgy értelmezik, hogy ez a betölteni szó azt jelenti, hogy Jézus eltörölte a törvényeket. De egy egyszerű példával szeretném ezt illusztrálni, akkor képzeljünk el egy poharat. Ha ebbe valamilyen folyadékot töltünk, akkor a pohárban nem kevesebb, hanem több lesz. Betölteni, beletölteni valamit azt jelenti, hogy adni hozzá valamit, nem pedig elvenni belőle valamit. Katolikusok kedvéért mondom, ha vannak közöttünk ilyenek, hogy van egy nagyon jó fordítású Biblia, ebben az esetben nagyon jó, római katolikus fordítás, Békés Dalos szerzetesek fordították az Új Szövetséget, így hozza ezt a jézusi mondást. Nem azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt, hanem hogy tökéletessé tegyem. Ez az, amit Jézus hozzátesz, hogy tökéletessé teszi, nem pedig kivesz belőle valamit. Vegyünk egy példát. Ószövetségben egy törvény a 10 parancsolatból, ne ölj. Hogyan tette ehhez Jézus hozzá valami olyat, amivel kiszélesíti, és nem szűkíti a törvény értelmezését? Elmondja hegyi beszédében. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne ölj, mert aki öl, méltó az ítéletre. Én pedig azt mondom nektek, hogy mindaz, aki haragszik az ő atya fiára ok nélkül, méltó az ítéletre. Azt mondja Jézus, hogy az ószövetségi törvényben az van, hogy a gyilkosság bűn, mit mond ő, véleménye szerint nem csak a gyilkosság, a fizikai gyilkosság, hanem ha valaki haragszik a másikra, az egyenértékű a fizikai gyilkossággal. Lehet ölni nyelvvel, haraggal, ugye ma már tudjuk, hogy lehet. Így Jézus tulajdonképpen nem enyhített, hanem szigorított a törvényen. Komolyabbá tette azt. Nagy kérdés, hogy mi a megoldás. És hogy mi a megoldás, erről nem én fogok már beszélni, hanem munkatársaim. És egyben engedjük meg, hogy el is köszönjek önöktől.

72. Zsoltár. Salamoné. Isten, a te ítéletedet add a királynak, és a te igazságodat a király fiának. Hadd ítélje népedet igazsággal, és a te szegényeidet méltányossággal. Teremjenek a hegyek békességet a népnek, és a halmok igazságot. Legyen bírája a nép szegényeinek, segítsen a szűkölködőnek fiain, és törje össze az erőszakoskodót. Féljenek téged, amíg a nap áll, és ameddig a hold fénylik nemzedékről nemzedékre. Szálljon alá, mint eső a rétre, mint zápor, amely megöntözi a földet. Virágozzék az ő idejében az igaz és a béke teljessége, amíg nem lesz a hold. És uralkodjék egyik tengertől a másik tengerig, és a nagy folyamtól a föld határáig. Boruljanak le előtte a pusztalakók, és nyalják ellenségei a port. Tarszisz és a szigetek királyai hozzanak ajándékot. Sába és Szeba királyai adománnyal járuljanak elé. Hajoljanak meg előtte mind a királyok, és minden nemzet szolgáljon néki. Mert megszabadítja a kiáltó szűkölködőt, a nyomorultat, akinek nincs segítője. Könyörül a szegényen és szűkölködőn, és a szűkölködők lelkét megszabadítja. Az elnyomástól és az erőszaktól megmenti lelküket, és vérük drága az ő szemében. És éljen ő, és adjanak néki sába aranyából, imádkozzanak érte szüntelen, és áldják őt minden napon. Bő gabona legyen az országban, a hegyek tetején is, rengjen gyümölcse, mint a Libánon, és viruljon a városok népe, mint a föld füve. Tartson neve mindörökké, viruljon neve, míg a nap lesz, vele áldják magukat mind a nemzetek, és magasztalják őt. Áldott az Úristen, Izraelnek Istene, aki csoda dolgokat cselekszik egyedül. Áldott legyen az ő dicsőséges neve mindörökké, és teljék be dicsőségével az egész föld. Amen. Amen. Itt végződnek Dávidnak, az Isai fiának.

92. Zsoltár. Zsoltár, ének szombatnapra. Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, ó felséges. Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat. 10 húrú hegedűvel és lanttal, hárfán való zengedezéssel, mert megvidámítottál engem, Uram, a te cselekedeteddel, a te kezednek műveiben örvendezem. Mely nagyok, Uram, a te műveid, igen mélységesek a te gondolataid. A balgatag ember nem tudja, a bolond pedig nem érti meg ezt, hogy mikor felsarjadnak a gonoszok, mint a fű, és virágoznak mind a hamisság cselekedők, mindörökké elvesztenek ők. Te pedig, Uram, magasságos vagy örökké, mert ímé a te ellenségeid elvesznek, és elszélednek mind a hamisság cselekedők. De magasra növeszted az én szarvamat, mint az egy szarvúét, elárasztatom csillogó olajjal, és legeltetem szemeimet az én ellenségeimen, és az ellenem támadó gonosztevőkön mulat majd a fülem. Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a cédrus a Libánonon. Plánták ők az Úrnak házában, ami Istenünknek tornácaiban virágzanak. Még a vénkorban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldelők lesznek, hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kősziklám, és hogy nincsen hamisság.

0: Igen, morzsa.
1: Szeretettel köszöntelek benneteket, drága testvéreim, ezen az esti alkalmon, amikor Jézus Krisztus példázatainak tanulmányzását folytatjuk. A mai témakörünk, a mai példázat, amit szeretnénk Isten segítségével áttanulni, régi és új igazságok. Először is azt szeretném hangsúlyozni, hogy Jézus úgy készítette fel tanítványait szolgálatra, hogy megmagyarázta nekik a példázatoknak a jelentését. Én úgy gondolom, hogy mi is Jézus Krisztus tanítványai közé tartozunk, és ezért, mivel Jézus Krisztus tanítványai közé tartozunk, nagyon áldott dolog megérteni Jézus Krisztus példázatait, amelyet először elmondott, és utána magyarázott. Ahogy említettük, 7 példázatot mondott el Jézus Krisztus a Galilei tó partján. Ami nagyon figyelemre méltó, ezt a 7 példázatot először elmondom, csak a címüket, hogy miről szólnak. Az első a magvetőről szóló példázat, a második a konko és a buza példázata, utána következik a szántóföldben elrejtett kincs, ez a harmadik, a negyedik a drága gyöngykereskedő, ötödik a háló példázata, és a hatodik és hetedik mustármag és a kovász. Nem ebben a sorrendben sorolta el, vagyis mondta el Jézus Krisztus a példázatot, azonban miért ebben a sorrendben írtam fel ez alkalommal? Kedves testvéreim, nagyon figyelemre méltó, hogy Jézus Krisztus a nagy tömegnek elmondott 4 példázatot. Ez a magvető példázata, a konko és a buza példázata, a mustármag és a kovász példázata. Jézus Krisztus e 7 példázat közül 2 példázatot, 2 példázatot magyarázott meg a tanítványainak, ez a magvető és a konkóiról szóló példázat, azonban a szántóföldben elrejtett kincset, a drága gyöngykereskedő és a hálóról szóló példázatot, ezeket a példázatokat Jézus Krisztus kizárólag csak a 12 tanítványnak mondta el. Ami nagyon figyelemre méltó, hogy a példázat az igaz gyöngykereskedőről, amit láttunk, itt elmondja ezt a példázatot, és így hangzik. Mondanékik Jézus, megértettétek-e mindezeket? Tehát amikor elmondta a példázatokat sorban, akkor Jézus Krisztus ezt kérdezi a 12 tanítványtól, megértettétek-e mindezeket? Mondának néki, megértettük, Uram. Ő pedig mondanékik, annak okáért minden írás tudó, aki a mennyeknek országa felől megtanítatott, hasonlatos az olyan gazdához, aki ót és újat hoz elő az ő éléstárából. Kedves testvéreim, különösen a Máté evangéliumának 13. részéből, amit elolvastunk az 51. és 52. versből, különösen az 52. versre szeretném felhívni mindannyiunk figyelmét, az pedig így hangzik, annak okáért minden írástudó, minden ember, aki tud írni és olvasni, aki a mennyek országa felől megtanítatott, hasonló ahhoz a gazdához, aki ót és újat hoz elő az élistárából. Mai témakörünk, vagyis ez a jézusi tanítás, hogy mit jelent az, hogy ót és újat hoz elő az ő élistárából. Kicsoda? Az, aki az igazságról megtanítatott, az az írástudó, az az ember. Azonban, ami figyelemre méltó, az utolsó szóra is szeretném felhívni figyelmet, aki ót és újat hoz elő az ő éléstárából, éléskamrájából, vagyis egy szóval a kamrából, ahol az ennivalót tartjuk. Mit akart Jézus Krisztus ezzel mondani, hogy aki ót és újat hoz elő? Első dolog, amit szeretnék hangsúlyozni az, ha megismert igazságot elmondjuk másoknak, mi is még jobban megértjük azt. Én hiszem, hogy ezen a téren sok tapasztalatunk van. Jézus Krisztus elmondott még egy ide vonatkozó kijelentést, aki mást felüdít, maga is felüdül. Amíg mi beszéljük és magyarázzuk azt, amit mi megértettünk a Szentírásból, mi is áldásban részesülünk, és ez az én személyes tapasztalatom is, és hiszem, hogy sokunké, akik beszélgetünk embertársainkkal a bibliai igazságokról, amíg magyarázzuk, mi magunk is sokkal-sokkal jobban megértjük azt. Én nem tudom, hogy mennyi tapasztalatotok van ezen a téren, de én hiszem, hogy igen. Csak egy ilyen egyszerű példát hozok a Bibliából. Hiszem, hogy sokan közületek fejből ismeritek az ígét, amit idézek, Apostolok Cselekedetek 17 rész 11. verséből. Így hangzik, ezek pedig nemesebb lelkűek voltak a Tesalonika belieknél, úgy, mint kik bevevék az igét teljes készséggel, és naponta tudakozták az írásokat, ha úgy vannak-e azok. Én ezt az igét nem tudom megmondani, hogy hány éve így tudom fejből. De egyik alkalommal, amikor magyaráztam ezt az igét, akkor megint egy új dolgot értettem meg. Kikről írja a Szentírás ezt, hogy ezek pedig nemesebb lelkűek voltak? A keresztényekről, azokról a zsidókról, akik már elfogadták a kereszténységet, vagy azokról a zsidókról és esetleg görögökről, akik még nem fogadták el a kereszténységet. És én olyan boldog voltam, és amióta ezt megértettem, ezt, amikor erről a szövegről van szó, én mindig hangsúlyozom. Figyelemre méltó a leírás. Megérkeznek Pál és Silás Béreába, és a Bérea beliekről azt írja, hogy azok az emberek, akik már ott éltek, akik még nem hallották apostoloknak a prédikálását, akik nem ismerték Jézus Krisztust, de őnekik volt egy elvük, addig soha semmit nem fogadtak el, míg maguk ellenőrizték a Bibliában, hogy úgy vannak-e azok. Ez egy olyan fontos bibliai tétel, olyan fontos bibliai elv, hogy én mindenkinek azt hangsúlyozom, soha senkitől ne fogadjon el addig semmit, amíg utána nem jár személyesen annak, ami a Bibliában van, hogy amit hallottunk, magyarázatot, az megegyezik-e a Szentírással. Tudjátok, drága testvérem, hogy ez miért nagyon fontos dolog? Itt hozok egy példát. Ha ti hallatok tőlem valamit, és azt ti elhiszitek, akkor ti kinek a tanítására építitek a hiteteket? A Szentírás tanítására, vagy a Faragó testvérnek a tanítására? Hisztek a Faragó testvérnek, igaz? De azért kell utána járni, hogy amit tőlem hallotok, járjatok utána a Bibliában, és ha a Bibliából meggyőződtök arról, amit a Faragó testvértől hallottatok, akkor mire építitek hiteteket? Arra, amit Faragó testvértől hallottatok, vagy meggyőződtetek arról, ami a Bibliában van. Tehát a Bibliára kell építeni a hitünket. Ez nagyon fontos. Tehát mindig újabbnál újabb dolgokat ismerünk meg a Szentírásból. Még egy nagyon fontos elvet szeretnék, drága testvéreim, hozni, ez pedig az Ószövetségi Szentírás nélkül. Képtelenek vagyunk megismerni az Új Szövetségi Szentírás, és fordítva. Ez törvényszerűség. Vannak keresztény emberek, akik azt mondják, hogy nekem is mondták, honnan olvassa az Ószövetségi Szentírásban? Az nem érdekel, azt Jézus óvá tette. Kedves testvéreim, ez nem bibliai elv. A bibliai elv az, amit itt fel is írtam, ha akarjuk megérteni az Ószövetségi Szentírást, sok esetben csak az Új Szövetségi Szentírásból vagyunk képesek megérteni bizonyos dolgokat az Ószövetségi Szentírásból, de ugyanez érvényes fordítva is. Mi nem vagyunk képesek megérteni bizonyos dolgokat az Új Szövetségi Szentírásból, az Ószövetségi Szentírás ismerete nélkül, és mind a kettőre példát hozok. Ha fellapozzuk Ésaiás próféta könyvének 7. részét és a 14. versét olvassuk, Azt hangzik, hogy a szűz pedig fogan méhében is szülfiat, s nevézi azt Imánuelnek. Ha csak az ószövetségi szentírásból olvassuk ezt, egyáltalán nem tudjuk, hogy ez a jövendőlés kire vonatkozik. Ha viszont elolvassuk Máté evangéliumának első részéből a 23. verset, ott Máté evangélista hozza ezt az ígét, és egyenesen Jézus Krisztusra vonatkoztatja. Honnan értjük meg, hogy ez a jövendőlés kire vonatkozik? Az ószövetségi szentírásban levő jövendőlés? Az újszövetségi szentírásból. Hozzak egy másik példát az újszövetségi szentírásból. Azt mondja, hogy vannak közöttetek, akik a Bálán prófétának tanítását gyakorolják. Ezt találjuk Jelenések könyvében. Honnan tudjuk megérteni, hogy mi volt Bálán prófétának a tanítása? Az ószövetségi szentírásból. Ezért se az egyiket, se a másikat ne különítsük el. Vannak, akik csak az egyiket fogadják el, vannak, akik a másikat. A kettő együtt Isten szava és Istentől ihletett isteni kinyilatkoztatás. Azonban még egy nagyon fontos elvet szeretnék hozni, mielőtt belekezdünk abba a tanításába Jézus Krisztusnak, hogy az írástudó, aki ismeri a Szentírást, az ót és újat hoz elő az ő élés kamrájából, hogy ez mit jelent, ezt majd még később látjuk. A világegyetem teremtés előtt a három isteni személy lefektette a megváltás tervét. Ez miért lényeges? Azért, mert a zsidó áldozati rendszer Jézus golgotai áldozatát vetíti előre. Ha valaki szeretné részletesen megérteni a megváltási tervét Istennek, tehát az ember megváltási tervét, ha ezt valaki részletesen szeretné megismerni, akkor tanulmányozza át nagyon részletesen a zsidó szent sátor szolgálatot. Mondhatom, testvéreim, azt, hogy az a zsidó szent sátor szolgálat, azért is hangsúlyoztam, hogy a zsidó szent sátor szolgálat, mert Isten a zsidóknak adta, Krisztus központú. Szeretném felkelteni mindannyiatokba a vágyat, hogy figyelmesen tanulmányozzuk a zsidó szent sátor szolgálatot. 6 dolog jelképezi a sátor szolgálatban Jézus Krisztust. Először is a bárány áldozat, a főpap, a víz, a 7 ágú gyertyatartó és a kárpit, ami ketté válassza. Zsidókhoz írt levél 10 rész 19 és 20. versében azonosítja Pál apostol, hogy a kárpit pedig a Krisztus testét jelképezi. Teljesen is Krisztus központú. És így értsük meg az ószövetségi szentírásból az új szövetségi szentírást. Még egy szép dolgot szeretnék hozni. Jézus Krisztus az ószövetségi szentírásban is megtalálható. Néhány ígét hozok, de először csak elbe mondok el. Jézus a teremtő Isten. Ezt megint az új szövetségi szentírásból értsük meg. Például a zsidókhoz írt levél első részéből az első 2 versét idézzük, csak a 2. verset hozom, aki a világot teremtette, az nem más, mint Jézus Krisztus. Tehát az újszövetségi szentírásból értjük meg azt, hogy a világ teremtője Jézus Krisztus. Másik dolog, Jézus Krisztus a törvényadó. Honnan tudjuk azt, hogy a 10 parancsolatot Jézus Krisztus hirdette ki a Sínai hegyen? Csak a Mózes 2. könyvének 20. részéből a 2. verset idézem, amely azt mondja, én vagyok az Úr, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéből a szolgaság házából. Melyik isteni személy hozta ki Izrael népét az egyiptomi fogságból? Ki volt az, aki az egész pusztai vándorlása van, vezette Izrael népét 40 éven keresztül? Ha ezt olvassuk Korintusi levél 10 rész 4. versében, akkor azt mondja, hogy a kőszikla pedig a Krisztus volt. Ki a szabadító Isten? Jézus Krisztus. Tehát látjuk, hogy Jézus Krisztus volt a törvényadó, de nem csak az. Az ószövetségi szentírásból szeretném ezt a néhány ígét, amit előttünk van, elolvasni, Ésaiás próféta könyvének a 43. részéből először a 10 és a 11. verset. Ha ezt megértjük, akkor hatalmas dolgot értünk meg a Szentírásból. Olvasom. Ti vagytok az én tanúim, így szól az Úr, és szolgám, akit elválasztottam, hogy megtudjátok, és higgyetek nékem, és megértsétek, hogy én vagyok az, előttem Isten nem alkotott, és utánam nem lesz. Én vagyok az Úr, és rajtam kívül nincsen szabadító. Először ezzel a 11. verssel foglalkozzunk, én vagyok. Ki mondta azt, hogy én vagyok? Jézus Krisztus beazonosítja, János Evangélium a 8. részében azt mondja, mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. Akkor ki a vagyok itt ebben az ígében, hogy én vagyok? Az Úr, amikor említve van az Ószövetségi Szentírásban, rendszerint Jézus Krisztusról van szó, és hogy Jézus Krisztus az Úr, és Jézus Krisztus a vagyok, azt mondja, és rajtam kívül nincsen szabadító. Hát ki a szabadító? Megint Jézus Krisztus. Ami figyelemre méltó, még egy dolgot szeretnék hozni, ez pedig Ésaiás próféta könyvéből újból hozom a 10. verset. Ti vagytok az én tanúim, így szól az Úr. Ti vagytok az én tanúim, így szól Jehova. Kedves testvéreim, kinek a tanúi kell, hogy legyünk? Az Atyának a tanúi, vagy Jézus Krisztusnak a tanúi? Olvassuk el apostolok cselekedetéből, az első részből a 8. verset. Figyelemre méltó, hogy így összehasonlítva egyik igét a másikkal, milyen csodálatosan tárulnak elénk a dolgok. Olvasom tehát apostolok cselekedete első rész 8. versét. Hanem vesztek erőt, minek utána a Szentlélek eljő reátok, mondja Jézus, és lesztek nékem tanúim. Mik leszünk? Tanúim. Úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában, és Samáriában és a föld végső határáig. Kinek vagyunk mi a tanúi? Jézus Krisztusnak. És még egy nagyon szép dolgot szeretnék olvasni. Visszatérek Ésaiás próféta könyvének 43. rész 14. verséhez. Csak az első mondatot olvasom. Így szól az Úr, a ti megváltótok, Izrael szentje. Így szól Jehova, a ti megváltótok. Akkor ki a Jehova az Ószövetségi Szentírásban? Milyen csodálatos, egyszerű, hogy Jézus Krisztus. És ki az Izrael szentje? Megint azt látjuk, hogy Jézus Krisztus az Izrael szentje. Azonban most térjünk rá arra, amiről a példázat szól, aki ót és újat hoz elő. Mit jelent Jézus Krisztusnak ez a kijelentése? Először is azt szeretném mondani, hogy minden időben van úgynevezett időszerű jelen igazság, amely arra a korra szólt. Például, mi volt a vízözön előtti ember számára akkor az Isten üzenete? Térjetek meg, mert 120 év múlva eljön az özönvíz. Bekövetkezett az özönvíz? Úgy lett, ahogy Isten közölte Noé által? Igen. Másik példa. A proféták üzenete a babiloni fogság előtt. Mire tanította Isten a proféták által az ő népét a babiloni fogság előtt? Azt mondta a népnek, térjetek meg, elviszlek 70 évig és 70 év után visszahozlak. Testvéreim, olyan csodálatos. Pont amikor lejárt a 70 év, a rabság 70 éve Babilóniában, pontosan 70 év lejártával Isten visszahozza Izrael népét az ő ígérete szerint. Ezt történelem igazolja. Az első foglyokat Nabukodonozor 605-ben vitte el Babilóniába, és amikor Círus kiadja az első rendeletet, akkor ez gyakorlatilag 535-ben, pontosan 60 év lejártával megvan adva a lehetőség, hogy visszajöjjenek a babiloni fogságból az Izrael népe. Nem különös ez? Azonban, ha tovább megyünk, az angyalok üzenete Jézus születésekor, hogy hangzik? Menjetek, istállóba megtaláljátok, Betlehemben jászolba bepójálva, az a világ megváltó. Ez volt az akkori időre szóló üzenet. Azonban nagyon figyelemre méltó, hogy Jelenések könyvében a 14 rész 6. versben azt mondja, láték egy angyalt repülni az ég közepén, akinél van az örökkévaló evangélium. Az örökkévaló evangélium, ez ki van hangsúlyozva, miért? Azért, mert minden időben, amióta Jézus Krisztus meghalt a Golgotai kereszten, voltak hamis tanítók, akik a hamis evangéliumot hirdették, és minden időben voltak, akik az örökkévaló evangéliumot hirdették és hirdetik, és nekünk is az örökkévaló evangéliumot kell hirdetni. Ha a régi igazságokat megértjük, akkor az új igazságokat is elfogadjuk. Kedves testvérem, ez egy alapszabály az egész Szentírásban, ha a régi igazságokat nem fogadjuk el, akkor az újat se fogadjuk el. Erre szeretnék megint egy példát hozni, amikor Jézus Krisztus feltámadt. Vasárnap hajnalban, sok minden történt azon a vasárnapon, a hét első napján, ahogy a Biblia nevezi, és Jézus Krisztus gyalog elindult Jeruzsálemből Emmausba, és oda csatlakozott két tanítványához, és elkezdett velük beszélni. És Jézus Krisztus nem mutatkozott meg, nem ismerte meg a két tanítvány, és kérdezi, hogy mi újság Jeruzsálemben? Azt mondja, ma van harmadnapja annak, hogy Jézust megfeszítették. Ma reggel jöttek valami asszonyok, és azt mondták, hogy üres a sír, Jézus feltámadt. Tudjátok, hogy mi a tragédia? Tehát 11 tanítvány közül hány tanítvány ment el megnézni az üres sírt, amikor az asszonyok megérkeztek a sírtól, és azt mondták, hogy Jézussal beszéltek és feltámadt. Hány tanítvány ment el? Mindössze csak 2. És hol volt a 9? Nem hitték. És mi is azt reméltük, hogy Jézus lesz a megváltó is, ma harmadnapja. Képzeljétek el, hogy érezte magát Jézus Krisztus. Azonban figyeljük meg, hogy Jézus Krisztus az elcsüggett, megkeseredett tanítványok szívét nem csodákkal erősítette meg. Hanem ezt olvassuk Lukács evangélium a 24 rész 27. versében, és elkezdvén Jézus Mózestől és minden prófétától fogva magyarázza nekik minden írásban, amik ő felőle megírattak. Kedves testvéreim, miért nem értették meg Jézus Krisztus szolgálatát még a tanítványai sem? Mert a régi igazságot nem fogadták el. Nem fogadták el azokat a jövendőléseket, pontosabban nem hitték el azokat a jövendőléseket, amelyek Jézus Krisztus haláláról és feltámadásáról meg voltak írva. Tehát a régi igazságról beszélünk, de az új megvilágításba helyezzük őket, és most figyeljük meg a továbbiakat, Lukács evangélium a 24 rész 32. versében. Mondták egymásnak a két tanítvány, amikor rádöbbent arra, hogy hát az, aki nekünk magyarázta a proféciákat Jézus Krisztusról, az nem más, mint Jézus Krisztus volt. Avagy nem gerjedezette a mi szívünk, mi bennünk, mikor nékünk szólt az úton, és mikor magyarázta nekünk az írásokat? Miért értették meg a Jézus szavait? Mert elhitték a régi igazságot. Ezzel kapcsolatban, kedves testvéreim, szeretnék még egy gyönyörű dolgot hozni a Bibliából. Az új igazságok megértése szebbé teszi a régi igazságot. Ha megértsük az új igazságot. Most hozok Márk evangéliumából Jézus Krisztusnak egy kijelentését, ezt azért vagyok szabad hozni, mert én amikor kezdtem olvasni a Bibliát, én nem tudtam mit kezdeni ezzel a kijelentéssel, ami Márk evangéliumában van megírva a 2. rész 27-28. Versében. Mondanékik, a szombat lőn az emberért, és nem az ember a szombatért. Annak okáért az embernek fia a szombatnak is ura. Ha visszaemlékeztek, amikor ti is életetekben kezdtétek olvasni a Bibliát, én nem tudom, hogy akkor mit értettünk meg belőle. De tudjátok, hogy nekem mi volt ebben a krisztusi kijelentésben a nagy probléma? Engemet a katolikus hittanul úgy tanítottak, hogy Jézus Krisztus Betlehemben született, és mi úgy tanultuk és úgy értettük, hogy Jézus Krisztus Betlehemtől kozva létezik. Én amikor kezdtem olvasni a Bibliát, akkor nem tudtam azt, hogy Jézus Krisztus a Szent Háromság második személye, aki ugyanúgy öröktől fogva van, mint az Atya és a Szentlélek. Azt sem tudtam, amit már eddig említettünk, hogy Jézus Krisztus teremtette. Jézus Krisztus teremtette a világot. Most már, amikor tudjuk, hogy Jézus Krisztus a Teremtő Isten, akkor könnyen megértjük, hogy annak okáért az embernek fia a szombatnak is ura. Miért? Mert amikor olvassuk ezt az ószövetségi, ezt a régi igazságot, hogy mit tesz Jézus Krisztus a Teremtő Isten hetedik nap, Mózes első könyve második rész, második és harmadik versében, mikor elvégezte Isten heted napon az ő munkáját. Ki a Teremtő Isten? Jézus Krisztus. Csak behelyettesítem, mikor elvégezte Jézus Krisztus heted napon az ő munkáját, amelyet alkotott, megszűnt Jézus Krisztus a hetedik napon minden munkájától, amelyet alkotott, és megáldotta Isten Jézus Krisztus a hetedik napot, és megszentelte Jézus Krisztus azt, mivel hogy azon szűnt meg minden munkáját, amelyet teremtve szerzett Isten, tehát Jézus Krisztus. Miért Jézus Krisztus a szombatnak az ura? Melyik isteni személy volt az, aki megáldotta és megszentelte a szombatot, a teremtés hetedik napját? Az Atya vagy Jézus? Jézus. És ha ezt tudjuk, akkor most könnyen megértjük Jézus Krisztusnak az kijelentését, annak okáért az embernek fia, a szombatnak is ura. Milyen jogon ura Jézus Krisztus a szombatnak is? Azért, mert ő áldotta meg, ő szentelte meg, jó maga is megpihent. Ez itt joggal mondja Jézus Krisztus földi szolgálata alatt, János Evangélium 5 rész 46. versében, ha hinnétek Mózesnek, nékem is hinnétek, mert én rólam írt ő. Tehát amikor Mózes leírja azt, hogy Isten megáldotta a hetedik napot és megszentelte azt, akkor az Jézus Krisztus volt. Kiről ír ott, hogy megszentelte Isten a hetedik napot és megáldotta? Jézus Krisztusról. Ezért fedi Jézus Krisztus a korabeli zsidókat itt a földön. Ha hinnétek Mózesnek, nékem is hinnétek, mert rólam írt ő. Kedves testvéreim, most szeretném összegezni azt, amit eddig átgondoltunk. Ha elvetjük az ószövetségi szentírást, azzal elvetjük az újszövetségi szentírást is. Mert a kettő elválaszthatatlan egymástól. Elfogadjuk-e az egész szentírás igazságát? Ha igen, akkor az óból újat hozunk elő. Mert Jézus Krisztus ezt mondta, az, aki megértette az Isten igazságát, az az óból újat hoz elő. Nem csak az ószövetségi szentírásból, hanem az újszövetségi szentírásból, amit tudunk is, újat hozunk elő. Szeretnék egy nagyon fontos dolgot még említeni ennek kapcsán. A törvény a testet öltött evangélium. Az evangélium pedig a kibontakozott törvény. Kedves testvéreim, a törvény és az evangélium a szentírásban elválaszthatatlan egymástól. Ez különösen most, amikor Galata beliekhez írott levelet tanuljuk a szombatiskolai tanulmányban, sokat fogunk találkozni ezzel, de ez elv. Ez Krisztus példázati című könyvből hozom, tehát a törvény a testet öltött evangélium. A törvényt nem lehet elválasztani az evangéliumtól. Miért? Azért, mert kiadta az evangéliumot. Kiről szól az evangélium? Az evangélium a Jézus Krisztusról szóló örömhír. És kiadta a törvényt, Jézus Krisztus, akiről szól az evangélium. Tehát a kettő elválaszthatatlan egymástól, sőt, még egy megfogalmazás, a törvény a gyökér, az evangélium pedig a törvény illatos virága és gyümölcse. Nekem olyan bátorító ez a kijelentés. Mi a törvény? A gyökér. Na most, kedves testvéreim, ami nagyon különös, mióta létezik Isten 10 parancsolata? Öröktől fogva. Miért? Mert a 10 parancsolat Isten uralmának alapköve. És mivel a 10 parancsolat Isten akaratának a kifejezője, 10 parancsolat örök, mint maga az Isten. Mióta van evangélium? Krisztus születésétől? Hát nem. Mikor hangzik el az első evangélium, amit úgy nevezünk, hogy ős evangélium? Közvetlenül a bűneset után. Amikor azt mondja Isten, hogy ellenségeskedés szerzek közötted is, az asszony között, a te magad között és az ő magva között, az neked fejedre tapos. Te pedig annak sarkát mádosod. Vajon a bűnesettől kezdve létezik evangélium? Vagy a megváltás terve le volt fektetve már a bűneset előtt is? A Kolossé beliekhez írott első rész 15-től a 17-ig terjedő verseket imádságos lelkülettel többször elolvassuk, akkor azt látjuk meg, hogy amikor Jézus Krisztus megkezdte a világegyetem teremtését, már akkor le lett fektetve a megváltás terve. Efézus beliekhez írott levél 3. rész 9. verse így fejeződik be, hogy örök időktől kezdve el volt hallgatva az evangélium. Azért a törvény a gyökér, mert a törvény az egyenlő Isten akaratával és Isten akaratának kifejezője, az evangélium pedig a törvény illatos virága, ami boldoggá tesz bennünket, ez pedig tehát az evangélium. Még egy mondatrészt, vagyis egy nagyon szép háromas dolgot hozok egymás után Krisztus példázatainak 83. oldaláról. Az ószövetségi szentírás fényt szór az újszövetségi szentírásra, és az újszövetségi szentírás fényt szór az ószövetségi szentírásra. Mindegyik Isten Krisztusban való dicsőségének a kinyilatkoztatása. És a harmadik, mindkettő olyan igazságokat mutat be. Mi az, hogy mindkettő? Az ószövetségi szentírás is, és az újszövetségi szentírás is. Olyan igazságokat mutat be, amelyek mind jobban kitárulkoznak a buzgó kutató előtt. Ezért az óból mindig újat hozzunk elő. Ez Istennek a célja. És még egy elv, a szentírás kikutathatatlan forrás. Azért írtam és fogalmaztam így meg, amit olvasni fogok tovább, mert nekem is ez a személyes tapasztalatom. Egy ember élet nem elegendő a szentírás megértéséhez. Vagyis, hogy mindent megértsünk a szentírásból. Jézus Krisztusnak van egy csodálatos rövid imája, Máté evangéliuma 11. rész 25. versében, hálákat adok néked, atyám, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek elől, és a kisdedeknek, a gyerekeknek megjelentetted. A Biblia alapelveit, ami nekünk az üdvösséghez szükséges, még a gyermekek is megértik, olyan érthetően van elinktárva. Jól megfogalmazta Luther Márton ezt, és azt mondta, hogy a Biblia úgy van megírva, hogy a legegyszerűbb emberek is könnyen megértik, de ugyanakkor a legnagyobb bölcsek bölcsességével is könnyedén játszik. Tehát a titok, az titok marad, miként tudta az atya feláldozni fiát érettünk bűnös emberekért. A megváltás terve egy örök életen át tantárgy lesz mindannyiunk számára a mennyben. Az igazságot, amely Krisztusban van, csupán tapasztalni lehet, de megmagyarázni soha. Isten szeretetét, amikor megtapasztaljuk az életben, vagy Isten könyörületét annyira értjük meg, amennyire értékeljük Jézus értünk hozott áldozatát. Mi az, hogy kegyelem? Mi az, hogy kegyelem? Tudjátok, testvéreim, hogy mi a kegyelemnek a legegyszerűbb meghatározása? Nem megérdemelt jutalom. Nem megérdemelt jutalom. Példát hozok, és egy embert a törvény, mert az ember gyilkolt, és többször is gyilkos, a gyilkosra a törvény halált mér. van joga az országelnöknek megkegyelmezni, hogy az a halálra ítélt ne legyen kivégezve? Igen. Miért? Mert az ország elnöke a törvény felett van. Mindannyiunkat a törvénye 10 parancsolat halálra ítél. De van valaki az Isten 10 parancsolata felett? Van. Ez Isten. És Isten megkegyelmezhet nekünk. A kegyelemnek a meghatározása micsoda is? Nem megérdemelt jutalom. Testvéreim, mi nem érdemből kapjuk meg az örök életet, hanem kegyelemből. Azonban, ha ezt az evangéliumot, ezt a régi igazságot új ruhába öltöztetjük, akkor az életünk is áldás lesz mások számára. Hadd hozzak egy gyönyörű kijelentését Jézus Krisztusnak János evangélium a 7. részéből, a 38. verséből. Aki hisz én bennem, amint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak verseiből. Kiről beszél itt Jézus Krisztus? Angyalokról, akik nem vétkeztek, vagy rólunk bűnös emberekről? Aki hisz én bennem, és az kicsoda? Mi vagyunk, igaz? Aki hisz én bennem, amint az írás mondja, te nem akárhogy. Ha úgy hiszünk Jézus Krisztusban, ahogy az írás mondja, akkor mi fog ömleni belőlünk? Élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Ami bennünket boldoggá tesz, azt nem tudjuk elhallgatni. Kerül, fordul, és már is beszélgetünk embertársainkkal. Ha egy kis fiúnak, vagy kisgyereknek, legyen az fiú vagy lány, testvére születik, az a gyerek el tudja hallgatni, hogy milyen újdonság van a házban? Nem. Mindenkinek azt mondja, vagy ösi született, vagy hugi született. De született, megújult a család, testvérem van, és így tovább. Tehát aki hisz Jézus Krisztusban, úgy, ahogy az írás mondja, az az öröm kibudjan belőlünk. Miért? Mert boldoggá tett bennünket. Az igazság új fényben kezd tündökölni. Hozok egy történetet, ami ezt igazolja, de előbb elolvasom Apostolok cselekedetének 8. részéből a 35-től a 38-ig terjedő verset, amely arról szól, hogy Jeruzsálemből Gázába megy alá egy prozelitus, azért használom ezt a bibliai szót, egy pogány ember, aki elfogadta a zsidó vallást, és fent volt Jeruzsálemben áldozatot bemutatni és imádkozni, és hazafelé olvasta a szekéren Ésaiás próféta könyvét. És Filipnek azt mondja, hogy járulj ehhez az emberhez, és magyarázd meg neki, amit olvast. Filip pedig száját megnyitván és elkezdvén ezen az íráson hirdetni neki Jézust. Mit olvasott ez az ember? Olvasta Ésaiás próféta könyvének 53. részét, amely épp azokat a szavakat, hogy mint bárány, mely az ő nyírók előtt nem nyitja meg az ő száját. És kérdezi a komornyik, hogy kiről mondja ezt, önmagáról vagy valaki másról? És Fülöp elkezd beszélni, és megmagyarázza neki, hogy ez Jézus Krisztus kínszenvedéséről szóló jövendőlés. Olvasom az igét tovább. Mikor pedig mentek az úton, jutának egy vízhez, és mondta a komornyik, imhol a víz, migál.

minél jobban hasonlít jellemünk Jézushoz, annál mélyebben értjük Isten üzenetét. Azt, hogy mi mennyire értjük Isten üzenetét, az az életünk bizonyítja. Mert az életünk tanúskodik hitünkről, az életünk tanúskodik a mi szeretetünkről Isten iránt. Készek vagyunk mindent elhagyni, csak azért, mert szeretjük Jézus Krisztust. Elmondjak egy tapasztalatot? Mivel szeretetről van szó, inkább azt a szót használom, hogy szerelem. Ezen a vidéken élt egy család, anyuka varónő volt, és arra törekedett, hogy minél gyakrabban új szoknyát vagy új ruhát varjon a lányának, mert nagy lány volt. Akkor az volt a divat, hogy nagyon rövid legyen a szoknya. És a lány is tudott varni. És szépen normális hosszúságra elkészítette a ruhát vagy a szoknyát az édesanyja, akik hívők voltak szintén, a lány is hívő volt, de ő szerette a rövid szoknyát. Másnap reggelre már fel volt hajtva, a lány felhajtotta a szoknya hosszát. És egyszer történt valami. Arra lesz figyelmes az édesanya, hogy mindegyik ruha és szoknya normális hosszúságra le van eresztve. Azon töprengett, hogy megmerje kérdezni a lányt, hogy miért van ez a változás. Hát egyszer az anyuka összeszedte bátorságát, és azt mondja, lányom, áruld már el a titkot, hát annyit vitáztunk. Én normális hosszúságra elkészítem a ruháidat, és te azon felhajtod. Miért engedted vissza? Földre sütötte a lánya a tekintetét. Anyu, be kell, hogy valljak valamit. Megismerkedtem egy adventista fiúval, és megszerettem. És ő azt mondta nekem, hogy akkor hajlandó velem járni, és komolyan beszélgetni, ha normális hosszúságú ruhákba öltözök. Értsük a dolgot? Az anyuka hiába mondta. És megtörténik az, hogy emberek nekünk bizonyos dolgokat hiába mondanak. Nem a ruhára beszélek, természetesen. A Krisztus igazsága követése terén. De ha megszeretjük Jézust, és ha igazán megszeretjük Jézust, akkor többet ér az Jézus iránti szeretetünk, mint az édesanyánk, aki tanácsol, hogy milyen hosszú ruhába éljünk, vagy aki tanácsol az emberek közül. Ezért óriási jelentőségű az, minél mélyebben értjük Isten üzenetét, jellemünk annál hasonlóbb lesz Jézuséhoz. És hogy ki mennyire szereti Jézust közülünk, akik itt vagyunk, és most mindannyian magunkra nézzünk, az azt bizonyítja, hogy jellemünk mennyire hasonlít Jézuséhoz. Miért? Megváltásunk története kimeríthetetlen. Jézus testetöltése, engesztelő áldozata és közbenjárási munkájának kutatása az idők végéig foglalkoztatja a szorgalmas kutatókat. Kutassuk Isten igéjét, hogy az óból újat hozzunk elő. És befejezésül még két dolog. Az örökké valóságban megtudjuk azt, amit már itt is megtudhattunk volna, ha megvilágosodott volna az elménk. Testvéreim, amikor ezt én elolvastam, magamra gondoltam. Mit mond ez a mondat? Az örökké valóságban megtudjuk azt, amit már itt is megtudhattunk volna, ha megvilágosodott volna az elménk. Sátánnak az a célja, hogy minél jobban homályosítsa el a bűn szeretete az elménket. Olvasom tovább. Meg fogják érteni azokat az igazságokat, amelyeket Krisztus szeretett volna tanítványaival megértetni, csak hogy nem volt elég hitük hozzá. Miért nem értették meg a tanítványok Jézus Krisztus tanítását? Nem volt kellő hitük hozzá. Tanuljunk meg ebből. Jézus Krisztus például a Máté evangélium a 16. részében, a 18. verstől kezdve beszélget Péterrel, és azt mondja nekem, Jeruzsálembe kell menni, sokat szenvedni, a főpapoktól elítéltetni, megfeszítetni, és harmadnapra feltámadni. És amikor Jézus Krisztus mondja ezt, akkor Péter mit csinál? Uram, ez nem eshetik meg veled? Hát mi nem olyan messiást várunk, aki majd meghal értünk a Golgotai kereszten, mi olyan

0: messiást várunk, aki megszabadít bennünket a római iga alól, és az Izrael országát világhatalommá teszi. Miért nem értették meg a tanítványok Jézus tanítását? Nem volt elég hitük hozzá. Mi lehet az akadály a te életedben és az én életemben, hogy megértsük Isten tanítását? Ugyanez. A végtelen korszakokon át a hű gazda, Jézus Krisztus, régi és új kincseket hoz előkincses tárából. Én szeretnék ott lenni Jézussal, hiszen mindannyian szeretnénk. Készek vagyunk elfogadni a Szentírásból a most megértett új igazságokat is. Erre adjuk meg mindannyian magunknak a választ. Én magamnak meg tudom adni, én kész vagyok. Kész vagyok minden új igazságot elfogadni, mert szeretem Jézust. És azért nem nehéz Jézust követni, mert szeretem Jézust. Segítsen bennünket a mindenható Isten abban, hogy szeretetből mindenben kövessük Jézus Krisztust az ő kegyelméből. Amen.
1: Negyedik zsoltár. Az éneklő mesternek a neginótra, Dávid zsoltára. Mikor kiáltok, hallgass meg engem, igazságomnak Istene, szorultságomban tágtért adtál nékem, könyörülj rajtam, és halld meg az én imádságomat. Emberek fiai, meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem, meddig szerettek hiába valóságot, és kerestek hazugságot? Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr, meghallja az Úr, ha hozzá kiáltok. Haragudjatok, de ne vétkezzetek. Beszéljetek szívetekkel a ti ágyas házatokban, és csillapodjatok. Igazságnak áldozatával áldozzatok, és bízzatok az Úrban. Sokan mondják, kicsoda láttat velünk jót. Hozd fel ránk arcodnak világosságát, ó Uram! Nagyobb örömöt adsz így szívemben, mint amikor sok az ő búzájuk és boruk. Békességben fekszem le, és legott elaluszom, mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakozat.

97. Zsoltár. Az Úr uralkodik. Örüljön a föld, örvendezzenek a temérdek szigetek. Felhő és homályosság van körülötte, igazság és jogosság az ő székének erőssége. Tűz jár előtte, és körös körül elégeti az ő szorongatóit. Megvilágosítják az ő villámai a világot, látja és megretteg a föld. A hegyek, mint a viasz, megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek ura előtt. Az egek hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét. Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, akik bálványokkal dicsekednek, meghajolnak előtte mind az istenek. Hallotta és örvendeze Sion, és örülének Júdának leányai a te ítéleteidnek, Uram. Mert te felséges vagy, Uram, az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden Isten felett. Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt. Megőrzi ő az ő kegyeltjeinek lelkét, a gonoszok kezéből megszabadítja őket. Világosság támad fel az igazra, és az egyenes szívűekre öröm. Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Láthatár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Isten békéjével köszöntöm a kedves nézőket, a kedves hallgatókat a Speranza Reménység Televízió magyar adásában, a Láthatár műsorában, és örömmel köszöntöm azokat, akik az interneten keresztül követnek bennünket. A Biblia tele van olyan képekkel, olyan jelképekkel, amelyek a legegyszerűbb emberi tapasztalatokból indulnak ki. A kenyér, a víz, a szőlő vagy a bor mindennapi részei az életnek, mégis sokkal többet jelentenek puszta tápláléknál. Ezeken keresztül Isten az ember legmélyebb szükségeiről, a lelkiességről, kapcsolódásról és az életről beszél. Talán mindannyian megtapasztaltuk már, hogy nem csak a testünk tud megfáradni vagy kiüresedni, hanem a lelkünk is. De vajon mit jelent valódi táplálékhoz jutni? Mit jelent az, hogy Jézus az élet kenyere? És hogyan maradhat az ember kapcsolatban Istennel egy olyan világban, ahol annyi minden próbálja elterelni a figyelmünket? Erről beszélgettünk ma Pálfi Miklós lelkipásztorral, akit nagyon nagy szeretettel köszöntök a stúdióban.
2: Köszönöm szépen a meghívást!
1: Első kérdésként nézzük meg az alapját a mai témánknak, és az lenne a kérdésem, hogy miért használja a Biblia olyan gyakran az étel és az ital képét lelki dolgok bemutatására?
2: Hát a legegyszerűbb válasz erre a kérdésre talán az, hogy a Jóisten az ember nyelvét és tapasztalatát használja. Úgy szól az emberhez, ahogy az ember meg tudja érteni őt. Hóseás proféta mondja a könyvének 11. fejezetének 4. versében, hogy emberi kötelékekkel vontam őket, nem isteni kötelékekkel, mert azokat nem bírták volna ki. És a Jóisten emberi szavakat, emberi élményeket használ fel, hogy olyan dolgokról beszéljen, amelyekről hát egészen pontosan másképpen nem tudna beszélni. És mivel hát mindenki szokott enni, ugye? Az evés, az ivás, az egy olyan alapvető emberi tapasztalat, vagy egy olyan alapvető emberi szükséglet, hogy akár a gazdagok, a szegények, vagy a tanultak, vagy képzetlenek, vagy akár az ókorba, de a legősibb korba is, és a legmodernebb ember is ugyanazt teszi, hogy étkezik. Ez olyan kézenfekvő és közvetlen, hogy ilyen jelképekkel szólítsa meg az embert, hogy ezt mindenki megérti. Nem számít, hogy kecskepásztor volt mondjuk ugye a tribális korba, Ábrám idejében, vagy akár, mit tudom én, főorvos valamilyen klinikán, vagy éppen valami nem is tudom, utcaseprő, mindenki eszik. És akkor ezt könnyen meg tudja érteni mindenki.
1: Elmúlt alkalmakkor különböző jelképeket, szimbólumokat elemeztünk itt a lelkipásztor vendégekkel, beszéltünk a magról, a földről, a víz szimbólumáról, és ma a kenyérről és étellel kapcsolatos jelképeket fogunk elővenni. Hogyha az ember mindennapi életét veszük példaként, akkor a kenyér szimbóluma hogyan szokott megjelenni, mit szokott jelképezni a kenyér?
2: Az embereknek.
1: Az embereknek, igen.
2: Mert a Bibliában különösképpen figyelmet élvez a kenyér szimbóluma. Úgy gondolom, hogy a kenyér az ma is meg tudja szólítani az embert. Kenyeret majdnem mindenki, ez hogy mindenki. Lehet, aki gluténérzékeny, az lehet, hogy ritkábban vagy olyan fajta kenyeret eszik, de amúgy, hát nem emlékszem, jártam egy pár helyen a világon, voltam mondjuk Afrikába, vagy Nyugat-Európába, de iszlám államokba is, és érdekes az, hogy noha a táplálék az jellemző különböző kultúrákra, a kenyér mindenhol ott van. És a kenyér az valahogy annyira általános, hogy még a kommunisták is, ugye, A búzakalász tették a címerre, nem tudom, hogyha te kifogtad azt az időt.
1: Már nem, sajnos.
2: Már nem, de vannak olyan dolgok, amelyek nagyon megmaradnak az ember emlékezetébe. Emlékszem, hogy olyan második, harmadik osztályos lehettem, és a velünk szembe a tábla fölött volt két berámázott valami. Az egyik a nép legszeretettebb fia volt, ugye, Ceausescu elvtárs, a másik pedig a címer. És a címert jobboldalt és baloldalt búzakalászok ölelték, mondjam úgy. A búzakalász vagy kenyér ugyanazt a gondolatot adja vissza. És ezt nem csak a keresztények között, vagy a Bibliában, hanem akár az ateista kommunisták és a kenyérbe a létet látták. A túlélést, vagy a jómódot, ezeket látták, és ez nagyon könnyen intuitív ez a szimbólum. Tehát az élet van benne, a túlélés, a bőség, a jómód.
1: A Szentírásban is találkozunk több megfogalmazásban a kenyérrel, a kenyér fogalmával, szimbólumával, és ezek is alátámasztják azt, hogy milyen erős kapcsolata van a kenyér szimbólumának az élethez, a fennmaradáshoz. Éppen ezért kiválogattam egy néhány igeverset, amit szeretném, hogyha elemezgetnék, sorra véve őket. És az egyik igevers az Mózes második könyvében, a 16. fejezetben, a 4. versben található, ami így hangzik, hogy ekkor azt mondta Mózesnek az Úr, íme én esőként kenyeret hullatok nektek az égből. A mannáról van szó itt. Tudnál nekünk beszélni ebben a történetben a kenyér kontextusáról, a manna kontextusából, mit jelentett akkor a manna az embereknek, és ennek a történetnek a részleteiről?
2: Na most az Izrael népe, hát épp akkor vált szabaddá. Csak hogy ez a szabadság egy olyan árral jött, hogy ők a pusztában voltak. Ameddig Egyiptomban voltak, addig a megélhetésük biztosítva volt. Az igaz, hogy rabszolgák voltak, de senki nem akarta őket meggyilkolni, kivéve a kisdedeiket, tehát ez egy külön fejezet a kisgyerekekkel, hogy az egyiptomiak megpróbálták a népet ugye így elpusztítani, hogy nem lesz következő nemzedék, de ettől eltekintve később a zsidó nép a 40 évnyi pusztai vándorlás alatt többször visszakívánkozott Egyiptomba, azért, mert ott a megélhetése biztosítva volt. Viszont amikor kikerültek a pusztába, ott nem vetettek, nem maradtak, nem volt bolt, nem volt senki, aki kenyeret adjon nekik, mert nem volt honnan. Hogyha kedves nézők vagy rádióhallgatók közül valaki járt a Sinai pusztában, mert most itt a Sinai pusztában vannak ezek a történtek, akkor bizonyára emlékszik, hogy ott a köveken, a sziklákon és a homokon kívül majdnem semmi más nincs. Amikor Izrael népe ugye néppé formáltatott ott a pusztában, hát a megélhetésük forgott kockán. És akkor Isten közbeavatkozott, mannát hullatott nekik az égből. Most ez szinte a modern ember számára ez ilyen mesebeli dolog, hogy is lehet ezt elképzelni, hogy volt ilyen. Igen, volt ilyen, máskülönben nem érték volna túl. 40 évig vándorolni a puszta, akár néhány hónapokig is, ha vándorolnának úgy, hogy nem jutnak egy olyan környezetbe, ahol összeszednék az élelmüket, lehetetlen lett volna tovább élni. És pontosan ezért, mert a lét fenntartásához volt szükséges a manna. A Pál apostol az 1. Korintusi levél 10. fejezetében visszaemlékszik erre az epizódra, hogy mit is jelentett igazából az, hogy mannát kaptak a Jóistentől, és ha megengedett, akkor olvasom ezeket az igéket. Így összegzi ezt az élményt Pál apostol, hogy nem akarom pedig, hogy ne tudjátok, atyámfiai, hogy a mi atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, és mindnyájan a tengerek mentek által, és mindnyájan Mózesre keresztelkedtek meg a felhőben és a tengerben. Hogy megkeresztelkedtek? Hát úgy, hogy az az élmény, az a lelki élmény, ami élethalálból, tehát halálból való menekülést jelentette, amikor átkeltek a ketté vált vörös tengeren, és Isten megóvta az életüket, élve jöttek ki onnan. Majd aztán így folytatja a harmadik vers, és mindjárt a lelki eledelt ették. Hogy lelki eledelt ettek? A lelki eledellel a biológiai testünk nem kap semmit. Mégis azt mondja, hogy a manna az egy lelki eledel is volt, mert ők megértették, hogy a Jóisten tartja el őket. Csodálatos módon. És akkor a manna nem csupán csak a fizikai, biológiai testüket tartotta élve, hanem a szellemi lényüket is élve tartotta, mert tudták, hogy ők azért élnek fizikailag, biológiailag, mert van egy Istenük, aki beavatkozott, és fizikai ételt adott nekik, és ez lelki túlélést is jelentett.
1: Annak volt valamilyen jelentősége, hogy naponta kellett begyűjteniük a mannát?
2: Hát ennek egy olyan jelentősége biztos van, hogy ha éhesek voltak, akkor bizonyára elmentek, hogy ételt találjanak maguknak, és más ételt nem találtak, csak azt, amit az Istentől kaptak. És érdekes, hogy a Jóisten a mannát nem vitte a sátrukba, és hát nem perfúzióként nyomta beléjük a mannát, ha bár azt is megtehette volna, hogyha a manna ilyen természetfeletti jelenség volt, már pedig az volt, akkor Isten úgy is megoldhatta volna ezt, hogy ők egyszerűen nem éreznek éhséget, de nem is halnak éhen. Viszont Isten azt akarta, hogy az ember úgy éljen, ahogy teremtve volt. Szedje össze magának azt, amire szüksége van. Egyen annyit, amennyire úgy érzi, hogy szüksége van. Tehát a Jóisten megtette a maga részét, az ember hárult az a része, hogy szedje össze magának. Ne szedjen többet, ne szedjen kevesebbet, szombaton ne szedjen egyáltalán.
1: Az Új Szövetségben is megjelenik a kenyérnek a fogalma, például a Mi Atyánk imában Jézus kitér arra a nagyon ismert ima részre, hogy a mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. Mit jelent ez a mindennapi függés Istentől? Összefüggésbe lehet hozni ezt az igeverset a mannával, ami szintén a mindennapi függésre utalt abban a korszakban?
2: Itt szerintem egy olyan lelki, nem is csak lelki, hanem Isten tervében rejlő olyan igazság van, ami nagyon idegenszerű a modern ember számára, akár a keresztény számára is. Hát itt két dolgot látok. Az egyik dolog az, hogy a Bibliában a Jóisten megpróbálta megtanítani az embernek, hogy az ember figyeljen oda arra, amit ma cselekszik, amit ma gondol, hogy milyen döntéseket hoz ma, mert ugye az kihatással lesz a jövőre nézve. Az ember nem tartja az ellenőrzése alatt a holnapot. Senki nem tudja biztosra, hogy holnap nem fogja-e Oroszország megtámadni Erdélyt. Volna olyan ember ma a világon, aki ezt 100%-ig kizárná? Nem hiszem. Nem tudjuk biztosra. Én úgy gondolom, hogy nem fogják. De biztosra nem tudom megmondani. Sem azt, hogy nem lesz földrengés, sem azt, hogy biztos, hogy mindannyian, akik itt vagyunk, felkelünk holnap reggel. Nem tudjuk biztosra. De amit ma tudunk és most tudunk, ezekben a dolgokban cselekedjünk úgy, ahogy kell. Sok helyen a Biblia előhozza, például a zsidókhoz írt levél 3. fejezetének 7. versében azt olvassuk, hogy annak okáért, amint a Szentlélek mondja, ma ha az ő szavát halljátok, meg nekem ítsétek a ti szíveiteket. Tehát ezt ma kell megtennünk, hogy a Jóistennel való viszonyunkat rendezzük, és többször itt a 3. fejezetben felhozza ezt a gondolatot, a 13. versben azt mondja, hanem ítsétek egymást minden napon, míg tart a ma, mert a holnap számunkra csak akkor lesz, hogy is mondjam, szalonképes, amikor eljön. És amikor a holnap eljön, akkor az nekem már ma. És csak akkor tudok igazából rendelkezni az idővel. Ami a mindennapi kenyeret illeti, Isten arra tanítja az embert, hogy ha a mai kenyeret megkapta, elégedjen meg vele. Mert hogyha a holnapit is megkapja ma, mit tud kezdeni vele? Mert a holnapi kenyeret ma nem tudja megenni. Az csak holnap tudja megenni, de nem biztos, hogy eljön a holnap neki. Lehet a többinek eljön, de neki nem biztos, hogy eljön. Tehát ez az egyik dolog, amit a Bibliában találok, hogy Isten, amikor az emberrel folytat párbeszédet, azt mondja az embernek, hogy ma van a te időd. Nagyon fontos, hogy ma mit csinálsz. A másik dolog, amit erről a mindennapi kenyérrel kapcsolatban mondanék, az, hogy ez egy kicsit bonyolultabb, az Istentől való függőségünkben képes vagyok-e a mai Istennel való tapasztalatommal megelégedni? Vagy úgy szeretnék gondolkodni, ahogy a mai ember általában gondolkodik, ami általában haszonközpontú, és megpróbál felhalmozni dolgokat, hogy bebiztosítsa magának a jövőt, mert nem tudja, nincs kire bízni a holnapot. A kérdés az, hogy amikor ezt mondom a mi atyánkba, hogy mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, a holnapit nem ma kérem, azt majd holnap fogom kérni. Rá tudom bízni Istenre a holnapot? És itt szerintem már nagyon elkezdünk filozofálni. De igen, igen, nem lehetünk ilyen együgyűek, hogy csak a mai táplálékunkat biztosítsuk, vagy a mai ruhánkat, stb. Jó előre kell gondolkodni, és tényleg így van. De a Földön másképpen nem is lehet. De az ideál nem ez. Az ideál az, hogy egy keresztény olyan szinten tudja megélni a hitét, hogy azzal, amit ma megkapott Istentől, elégedjen meg, és bízzon abba, hogy a holnapi, amire csak holnap lesz szüksége, nem ma, azt meg fogja kapni majd holnap.
1: Megelőzted a kérdésemet, mert ide akartam kiukadni én is. Azonban még vannak kérdések, amelyek így személyesen megfogalmazódnak a fejemben, de talán a beszélgetés végén is feltehetem ezeket.
2: De ezzel kapcsolatban, ha még valami eszembe jutott, bocs, hogy szabadba vágtam. Máté 6.34-ben egy nagyon érdekes dolgot mond Jézus evel a mával, holnappal kapcsolatban, azt, hogy ne aggodalmaskodjatok a holnap felől. Majd a holnap aggodalmaskodik majd a maga dolga felől. Ez nagyon érdekes. Egyszerűen logikátlan, hogyha világi gondolkodásmóddal közelítjük meg, de annál inkább tartalmas, hogyha evel a gondolkodásmóddal közelítjük meg, hogy az az Isten, aki gondot visel róla ma, holnap is azt teszi.
1: Van az Új Szövetségben több igevers is, ami a kenyérrel foglalkozik, és egy ilyen például a Máté 4.4 meg van írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Itt a kenyeret egy alsóbbrendű szintre helyezi Isten igéjével szemben. Hogy érthetjük meg könnyen ezt az igét, mit jelent számunkra, és miért nem elég csak a fizikai táplálék, ugyebár itt úgy értetendő, hogy különbség van a kenyér között, mint táplálék, mint étel, és
2: mint szénhidrát.
1: Igen, mint szénhidrát, és Isten igéje között, ami a lelkit érinti, nem a fizikait.
2: Én most nagyon merev leszek, vagy nagyon, nem akarom azt mondani, hogy merész, de a Bibliában találok olyan hallatlan dolgot evel kapcsolatban, amit lehet, hogy kevesen tudnak a keresztények között. Jézus 40 napnyi bőjt után mondja azt, hogy nem csak kenyérrel él az ember. Na most mivel élt Jézus 40 napon keresztül? Az Isten igével? A fizikai, biológiai törvények szerint ez lehetetlen. Jézus nem evett és nem ivott 40 napon keresztül. Ha ezt valaki megkísérli, hogy 40 napon keresztül ne egyék és ne igyék, akkor meghal. Jézus 40 nap alatt valamilyen természetfeletti beavatkozás következtében maradt meg. Máskülönben a biológiai lénye elpusztult volna. Mikor Jézus azt mondja a kísértőnek, hogy nem csak kenyérrel él az ember, akkor ezt nem szabad elfelejteni, hogy ő 40 napig bebizonyította, hogy kenyér nélkül lehet élni. És víz nélkül is lehet élni, tehát azt jelenti, hogy az Isten képes arra, hogy a biológiai lényünket fenntartsa fizikai kenyér nélkül.
1: Ezt a jelenséget meg lehet úgy is magyarázni, hogy ez az isteni természetének köszönhetően jött létre, hogy ezt meg tudta kísérelni, meg tudta tenni. Tudom, hogy egy teológiai vita ez, hogy Jézus hány százalékban volt emberi természettel rendelkező, és hány százalékban istenivel. De talán erről, hogyha ezt itt bevezetjük a beszélgetésben, mit mondanál el nekünk?
2: Ha ő lett volna az egyedüli, akkor nagy lett volna a kísértés, hogy azt mondjuk, hogy igen. Hogy mivel ő Isten fia is volt, ezért hát teljesen természetes, hogy 40 napig, de akár 1000 napig sem nincs szüksége arra, hogy fizikai kenyeret fogyasszon el. De nem ő volt az egyedüli, mert Illés is 40 napig bőjtölt úgy, hogy nem ivott és nem evett. Mózes is 40 napig bőjtölt úgy, hogy nem ivott és nem evett. De mind a két esetben, Mózes és Illés esetében is, egy természetfeletti intervenciónak köszönhetően történt az, hogy a fizikai lényük nem pusztult el. És én ebből mit tanulok meg? Azt tanulom meg, hogy a fizikai étkezés, most egy kicsit merev, másodlagos a szellemi táplálkozásra szembe. Mert arra van példa, hogy valaki fizikai táplálék nélkül él, de arra nincs példa, hogy Isten lelke nélkül valaki élni fog. Minden ember, aki csak fizikai kenyerrel táplálkozott, a sírba megy, elő vagy utóbb. Akik fiatalabbak vagyunk, ha még mondhatom ezt magamról, lehet, hogy mi nem gondolunk ennyire most olyan nagyon erre, hogy egy napon az ember eltűnik, de mindenkire érvényes. Az idősebbek lehet gyakrabban gondolnak erre, ha bár mindenkinek gondolnia kellene erre. A sírból semmilyen kenyér nem hoz vissza, kivéve az Isten lelke. És Jézus, mert különben ezt nagyon jól megfogalmaztad, hogy úgy tűnik, mintha a fizikai kenyér ebben a szituációban, mint a megkísértés pusztájában, ugye másodlagosan van előadva, hogy nem csak kenyéről az ember, hanem Istennek minden igével is. Ez a dolog, ez nem csupán csak Jézus esetében volt felhozva, hanem már akkor, amikor az első manna kenyeret kapták. És felolvasnám itt a Mózes 5. könyvének 8. fejezetéből, mi megfigyeltem, hogy igazából miért jutottak ők egy olyan szituációba, hogy nem volt fizikai kenyerük, és a manna igazából mit akart nekik megtanítani. Mózes 5. könyve 8. fejezetének 3. verse, és megsanyargatta téged, és megéheztette. Tehát Isten kivitte az ő népét a pusztába, ahol megmutatja nekik, hogy igazából isteni beavatkozás nélkül hogyan lehet élni. Sehogy. Azután pedig enned adá a mannát, amelyet nem ismertél, sem te, sem a te atyáid nem ismertek, hogy tudtodra adja néked, hogy az ember nem csak kenyérrel él, hanem mind azzal él az ember, ami az Úrnak szájából származik. Igazából azzal él az ember, ami az Isten szájából származik. Mert a fizikai kenyér csak az Istentől elszakadt emberiségnek az ideiglenes fenntartására szolgál. Ennyi. Mert itt vagyunk beszorulva a térbe és az időbe, és a térbe és az időbe biológiai testünk így tud élni. De amikor Jézus eljön, a kenyére többé semmi szükség, a fizikai kenyére nincs. Mert akkor az Isten ereje az, ami olyan testet ad nekünk, ami többé nem függ a túléléshez. Ettől nem azt akarom mondani, hogy az üdvözültek nem fognak enni többé soha semmit. Nem, de ez az összefüggés, hogyha nem eszel, meghalsz, ez szerintem többé soha nem fog fennállni. És ez Isten igének köszönhető, az Isten teremtő szavának köszönhető, ami el tudja tartani az embert kenyérrel vagy kenyér nélkül is. Tehát ezt akarta Isten megtanítani nekik.
1: János 6.35-ben az ige úgy fogalmaz, hogy én vagyok az élet kenyere, aki hozzám jön, nem éhezik meg soha, és innen kapta a mai beszélgetés a címét is, a beszélő jelképek az élet kenyere. Jézus fogalmazza meg ezt az igét. Mit jelent az, hogy Jézus az élet kenyere?
2: A bibliai szimbolisztikában az élet kenyere, vagy az Isten kenyere, az már az Ótestamentumban megjelenik. Jézus Krisztus csak felhasználja azokat a szimbólumokat, amelyek már léteztek a zsidók között, és magára alkalmazza, ahogy az teljesen természetes is volt. A zsidó templomban 12 kenyeret állítottak ki egy asztalra. amelyet a papok fogyasztottak el. A papok többek között egy tipológiát is képviseltek. A pap jelképezte az Isten népét, vagy képviselte az Isten népét az Isten előtt a templomi szolgálatokba. Amikor a pap megette a kenyeret, a nép ette meg a kenyeret. Ahogy a fizikai kenyérre szükség volt a fizikai túlélés véget, hasonlóképpen a lelki kenyérre szükség van a szellemi, vagy a, is mondjam, hát a lelki dolgokban való túlélésre. Jézus, amikor azt mondja, hogy én vagyok az élet kenyere, felhasználja ezt a szimbolisztikát, hogy a papok ették a kenyeret, és a papokban a nép ette a kenyeret. Na most eljöttem én. Én vagyok az a kenyér, amelyre utaltak azok a tipológiák, engem kell, hogy megegyetek. Ez most megint egy kicsit szokatlan, de benne van János Evangélium a 6. fejezetében, mondja Jézus, aki eszi az én testemet, ugyanabban a fejezetben van, onnan te is idéztél az imént, aki eszi az én testemet és iszza az én véremet, örök élete van annak, és én feltámasztom azt az utolsó napon. Na most, és Jézus megint visszautal a mannára az 58. versben. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállat alá, nem úgy, amint a ti atyátok evék a mannát, és meghalálnak. Mert tényleg a biológiai testünknek szükség van a biológiai kenyérre, a fizikai kenyérre. De attól még meghalunk egy idő után. Megöregszünk, nem? Viszont Jézus azt mondja, hogy én azért jöttem, hogy ne halljatok meg. Vagy ha valaki meghalt, akkor én azt feltámasztom az utolsó napon, de nem egy kenyér darabba támasztom fel, hanem avval a lélekkel, amelyekkel én jöttem, vissza tudom adni az életet, nem csak azt az életet, amit elveszítettünk, hanem annál sokkal többet, egy örök életet.
1: Hogy tudja az ember ezt elérni? Nyilván ez Krisztusnak az érdeme, a feltámadás, az ember feltámadása, de az ember hogy tud táplálkozni Krisztusból? Mi az, tehet valamit egyáltalán, hogy oda jusson? Ez egy újból egy teológiai kérdés is, hogy az ember cselekedeteiből üdvözülhet-e, kell-e hit társuljon ehhez, vagy igazából mi az összetevője ennek az egész dolognak, de mit tudnál erről elmondani?
2: Hogyha a klasszikus magyarázatot hozom, amit minden keresztény ismer, templomba járó keresztények ismernek, hogy Krisztus testével táplálkozni annyit jelent, mint olvasni a Bibliát például, vagy Krisztus testével táplálkozni annyit jelent, mint elmélkedni a Jóisten tanításain, vagy elmenni és meghallgatni egy prédikációt, vagy a misét, és ez lenne a Krisztus testével való táplálkozás, és ez a klasszikus magyarázat ennek az igének, akkor ez is jó. Arra, hogy az ember ugye lelkileg kicsit épüljön, tanulgasson dolgokat, ugye elsajátítson Istentől való gondolatokat, amelyek bátorítsák és megerősítsék az élet nehézségeiben. Én nem vettem el ezt a fajta írásmagyarázatot, de szerintem a Biblia sokkal mélyebb dolgot tár itt az olvasó elé. Itt egy ontológiai valóságról van szó.
1: Ez mit jelent?
2: Az ontológia, ez egy, lehet egy kicsit filozófikus kifejezés, ami az embernek a belső lényének a felépítésére utal. A keresztények a dualista ontológiát vallják, hogy az ember két komponensű, elnézést a kifejezésért, tehát van egy halhatatlan lelke és egy mulandó teste. A bibliai ontológia pedig azt vallja, hogy az embernek van egy teste, amelyben Isten életleheletét lehelte, amely a halálkor visszatér az Istenhez, de amely nem öntudatos, hanem ugyanúgy halott, mint a teste. Na most, ami ezt az ontológiát illeti, tehát az ember belső lényének a felépítését jelenti, amikor valaki Krisztus testével táplálkozik, idézőjelben megeszi Krisztust, megissza az ő vérét, akkor benne egy természet feletti ontológiai rehabilitáció történik. Ami nem az ember erőfeszítéseinek az eredménye, hanem egy olyan természet feletti intervenció, pontosan ahogyan a manna hullott az égből. Senki nem készítette el azt a mézes kalács ízű valamit, amit mannának nevezünk, az emberek közül nem készítették el, nem főzték, nem sütötték meg, nem kevertek semmi emberit bele. Isten alkotta meg az ő tudományával, és nyújtott az embernek. Amikor a Krisztus testével táplálkozásról beszél a Biblia, ez egy új emberi ontológiát jelent. Vagyis egy olyan ontológia, ami Krisztusban működött, bennünk is működni fog. Ezt a Biblia sokféleképpen fogalmazza meg, persze, egyes helyeken, például metaforákkal. Zsidókhoz írt levél 8. fejezetében azt mondja a Szentírás, hogy egy új szövetséget kötök majd, ugye, Isten az ő gyermekeivel, nem olyan szövetséget, amilyet kötött ugye a múltban, a pusztában, mert azt áthágták, hanem egy új szövetséget, és azt mondja, hogy az én törvényemet írom az ő elméjükbe. Na most ezt Isten cselekszi, mert a mondatnak az állítmánya, bocsánat, az alanya, aki a cselekvést végzi, az Isten. Tehát én úgy gondolom, hogy a kereszténynek számítania kell arra, hogy mielőtt mennybe menne, Isten ezt az ontológiát fogja létrehozni benne, vagy rehabilitálja, úgyhogy egy ilyen krisztusi ontológia legyen benne. Ez lehet, hogy mondjuk egy tudományos gondolkodású embernek nehéz megérteni, hogy hogyan tudja Isten újraírni a neuronjainkban való algoritmusokat, vagy neuronális rendszereinket, hogy tudja ezt az Isten megcsinálni, meg fogja csinálni. És a testünket is át fogja változtatni. Az ő dicsőséges testének hasonlatosságára mondja a Szentírás. Más helyen pedig Szentírás beszél arról, hogy a mi testünk a Szentlélek temploma, ami megint egy természet feletti intervenciója az Istennek. Én nem hiszem, hogy ma ennek az magyarázatnak az értelmében, egy ilyen rehabilitációs ontológia értelmében történt volna valamilyen változás valamilyen emberben. Nem hiszem. Ez még a jövőnek a műve, és amire én számítok és várok, akik feltámadnak, egy ilyen ontológiával támadnak fel és mennek a mennybe.
1: Halad előre az időnk, és mint több és több kérdés merül fel bennem azzal kapcsolatosan, amit mondasz. Egy ilyen rehabilitációs program, ahogy te kifejezted, lehet maga az úrvacsora is, ami az agyunkban, nem tudom, rehabilitálja a dolgokat, vagy közelebb visz Istenhez, lehet azt nevezni Krisztusból való táplálkozásnak, vagy egy teljesen más dologra utalsz?
2: Tehát értelmi és érzelmi szinten igen. Uh-huh. Értelmi szinten hogyan? Hogy én egy tisztább fogalmat alkotok arról, hogy mi történt, vagy mit jelent a megváltás, és mit jelent a bárány áldozat, Krisztus áldozata. Értelmi szinten történik egy rehabilitáció az én gondolkodás módomban. Érzelmi szinten is történik egy rehabilitáció, mert békeszövetséget kötök a Jóistennel, ugye, aki értem halt meg, és megbocsájtott nekem, megtérő bűnösnek, és szent a béke. Érzelmileg rendbe jöttem. De az nem azt jelenti, hogy az én erkölcsi lényem rehabilitál, vagy az én ontológiai lényem rehabilitál, az én belső lényem, az én gondolat, nem is ez a jó kifejezés, mert ugye a gondolatokban én megértettem dolgokat. De az nem azt jelenti, hogy ki lett javítva az én belső lényem, és én ezentúl többé ezt a békeszövetséget nem fogom megszegni. Akkor lennék rehabilitálva, hogyha én többé soha nem lázadnék Istennel szembe. Ha soha nem távolodnék tőle el többé, és nem hágnám tovább többé soha a szövetségemet vele, akkor rehabilitált lennék. Tehát csak értelmi és érzelmi síkon történik valamilyen rehabilitáció az úrvacsori alkalmakkor, de ontológiai szempontból biztos nem. Ez még egy jövőbeli esemény, ami lehet, hogy megérdemel egy teljesen más beszélgetést, hogy hol beszél a Biblia ilyen méretű, radikális változásról, ami az ember belső szellemi lényét illeti, de akár a fizikai lényét is.
1: Bármennyire érdekes is ez a dolog, sajnos haladnom kell tovább a jegyzeteimben. Az úrvacsorát maga a kenyér és a bor teszi ki, ha már az úrvacsorára utaltunk. És a bor kapcsán is megelőzhetjük ezt a szimbólumot a szőlő, szőlő, vesző, szőlőtő szimbólumaival. János 15-ben mondja az ige, hogy én vagyok a szőlőtő, ti a szőlőveszők, aki én bennem marad, és én ő benne, az sok gyümölcsöt terem, mert nélkülem semmit sem cselekedhettek. Mit jelent ez a kép? Röviden hogyan lehetne összesűríteni ennek az igeversnek a mondani valóját a mai témán kontextusában?
2: Ez egy olyan organikus szinte, mivel a példázat vagy a metafora megengedi, a szőlővesző attól szőlővesző és attól hoz termést, hogy genetikailag azonos a szőlőtővel. Egy olyan szőlővesző, ami mondjuk vad szőlővesző is be lenne oltva egy nemes szőlőtőkébe, nem teremne rendes szőlőt. Tehát szerintem ez a kép, a szőlőtő és a szőlővesző ugyanazt az új ontológiát hozza az ember szem elé, hogy ahogy a kettő organikusan, akár genetikailag egy. Hasonlóképpen kell történjen a kereszténnyel, hogy úgy legyen Jézussal egybekötve, hogy az a krisztusi jellem, az a krisztusi gondolkodás, azok a krisztusi normák, amelyek Krisztusban működtek, pontosan úgy kell, hogy működjenek bennünk is. Ha ez nem így történik, akkor azt jelenti, hogy valahol van egy rövid zárlat, és nem történt meg, nem lett valóság ez a szőlőtő, meg szőlővesző képe, amiről itt olvasunk. Ugyancsak itt Jézus azt mondja, hogy mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Ez nem azt jelenti, hogy nem tud az ember a hétköznapi életben tevékenykedni, a szekuláris világban meglenni, de nem tud gyümölcsöt hozni. Mert itt a példázatnak ez a lényege, hogy aki én bennem marad, és akiben én maradok, ugye azt terem sok gyümölcsöt. Tehát a gyümölcstermés szempontjából az emberi lény tehetetlen, és melyek ezek a gyümölcsök. Galatákhoz írt levél 5. fejezetében felelhető lélek gyümölcsei, szeretet, öröm, békesség, béketűrés, és így tovább. Tehát ezeket mi nem tudjuk természetesen termelni, nem ilyen a lényünk. Ahhoz, hogy ezt tudjuk termelni, és olyanok legyünk, mint Jézus, ehhez szükséges az az ontológia. Tehát mi a viselkedésünket meg tudjuk változtatni. Hogy úgy tűnjön a keresztény, hogy ő szeret. Úgy tűnjön, hogy megbocsájt, úgy tűnjön, hogy béketűrő. De lehet, hogy úgy béketűrő, hogy a nyelvét harabdálja, és hát a viselkedését azt kontroll alatt tartja, de a szíve nincs megváltozva.
1: Hogyha kémiailag vesszük, akkor a szőlőből készítik a mustot, a bort, és a bor az az összetevő, ami a szent vacsoránál, az utolsó vacsoránál megjelenik a kenyér mellett. Miért ez a két összetevő párosul abban a történetben, amit olvashatunk a Bibliában is, az utolsó vacsorakor, a kenyér és a bor? Hogyan viszonyulnak ezek egymáshoz, mit jelképeznek, és hogyan teljesedik ez a kép ki a mai témánkban?
2: A must, az erjetlen bor, az Jézus Krisztus kifolyt vérét szimbolizálja. A bibliai gondolkodásmódban a vér az hordozza az életet. Persze most mi tudjuk azt, hogy az élet az agyunkban van, a neurális rendszerekben van, amikor az agyunk meghal, akkor az ember is meghal, mert a személyisége, az gondolkodása, a reflexe, minden meghal. De a bibliai szimbolisztikában a vér hordozza az életet. Amikor ezt a szimbolisztikát alkalmazzuk Jézus Krisztusra, akkor amikor Jézus Krisztus vére kifolyt, az élete folyt ki. Mikor megisszuk az ő vérét az erjetlen bor szimbólumában, akkor ezt alapvetően azt mondja nekünk, hogy mi azért élünk, mert Jézus élete van bennünk. És ez érvényes, mondjam úgy, első szinten minden emberre, aki megszületett ebbe a világba. Ez az életünk meghalt volna Ádámban és Évában, hogyha nem lett volna a megületett bárány a világ megalapítása óta. Tehát nem csak az örök élet van Jézus vérében, amit el szeretnénk nyerni, hanem a földi életünk is Jézus vérének köszönhető. Mi igazából Jézus életét éljük jogi szempontból. Nekünk nincs saját életünk, mert azt már elvesztettük Ádámban és Évában, de kaptunk egy másik életet, ami nem a miénk, és a vér eszim, vagy a must, vagy a bor ezt próbálja értésünkre adni, hogy az életünk, amink van, nem a miénk. És hogyha ezt mélyen tudatosítanánk saját magunkba, akkor el is szörnyednénk attól, hogy mi lehet, hogy sokszor csupán csak inkább magunkért éltünk, pedig ez nem is a mi életünk, hanem Jézusé.
1: Te személyesen hogyan élted meg ezeket a jelképeket a saját

0: abból, amit Isten nyújtani akar. Azért is éhezek, mert a hitnek harcában az ember olykor kifárad, és mindig újra kell töltenie valahogy, újra kell tankolnia magát. Minél inkább valaki megkísérel Jézus mellett maradni, annál többet kell küzdeni neki, és természetesen annál boldogabb is, de annál több eledere is szüksége van. Tehát ez az egyik dolog, hogy én úgy érzem, hogy mindig ennék. Lehet azért is, mert nem eszek eleget, nem fizikai értelemben, hanem azért, mert hogyha ebben a klasszikus értelemben veszük a lelki eledelt, vagyis Isten igények tanulmányozását, én úgy érzem, hogy többre lenne szükségem nekem elsősorban. A másik dolog, amit elmondanék, hogy Krisztusban lenni és Krisztusnak bennünk lenni, ez két különböző dolog. De te csak az egyiket kérdezted úgyis. Hogy mit jelent nekünk Krisztusban lenni? Amit Pál apostol mond Galata levél második verzének 20. versében, hogy Krisztusra együtt megfeszítettem, és élek többé nem én. Ezt kísérelem meg. Ott vagyok Krisztusban a keresztfán. Ő a fára vitte a bűneimet, úgy érzem, hogy megbocsájtott, gyermekévé fogadott, és ez nagyon boldoggá tesz. Életem nehezebb körülményei között is megnyugvást adott ez a tudat. Ezt üdvbizonyosságnak nevezik, amúgy nem azt akarom mondani, hogy én üdvözülni fogok, de rábíztam a sorsomat, mert hogyha valaki ennyire szeretett, hogy az életét adta érettem, akkor mindenképpen minden egyebet megtett és megtesz érdekembe, és nem csak az én érdekem, minden ember érdekébe, hogy ezek az emberek megmeneküljenek. Ez a második dolog, amit el akartam mondani, hogy a jó Istennel békességet adott, és egy ilyen belső megnyugvást.
1: Nem baj, akkor rákérdezek a harmadikra is, hogy mit jelent Krisztusnak én bennem lenni. Ugyebár a hitéletben kihívásokat, nehézségeket élhetünk meg nap, mint nap, viszont az ige azt írja a Zsoltárok 34:9-ben, hogy érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr, boldog az az ember, aki hozzá menekül. Mit üzensz annak a személynek, aki éhezik arra, hogy Krisztus benne legyen, ugyebár üresnek érzi magát legbelül?
0: Krisztusban kell lenni előbb. Enélkül Krisztus nem lesz bennünk. Az Új Testamentumban ezt a két kifejezést Pál apostol gyakran használja. Nekünk Krisztusban lenni annyit jelent, hogy elfogadtuk őt. Elfogadtuk, hogy minket felvitt, pontosabban a bűneinket, a bűneink büntetését felvitt a keresztfára, és mi benne vagyunk, élünk és mozgunk. Neki köszönhetjük a jelenvaló életünket, az eljövendő életünket. Ez jelenti azt, hogy Krisztusban vagyunk. Hogy mit jelent a másik kifejezés, hogy Krisztus mi bennünk, a dicsőségnek a ma reménység, hogy Pál apostol fogalmaz a Kolossi levélben, ez az új ember, az új ontológia. Az übermens, amit Nietzsche annyiszor megfogalmazott, de ami nem jött létre, vagy ahogy a kommunisták megpróbálták létrehozni az új embert, és megfenyegették, megsanyargatták, ugye nyomás alá helyezték, nem jött létre az új ember. Hanem a kommunista új ember is ugyanolyan hazug, és haszonleső, és megtévesztő volt, mint az arisztokrata rendszerekbe. Nietzsének az übermense lett Hitler, ugye az új ember, a felsőbb rendű ember, nem sikerült létrehozni az új embert soha, mindig megkísérelték. Krisztus bennünk az új ember, az új ontológia, az emberi fajnak egy olyan maradéka, üdvös maradéka, amilyet a világ még nem látott. És a kedves nézők, ezt azért jó lenne, ha remélnék, ha vágynának rá. Ez lesz az ember, amik nem lesz többé depressziós, nem lesz többé sebezhető, amik nem fog többé hűtlenni válni teremtőjével szembe, amely tükrözni fogja Jézus Krisztus képmását, amelyben Isten kedvét leli és örömöt leli, vagy hogyha a Jelenések könyvének szimbólumaival fogalmaznák, ez a bárány mennyasszonya, amely megkapja a mennyegzői ruhát. Tehát ez az új ontológia, amiről próbáltam egy néhány szót szólni, és

0: Boldog az az ember, akinek része lesz benne, minden üdvözült megkapja, előbb vagy utóbb, egyesek mielőtt Jézus visszajön kapják meg, mások pedig a feltámadásba kapják meg, mert a mennybe más ontológiával nem lehet menni, csak evel.
1: Egy nagyon összetett téma volt a mai, viszont nagyon tanúságos volt a beszélgetés, és úgy érzem, hogy mélyre ástunk. Hálás vagyok neked, hogy segítettél értelmezni ezeket az igeverseket, amelyeket ma kiemeltünk, megérteni jobban azokat a képeket, amelyekben a Biblia próbál hozzánk szólni, és egy jobb irányba vezetni az életünket. Köszönöm, hogy itt voltál, és szeretettel visszavárlak még a stúdióba. Lesznek még lelki témák, sőt a mai kapcsán is még rengeteg kérdés felmerült bennem, és hiszem azt, hogy a nézőkben és a hallgatókban is, úgyhogy újra visszavárlak a stúdióba.
0: Köszönöm szépen a meghívást!
1: Köszönöm önöknek, hogy figyelemmel követték a mai beszélgetést. Eddig tartott az adásunk, sajnos, azonban egy jó hír a számunkra, hogy legközelebb innen folytatjuk. Egy hét múlva találkozunk, és szeretettel meghívom önöket, hogy kapcsolódjanak be legközelebb is az adásba, hiszen hasonló témák, érdekes tematikák, új vendégek fognak megjelenni, és csak is jó, hasznos és tanulságos dolgokat szeretnének velünk megosztani. Bátorítom önöket, hogy kapcsolódjanak be, és azt kívánom mindenki számára, hogy az Úr gazdagon áldja meg életüket. Legközelebbi alkalomig minden jót, és Isten áldását kívánom a viszontlátásra. A Biblia szavai bátorítanak, amikor elfáradunk. Vigasztalnak, amikor szomorúak vagyunk, és irányt mutatnak, amikor nem tudjuk, merre tovább. Nem véletlen, hogy oly sok ember életét megváltoztatta már. Mert a Biblia nem pusztán betűk gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez. A Speranza Reménység Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, küldje el nevét és postai címét SMS-ben vagy WhatsApp üzenetben a 0741 059 059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az ön otthonában is, mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik a szívbe.

Második Zsoltár. Miért dühösködtek a pogányok, és gondolnak hiába valóságot a népek? A föld királyai felkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket. Az egekben lakozó nevedi, az Úr megcsúfolja őket. Majd szól nékik haragjában, és megrettenti őket gerjedelmében. Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen. Törvényül hirdetem, az Úr mondá nékem, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Kérjed tőlem, és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. Összetöröd őket vasveszővel, széjjel zúzod őket, mint cserépedényt. Azért, királyok, legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái. Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne vesszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, akik ő benne bíznak.

századik Zsoltár, hálaadó Zsoltár. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek elé vigassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, és nem magunk. Az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel, adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét. Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő.

0: Bibliai ABC.
1: Sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a közös Biblia tanulmányozáson. Szívből örülök annak, hogy egy újabb sorozatot kezdhetünk el a mai napon. Ennek az újabb sorozatnak a közös címe pedig a Biblia ABC-je, vagy a Biblia alapismeretei. A következő előadásokban szeretnénk foglalkozni azokkal a bibliai alapelemekkel, amelyet minden embernek tudnia, ismernie és hinnie kell. Tudatosan mondtam ebben a sorrendben, tudnia, ismernie és hinnie kell. Ma a Szent Háromságról szeretnék tanulmányozni a Szentírásból. Lapozzuk fel Péter apostol első levelében a harmadik rész 15. verset, amely a következőképpen hangzik. Az Úr Istent pedig szenteljétek meg a ti szívetekben, mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek, aki számon kér tőletek a bennetek levő reménységről szelídséggel és félelemmel. Három dolgot szeretnék kiemelni a felolvasott igeszakaszból, az Úr Istent pedig szenteljétek meg a ti szívetekben. Nincs ismeret, nincs bizonyságtevés, nincs olyan, hogy továbbadjuk az igazságot anélkül, hogyha a mindenható Istent nem szenteljük meg a szívünkben. És amikor ezt megtettük, ezt az első lépést, ha megkérdez bennünket valaki, akkor mondjuk el szelíden és alázatosan azt, amit tudunk, amit hiszünk. Sajnos nagyon sok ember nem tudja, hogy mit hisz. Ha megkérdezünk embereket, hogy miért tesz így vagy úgy bizonyos vallásos dolgot, akkor vagy vállat von, vagy pedig azt mondja, hogy az én szüleim, az én őseim is így tették, és én is azt teszem. Ezért nagyon lényeges tisztázni a Szentírásból azt, hogy mit higgyek, mi az igazság, és csak az igazságot higgyem el, és vajon az én vallásos gyakorlatom tökéletesen megegyezik-e azzal az elvel és azzal az örök igazsággal, amely a Szentírásban található meg. Ezért mondja itt mindjárt az ige az elején, hogy az Úr Istent szenteljétek meg a ti szívetekben, de ezt akkor tudjuk megtenni, hogyha ismerjük őt. Ezért a mai alkalommal célunk az, hogy megismerjük magát a Szent Háromságot, megismerjük az Atyát, az Fiút és a Szent Lelket. Hogyan közeledjünk hozzá? Hisz hogyan ismerhetjük meg? Azt találjuk feljegyezve János evangéliuma első részének a 18. versében, hogy Istent nem látta senki. Soha senki nem látta. Szó szerint így olvassuk, mert az Istent soha senki nem látta, az egyszülött fiú, aki az atya keblén van, az jelentette ki őt. Most egy alapvető dolgot szeretnék legelőször is tisztázni. Természetes, hogy azt, amit látok, azt nem kell hinnem. Azt kell hinnünk, amit nem látunk. Nagyon sok ember apáról fiúra száll ez az ige, és így mondja, én csak azt hiszem, amit látok. Hát, kedveseim, próbáljuk átgondolni, kell nekünk hinnünk azt, amit látunk? Én hittem azt, hogy találkozni fogok egy bizonyos emberrel a mai napon. Meddig kell hinnem, amíg nem találkozom, amíg nem látom? Tehát azt, amit látunk, azt nem kell hinnünk. Azt kell hinnünk, amit nem látunk. Jézus Krisztus pedig itt azt mondja el nekünk ezt a nagy igazságot, az Istent soha senki nem látta. Ezért, mert nem láttuk, ezért hinnünk kell, hogy ő létezik. Ezért is találjuk feljegyezve zsidókhoz írt levél 11. részében, a 11. résznek a 6. versét. Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Néhány fontos dologgal találkozunk, hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni. Miért? Ha nem hiszem azt, hogy létezik Isten, hogyan járulhatok eléje? Vagy ha nem hiszem, miért imádkozzak hozzá, ahhoz, aki számomra nem létezik? Ezért mondja, mert aki az Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. A mai témakörünkben mi Isten keresésére indulunk el. Ezért most tegyük fel az első és nagy kérdést, honnan tudjuk azt, hogy Isten létezik? Az előbb, János Evangélium a 1. és 18. versében azt olvastuk, hogy Jézus Krisztus jelentette ki az Atyát. Kicsoda? Jézus Krisztus jelentette ki az Atyát. Szeretném ezt elolvasni a Szentírásból, János Evangélium a 14. részéből, és a 14. résznek a 8. és a 9. verse egy nem mindennapi módon közelíti meg ezt. 7. versben azt olvassuk, ha megismertetek volna engem, megismertétek volna az én Atyámat is, és mostantól fogva ismeritek őt, és láttátok őt. Jézus Krisztus a felolvasott igeszakaszban nagyon egyszerűen és kézzelfoghatóan elmondja számunkra, hogy hogyan ismerhetjük meg az Atyát, hogyan ismerhetjük meg a mennyei Atyánkat, az Istent. Azt mondja, hogy ő általa, Jézus Krisztus által. Mert azt mondja, ha megismertetek volna engem, kit? Jézus Krisztust. Ha megismertük volna őt, akkor megismertétek volna az Atyát. Az Atya megismeréséhez és megismerésére Jézus Krisztus által jutunk el. De hogyan? Egyszerűen úgy, hogy meg kell ismernünk Jézus Krisztust, és miután megismertük Jézus Krisztust, így megismerhetjük az Atyát is. Jézus Krisztus itt járt a földön, látták emberek, és az ismertől ismeretlen felé, ugye az induktív módszerrel, ismertől ismeretlen felé induljunk el, hogy megismerjük az Atyát. Azonban, amíg Jézus Krisztus ezeket a szavakat Filiphez intézte, Filip nem értette meg. És azt mondja tovább a 8. és a 9. vers, mondané ki Filip, Uram, mutasd meg nékünk az Atyát, és elég nekünk. Egyértelmű, hogy az elméjéig nem jutottak el Jézus Krisztus szavai, hogy azok a szavak, és mostantól fogva ismeritek őt, mert láttátok. Láttátok őt, mert látták Jézus Krisztust. 9. vers. Mondanék Jézus, annyi idő óta veletek vagyok, és mégsem ismertél meg engem, Filip. Aki engem látott, látta az Atyát. Mi módon mondod azért, te mutasd meg nékünk az Atyát? Jézus Krisztus elmondja ezt a nagyon fontos dolgot, aki engem látott, látta az Atyát. Ha meg akarjuk ismerni az Atyát, akkor Jézus Krisztus az, akin keresztül eljutunk, és megismerhetjük az Atyát. Ezért meg kell ismernünk Jézus Krisztust, és miután megismertük Jézus Krisztust, meg fogjuk ismerni az Atyát is. Ezért induljunk el, és próbáljuk először megismerni Jézus Krisztust, és miután megismerjük őt, utána foglalkozni fogunk Istennel, az Atyával, foglalkozni fogunk a Szentlélekkel, és azzal is, hogy mi bizonyítja azt, hogy Isten létezik. De mivel a Szentírásban ezt az utasítást kaptuk, hogy mi az Atyát Jézus Krisztus által ismerhetjük meg, vagyis először meg kell ismernünk Jézus Krisztust, akit testet öltött, Isten emberként élt ezen a földön, úgy járt kelt, mint ahogy mi is, hozzánk hasonló lett, itt tanított, itt élte a mennyei életet, ezért mi Jézus Krisztus megismerésével megismerhetjük az Atyát. Ezért próbáljunk foglalkozni először magával ezzel a kijelentéssel, vagyis ezzel a kérdéssel. Mit jelent az, hogy Jézus Krisztus? Ez az egyik kérdés. A másik, vajon ez a név, hogy Jézus, közhasználati név volt abban az időben, vagy ezt a nevet csak egyedül Jézus Krisztus viselte? Különbözik a vélemények. Azonban már most az első Biblia tanulmányozásunkon szeretném hangsúlyozni, kedveseim, azt, hogy bennünket semmi más nem érdekel, hanem csak egyedül az, hogy a Jézus Krisztusról, az örök igazságról, magáról Istenről, a megváltás tervéről és az egész keresztényi életvitelének módjáról mit mond nekünk Isten, a mi atyánk, a Szentlélek által adott kinyilatkoztatás alapján a Szentírásban. És ez a lényeg. És itt látjuk azt, hogy feltettünk két kérdést, tehetnénk még számos kérdést fel. Kérdés az volt, csak Jézus Krisztus viselte ezt a nevet, hogy Jézus, vagy mások is viselték. A Bibliában számos Jézussal találkozunk. Például héberül a Jézus név így hangzik, hogy Josuach. A Bibliának 6. könyve az Ószövetségi Szentírásban Józsué, a Josua könyve. Lefordítva az is Jézust jelent. Zakariás proféta könyvében találkozunk egy Josuával, főpappal, ami lefordítva szintén Jézust jelent. Apostolok cselekedete beszél egy Bar Jézusról. Tehát ez a név közhasználati férfi név volt abban az időben. Ezért is visel Jézus Krisztus két nevet. Azonban mit jelent először az, hogy Jézus, és mit jelent utána az, hogy Krisztus? És miért visel Jézus Krisztus két nevet, mikor a korabeli emberek általában csak egy nevet viseltek? Ott van Péter, Jakab, János, Filip, Bertalan, Pál, és így sorolhatnám tovább végig, azonban ő, a megváltó, kettő nevet viselt. Ha fellapozzuk a Szentírást Máté evangéliuma első részének a 21. versében, akkor az angyal azt mondja Józsefnek, Jézus Krisztus nevelő apjának, nevezd az ő nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg a népét annak bűneiből. Óriási kijelentés. Hála Istennek, hogy ez megvan írva a Szentírásban. Mit mond? Jézus annyit jelent szabadító. Nincs más szabadítónk rajta kívül. Senki más nem tud bennünket feloldozni bűneink alól, csak egyedül Jézus Krisztus. Nevezd az ő nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg a nő népét annak bűneiből. Azonban éppen azért, mert több ember viselte ezt a nevet, hogy Jézus, ami annyit jelent, hogy szabadító, ezért visel Jézus Krisztus két nevet. Amíg a Jézus név héberből, zsidó nyelvből ered, addig a Krisztus név görög nyelvből ered, ami annyit jelent, hogy felkent, vagyis messiás. Amikor Jézus Krisztus 30 éves korában megkeresztelkedett és kijött a Jordán folyóból, letérdelt a parton imádkozni, akkor a Szentlélek kiárat rá, és amikor Péter apostol apostolok cselekedetének 10. részében, a 38. versben beszél róla, akkor azt mondja, mind kené fel őt az Isten, hatalommal és Szentlélekkel. Mivel? Felkente őt Szentlélekkel. Tehát a Krisztus szó annyit jelent, hogy felkent, messiás, rajta kívül nincs szabadító. Vajon nekünk, embereknek kell hinnünk azt, hogy Jézus Krisztus a messiás, és rajta kívül nincs más út a szabadulásra? Olvassuk el Jézus Krisztus kijelentését ezzel kapcsolatban János evangéliuma 20. részében, a 31. versben. Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, az Isten fia, és hogy ezt hívén életetek legyen az ő nevében. Ember, aki meg akarja ismerni Istent, először meg kell ismernie Jézus Krisztust. És el kell fogadnia őt, Jézust, hogy ő az egyetlen mesiás, egyetlen bűntől szabadító. Nincs rajta kívül senki más. Se ember, vagy bármilyen mennyei lény nem tud bennünket megszabadítani bűneinkből. Egyedül ő, aki magában viseli a szabadítást, magában viseli a mesiást, ugye a felkent, vagy mesiás, a Krisztus, és azt mondja itt az ige, hogy nekünk hinnünk kell, hogy Jézus a Krisztus, Jézus a mesiás, Jézus az Isten fia, és hogy ezt higgyük, és ha elfogadjuk őt mesiásnak, megváltónknak, akkor ő nevében nekünk szabadulásunk, vagyis örök életünk van. Már eleve találkozunk ezzel a dologgal, ezzel az igazsággal, hogy igen, Jézus Krisztus a szabadító. Nincs más, vagyis más szóval kifejezve, nincs más megváltó. Jézus Krisztus az egyetlen megváltó. Senki sem halt meg érettünk bűnös emberekért a Golgotai kereszten. Senkinek a halála, senkinek az életfeláldozása nem elegendő ahhoz, hogy megváltson bennünket a mi bűneinktől. Még hogyha egy mennyei angyal, aki büntelen volt, soha nem vétkezett, hű maradt teremtőjéhez, Istenéhez, ha angyal jött volna le a földre, és ő halt volna meg itt a földön, érettünk, az ő élete nem lett volna elegendő, mert ő nem a teremtő. És itt mindjárt két fogalommal találkozunk. Általában nagyon ritkán esik szó keresztény körökben arról, hogy valóban Jézus Krisztus nem csak megváltó, de teremtő is. De mivel már említettük azt, hogy Jézus Krisztus a megváltó, olvassuk el Péter apostol első leveléből az első részből a 18-19. Verset. Tudván, hogy nem veszendő holmin ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányin, a Krisztusén. Kinek a vérén váltattunk meg? A Krisztusén. Nem ezüstön, nem aranyon, pénzen nem lehet bűnbocsánatot vásárolni, mondja nekünk Isten a Szentírásban. A bűneink eltörlését egyedül egy valaki teheti meg. Az, aki a nevében viseli, hogy szabadító, csak Jézus a Krisztus. Az, aki meghalt érettünk, és helyettünk, a mi bűneinkért a Golgotai kereszten. Ezt mondja olyan megható a kezek a szavak a 19. versben, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén. Nincs más szabadító, nincs más kiút, nincs más út a bűntől való szabadulásra, csak egyedül Jézus, azt mondja a Szentírás. Azonban a köznyelvben ott forog az, hogy a Jézuska. Nem tudom, kedves jelenlevők, gondolkodtak-e már azon, hogy miért él a nép ajkán ez a kifejezés, vagy miért nevezik így a megváltott, hogy Jézuska? Általában azért, mert az emberi köztudatban, amikor megemlítik Jézus Krisztust, és úgy nevezik, hogy Jézuska, akkor a betlehemi jászol áll előttük, és a betlehemi jászolóban pedig a bepójált Mesiás, a megváltó. A kis Jézuska, hogyha ott az a csecsemő. Azonban szeretném, ha a mai témakörünkben, a mai közös Biblia tanulmányozásunkban Jézus Krisztusról kialakulna az igazi Krisztus kép, hogy mi lássuk meg, hogy ki is az, aki értünk meghalt a Golgotai kereszten. Ha zsidókhoz itt levelet lapozzuk fel, és még számos helyen a Szentírás beszél erről, akkor azt látjuk, hogy Jézus Krisztus nem csak a betlehemi jászolban fekvő csecsemő, nem csak a Golgotai hős, hanem Jézus Krisztus a Teremtő, a Teremtő Isten. Amikor fellapozzuk a Szentírás első lapjait, akkor elénk tárul az, hogy a Szent Háromság részt vett a teremtésben. Ott volt az Atya, ott volt a Fiú, és ott volt a Szentlélek is. Ha megnyitjuk a Bibliát a legelső lapon, akkor az egész Szentírás ezzel kezdődik. Olvasom Mózes első könyvében az első részből az első két verset. Kezdetben teremti Isten az eget és a földet. A föld pedig kietlen is puszta volt, és sötétség volt a mélység színén, és az Isten lelke lebegett a vizek felett. Először beszél Istenről, aki teremtette az eget és a földet, majd utána mindjárt beszél arról a Szent Háromság harmadik személyéről, és azt mondja, hogy az Isten lelke, tehát a Szentlélek Isten, lebegett a vizek felett. Sokszor emberek úgy gondolják, hogy az Ószövetségi Szentírás nem is beszél a Szentlélek Istenről. Tessék megfigyelni, hogy ezzel kezdődik úgymond a Biblia. Azonban, amikor a teremtés történetét olvassuk, főleg amikor az ember teremtéséről számol be a Szentírás, akkor szintén az első könyv első részének a 27. versében azt olvassuk, pontosabban a 26. És mondta Isten, teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra. Nem azt mondja Isten, hogy teremtek embert, hanem teremtsünk embert a mi képünkre és a mi hasonlatosságunkra. Tessék megfigyelni, hogy egymás után sorakozik a többes szám, egyszer, kétszer, háromszor. Ott van, hogy és mondta Isten, teremtsünk, utána a mi képünkre, másodszor és harmadszor, a mi hasonlatosságunkra. Tehát azt jelenti, ahogy említettük az előbb, hogy a Szent Háromság részt vett, jelen volt a föld és a világ formálásánál, teremtésénél és az ember teremtésénél. Azonban, ahogy mai nyelvvel tudjuk kifejezni, mindenhol van vállalkozó. Ember, aki vállalja a felelősséget, a munkáért, aki elvégzi azt, aki kivitelezi. Így tudnám megmagyarázni azt, hogy Jézus Krisztus volt az, aki az Atya tervét véghez vitte, megvalósította. Így olvassuk zsidókhoz írt levél első részének az első két versében. Minek utána az Isten sok rendben és sokféleképpen szólott hajdan, ugye régen, az atyáknak a próféták által, ez utolsó időkben szólott nekünk fia által. Amíg az apostol Pál, aki írta a levelet, beszél arról, hogy Isten régen a prófétákon keresztül szólt, ma, a mi időnkben, mondja, írja az apostol, szólt nekünk fia által, tehát Jézus Krisztus által, akit tett mindennek örökösévé, és most jól tessenek figyelni, aki által a világot is teremtett. Ki által teremtette az Isten a világot? Hogy olvassuk a Szentírásban? A fia által, Jézus Krisztus által teremtette a világot. Kedveseim, ugye milyen más Krisztus kép kezd kialakulni bennünk, amikor nem csak a betlehemi jászolba fekvő tehetetlen csecsemőt, Jézuskát látunk magunk előtt, hanem a világ mindenség teremtőjét, Urát és Istenét, Jézus Krisztust. Ő az, aki teremtette az eget, a földet, a tengert és a vizek forrásait. Miért? Mert azt mondja, hogy aki által az Atya teremtette a világot, tehát aki megvalósította a teremtést, az Jézus Krisztus volt. Itt most már két tulajdonságáról, két szolgálatáról találtunk eddig kimutatást a Szentírásban. Ha sorrendben állítjuk, akkor azt látjuk, hogy a Szentírás Jézus Krisztusról beszél, hogy ő a mi teremtőnk. Azonban az imént olvastuk Péter apostol első levele első részének a 18-19. Versében, hogy nem ezüstön és nem aranyon váltattatok meg a ti atyátoktól örökölt hiába való életetekből, hanem a hibátlan és szeplőtlen bárány vérén, a Krisztusén. Nincs más megváltunk, csak Jézus Krisztus. Péter apostol nagyon határozottan mondta ezt el, nem csak itt az ő levelében, hanem amikor felelősségre vonták, hogy miért hirdeti Jézus Krisztust, és ő így válaszol, apostolok cselekedetében találjuk feljegyezve a 4 rész 12. versében, nincsen senkiben másban üdvösség, és nem is adatott az emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk, csak Jézus. Nincs más megváltó, nincs más szabadító, nincs más messiás Jézuson kívül. Ó, kedveseim, milyen boldog tudat ez, hogy az Istenség második személye, aki megteremtett bennünket, sajnos a bűnt választotta az ősszülő, bűnt választották az első emberek, az első emberpár. De Jézus Krisztus eljött utánunk, és ő megváltott bennünket. Ő lehetővé tette az örök élet elnyerését. Ő meghalt értünk a Golgotai kereszten. Ő a mi teremtünk, ő a mi megváltunk. Azonban most vessünk fel már egy másik kérdést. Hány közben járó van Isten és ember között? 1, 5, 10, 50, 100, 1000, vagy mennyi? Különböző féleképpen van és él ez a tétel is, ez az igazság is az emberek között. Azonban természetesen igazság csak egy van. A valóság nem élhet különböző féleképpen az emberek között. A Bibliában egyértelműen tanítja bennünket, tanít bennünket Isten arra, hogy hány közben járó van. Olvassuk el Timóteushoz írt levelet, amikor fellapozzuk az első levélből a 2. rész 5. versében találjuk erre a kérdésre a választ, hogy hány közben járunk van. Mert egy az Isten, egy a közben járó és Isten is ember között az ember Krisztus Jézus. Mit mond nekünk a Szentírásban Isten? Hány közben járunk van? Egy. És ki az az egy? Azt is megmondja. Egy az Isten, és egy a közben járó is, Isten és ember között az ember Krisztus Jézus. Ő a közben járó. És miért csak Jézus Krisztus lehet a közben járó? Más szóval, miért nem lehet senki más közben járó, csak ő, Jézus a megváltó? Azért, mert mi emberek mindannyian bűnben születtünk, bűnösek vagyunk, a bűn terh alatt éltünk, és csak a Jézus Krisztus Golgotai áldozatába vetett hittel és reménnyel szabadulhatunk meg bűneinktől. És egy bűnös ember sem lehet közben járó. Csak az, akiben nincs bűn, egész élete alatt a sátán egyetlen egyszer sem tudta bűnre csábítani Jézus Krisztust, akiről azt olvassuk, hogy ő neki problémái voltak, ő meg volt kísértve, azonban ő ragaszkodott az igazsághoz következetesen és állandóan. Például Zsidókhoz írt levél 4. részének a 15. versében ezt olvassuk, Mert nem olyan főpapunk van, aki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben, vagyis kísértést szenvedett, hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. Amíg eddig láttuk azt, hogy Jézus Krisztuson kívül nincs más közben járó, csak egy. Kedveseim, elhisszük mi azt, amit Isten a Szentírásban nekünk elmond Jézus Krisztusról, hogy ő az egyetlen közben járó? Készek vagyunk mi elfogadni azt, hogy Jézus Krisztus az egyetlen megváltónk, és másik nincs? Készek vagyunk elfogadni azt, hogy Jézus Krisztus az egyetlen közben járó, mert másik nincs? És ahogy már itt olvastuk a 15. versben, a következő kérdésre is választ találtunk. Hány főpapunk van? Ha megfigyeljük, a keresztény egyházakban különböző keresztény egyházak léteznek. És minden keresztény egyháznak megvan a maga főpapja. Azonban a Biblia szerint, Isten tanítása szerint hány főpap létezik? Itt azt olvastuk, mert nem olyan főpapunk van, aki nem tudna megindulni a mi gyarlóságainkon. Kiről beszél itt a Szentírás? És tessenek megfigyelni, hogy egyes számban mondja el. Nem azt mondja, hogy nem olyan főpapjaink vannak, akik nem tudnak megindulni a mi gyarlóságainkon, hanem egyes számban mondja el, ha fellapozzuk Zsidókhoz írt levél 6. részének a 20. versét, akkor választ találunk pontosan arra, hogy ki a főpapunk. Ezt olvasom. Ahová útnyitól bement érettünk Jézus, aki örötté való főpap lett Melkisédek rendje szerint. Jézus, aki örökké való főpap lett Melkisédek rendje szerint. Tehát a Biblia szerint, Isten tanítása szerint hány főpapunk van? Egy. És megmondja azt, hogy ki az az egy főpap, Jézus Krisztus. Akkor eddig láttuk azt, hogy Jézus Krisztus a mi teremtőnk, a mi megváltónk, amik egyetlen közben járunk, vagy utána láttuk, hogy egyetlen főpapunk, és Jézus Krisztus szolgálatáról szeretnék még egyet olvasni. Ő személyesen beszél arról, hogy amikor ő másodszor eljön, akkor ő lesz az ítélőbírónk is. Ezt olvassuk Máté evangéliumának 25. részében, a 31. és 32. versben. Mikor pedig eljön az embernek fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor majd beül az ő dicsőségének királyi székébe, és elébe gyűjtetnek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miképpen a pásztor elválaszti juhokat a kecskéktől. Kedveseim, azt látjuk, hogy amikor Jézus Krisztus másodszor eljön, akkor ő maga elé gyűjti mind a népeket, és az embereket két csoportra ossza. Ő lesz az ítélő bírónk. És amikor mindezeket látjuk, hogy ő a teremtőnk, egyetlen megváltunk, egyetlen közben járunk, egyetlen főpapunk, és egyetlen ítélő bírónk, amikor mi valamennyire, amennyire meg lehet ismerni ilyen rövid idő alatt Jézus Krisztust és az ő szolgálatát, akkor most próbáljunk visszatérni a mi eredeti kiinduló pontunkhoz, hogy rajta keresztül megismerjük az Istent. Mert Jézus Krisztus ezt mondta, ki látott engem, látta az Atyát. Rajta keresztül, általa, ha mi ismerjük Jézus Krisztust, mi megismerhetjük a mindenható Istent is. Ezért most próbáljunk elindulni ebben az irányban és keresni azt, hogy mi hogyan ismerjük meg Jézus Krisztust. Mi minden bizonyítja Jézus Krisztuson keresztül azt, hogy megismerjük az Atyát, az Istent is, hogy ő valóban létezik, hogy ő öröktől fogva létező személy. Zsoltárok könyvét, amikor fellapozzuk a 19. Zsoltárban, a 2. versben, gyönyörű választ találunk arra, hogy a természet hogyan bizonyítja Isten létezését. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. amikor feltekintünk a csillagos égre, próbáljuk megszámlálni a csillagokat az égen. Lehetetlen. Ki teremtette meg? Ki határozta meg minden bolygónak és minden csillagnak a maga útját? Ki volt az, aki elindította a földünket, és az a naprendszerben található bolygókat, amelyek mindegyik óriási sebességgel rohan? Például maga a Föld több mint 1600 kilométer sebességgel forog a saját tengelye körül. Ki indította el? Hogy nem lassul, vagy nem gyorsul? Ha Isten nincs, hogyan állna elő mindez? Egyik alkalommal nagyon régen olvastam a következőt. Vajon a tudósok hány fizikai és vegyi törvényt készítettek el, teremtettek meg? A válasz az, hogy egyet sem. Mindazok a vegyi és fizikai törvények, melyeket a tudósok felfedeztek, azok léteztek azelőtt is. Az ember csak felfedezője a meglévő törvényeknek. De akkor fel kell tennünk a kérdést, de ki a teremtője? Ki teremtette mindazokat a törvényeket, amelyeket már tudunk, és ki teremtette azokat a törvényeket, amelyeket még az ember mindig nem fedezett fel? Itt látjuk ezt a csodálatos kijelentést, az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Amikor fiatal voltam, nagyon szerettem szavalni. Volt egy kedvenc szavalatom, egy költemény, amelynek az volt a címe, hogy ateista. Refrénszerűen ismétlődött a szavalatban a következő. Megértem azt az embert, aki földre hajtja a fejét, és azt mondja, hogy nincs Isten. De nem értem meg azt az embert, aki az égre néz, és azt mondja, hogy nincs Isten. Igen, a természet, az egész mennyei világ, az egész látható világegyetem, a koszmosz, ami magában annyit jelent, hogy rend, örök rendet állított fel Isten. Egyetlen egy bolygó sem nem ütközik össze, mert mindegyiknek megszabta Isten a maga útját, is arról nem tér le. Természet beszél arról, hogy van Isten. A következő bizonyíték Isten létezésére a lelki ismeret. Rómabeliekhez írott levélnek a második részében, a 15. versben találunk erről kimutatást, Róma 2.15 így hangzik. Mert akik megmutatják, hogy a törvény cselekedete be van írva az ő szívükbe, egyetemben bizonyságot tévén arról az ő lelkiismeretük és gondolataik, amelyek egymást kölcsönösen vádolják vagy mentegetik. Milyen különös megfigyelni a következőt? Ha jót teszünk, nem vádol bennünket a lelkiismeret? De amint rosszat teszünk, azonnal megszólal, hogy miért tetted, nem így kellett volna. Miért tetted ezt meg? Ne tedd ezt, máskor másként tegyed. Tegyed azt, ami igaz, vagy mondd azt, ami az igaz. Miért nem mondtad meg őszintén? Szeretnék elmondani egy történetet. Sógornőm jogi egyetemre járt. Akkor mesélte el, hogy egy tanár bűnügyet tanított, és elmondta nekik a következőt. Egy kisvárosban szörnyű gyilkosság történt, egy házaspárt meggyilkolt valaki, azonban a gyilkosnak nyoma veszett. Annyira nyoma veszett, hogy a rendőrség semmilyen nyomra vezető valamit nem talált. És egyik rendőrnek egy hadi ötletet álmadt, és azt mondta a többieknek, tudjátok mit, rendeljük el, hogy mindenkinek meg kell mérezkednie. Le kell mérni a test súlyát. Meg is tették, mivel nem volt túl nagy a város. Kötelezővé tették mindenki számára, hogy elmenjen és lemérjék. Felírták a nevét, és utána, hogy hány kiló. Egy hónap múlva ez megismétlődött. Egy ember egy hónap alatt 10 kilót veszített súlyából. És amikor ezt megfigyelték, beidézték a rendőrségre, és addig vallották, míg meg nem mondta az igazat, én vagyok a tettes. A lelkiismeret furdalás. Isten a lelkiismereten keresztül szól hozzánk. Isten int bennünket, sőt, még álomban is szól. Figyelmeztet, tanít, tanácsol bennünket a jóra. Ahogy az előbb említettem, akkor fedd, amikor rosszat teszünk, amikor jót teszünk, az sohasem fedd. Tehát a természet bizonyítja azt, hogy létezik Isten. A bennünk levő lelkiismeret bizonyítja azt, hogy létezik Isten. És még egyet szeretnék megemlíteni, ez pedig a jövendőlés. Mi is a jövendőlés? A jövőbe beszéles. Kijelentése a jövővel kapcsolatban, jövővel, bent történő eseményekkel kapcsolatban. Így olvassuk Ésaiás próféta könyvének a 44. részében, pontosabban a 46. részében a 9 és a 10. verset. Emlékezzetek meg a messze régi dolgokról, hogy én vagyok Isten, és nincs több. Isten vagyok, és nincs hozzám hasonlatos. Ki megjelentem kezdettől fogva a véget, és előre azokat, amik még meg nem történtek, mondván. Tanácsom megáll, és véghez viszem minden akaratomat. Ki az, aki tudja kezdettől fogva a véget? Isten.

este nézik a híradót. És a híradó végén elmondják, hogy milyen lesz az időjárás holnap. Hadd kérdezzem, mindig eltalálják a meteorológusok, hogy milyen idő lesz a következő nap? Meg tudják mondani 1-24 órára előre, precíz pontossággal, hogy mi fog történni? Nem beszélve a földrengésekről. Ott vannak a műszerek, meg tudják jelölni előre órákra, vagy hetekre, vagy hónapokra, vagy évekre, hogy lesz és mi lesz? Nem. Isten pedig előre kijelentette a jövőt. A proféciák az egyik legvilágosabb bizonyítéka annak, hogy Isten létezik. Azonban a legtökéletesebb kinyilatkoztatás, az pedig Jézus Krisztus. Senki más nem mondhatja el azt, amit ő elmondott, aki látott engem, látta az atyát. Ha semmilyen más kinyilatkoztatás nem létezne a világegyetemben, és ezen a földön, csak Jézus Krisztus Isten létezéséről, az is elegendő lenne. Azonban úgy érzem, hogy illő dolog, sőt szükséges is, hogy mi szót ejtsünk a Szent Háromságról külön-külön. A megfogalmazás, ami közkézen forog, egy Istenben három személy. Az Atya Isten, a Fiú Isten és a Szentlélek Isten. Az Atya Isten számtalanszor megszólalt Jézus Krisztus földi szolgálata alatt. Jellegzetes az a kijelentése, amikor Jézus Krisztus kijött a vízből, Keresztelő János megkeresztelte és kijött a Jordán folyóból. És amikor letérdelt a Jordán partjára és ott imádkozott, szó hallatszott az égből, amely azt mondta, ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Ebből világosan látjuk, hogy az Atya fent volt a mennyben, Jézus Krisztus itt volt a földön, tehát két különböző személy, Jézus Krisztus itt a földön, mint személy, emberi testben, az Atya pedig fenn a mennyben. Szeretnék Jézus Krisztusra vonatkozóan is olvasni főpapi imájából, melyet János evangéliuma 17. részében találunk meg, feljegyezve az 5. versben, amikor Jézus Krisztus imádkozik, akkor ezekért mondja. És most te dicsőíts meg engem, Atyám, te magadnál azzal a dicsőséggel, amellyel bírtam te nálad a világ létele előtt. Ebből azt látjuk, hogy Jézus Krisztus is örökké létező Isten, ugyanúgy, mint az Atya, mert a földi szolgálatának végén elmondott imában mit hangsúlyoz? Most te dicsőíts meg engem, Atyám, milyen dicsőséggel? Azzal a dicsőséggel, amely nekem volt, amikor nálad voltam, mikor? A világ létele előtt. Amikor Jézus Krisztus és az Atya viszonyáról van szó, akkor még egy dolgot szeretnék hangsúlyozni. Filippi beliekhez írott levélben olyan csodálatosan találjuk feljegyezve ezt. A Szentírásban Isten azt mondja, hogy az Atya és a Fiú egyenrangú személyek. Így olvassuk Filippi beliekhez írott levél 2. részének az 5. versét. Annak okáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is. 6. vers. Aki mikor Isten formájában volt, tehát kicsoda, Jézus Krisztus, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő. Kedves jelenlevők, ezt szeretném hangsúlyozni. Hogy mielőtt Jézus Krisztus emberi testet öltött magára, az Atyával egyenlő volt. Ahogy az Atya örökké létező Isten, úgy a Fiú is, Jézus Krisztus is örökké létező Isten. Külön személy az egyik, külön személy a másik is. Azonban ki a Szentlélek? Visszatérek oda a kerességhez, amit az előbb említettünk. Az Atya megszólalt a mennyből, Jézus Krisztus itt volt a földön, és ebben a bibliai kimutatásban az a különös, hogy azt olvassuk ott Máté evangéliumának a 4. részében, a 3. részében, hogy Jézus Krisztus itt van a földön, az Atya a mennyben, a Szentlélek pedig galamb képében kiárad rá.

Jézus Krisztus személyesen beszél a Szentlélekről, és egy különös módon beszél. Én nagyon boldog vagyok, hogy a Szentlélekről a Szentírásban ő maga, Jézus személyesen, ilyen világosan elmondta nekünk, hogy kicsoda valójában a Szentlélek. Szeretnék feltenni egy kérdést. Vajon a Szentlélek személy, vagy erő? Az a különös, hogy általában az emberek azt mondják, hogy igen, a Szentlélek erő. Azonban kinek van ereje? Aki személy. Nézzük meg, hogy Jézus Krisztus hogyan beszél a Szentlélekről. Úgy beszél, mint erőről, vagy pedig úgy beszél, mint személyről. Olvassuk János Evangélium a 14. részében a 16-17. Verset. És én kérem az Atyát, és más vigasztalót ad néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. Ki ez a vigasztaló? A 26. versben Jézus megmagyarázza. Ama vigasztaló pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek. Mit mond Jézus Krisztus? Ama vigasztaló pedig a Szentlélek. És most kérem kedves figyelmüket, akit az én nevemben küld az Atya. Akit, tehát személy. Nem azt mondja, hogy amit erő. Nem azt mondja, hogy amit küld az én nevemben az Atya. Hanem azt mondja, hogy akit küld az én nevemben az Atya. Itt látjuk azt, hogy Jézus Krisztus helyett jött el az Istenség harmadik személye, a Szentlélek Isten. Jézus Krisztus feltámadása után 40 napra felment a mennybe, és 10 nappal később, pünkösd napján az Atya elküldte az Istenség harmadik személyét, a Szent Lelket. Azonban szeretnék még egy-két igehelyet olvasni. Visszatérünk a 17. vershez. Az igazságnak a ma lelkét, tehát a Szent Lelket, akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt, és nem ismeri őt, de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad. Kedveseim, négyszer ebben a rövid kifmutatásban Jézus Krisztus négyszer hangsúlyozza azt, hogy a Szentlélek személy. Mert még egyszer az igazságnak a ma lelkét, akit a világ be nem fogadhat, majd háromszor azt mondja, hogy őt, nem azt, őt, tehát személyt. A Szentlélekről látjuk azt, hogy egyértelműen, hogy ugyanúgy személy, mint ahogy személy az Atya, és ahogy személy a Fiú is, Jézus Krisztus. Miután láttuk ezt, szeretnék még egy nagyon fontos viszonyt, nagyon fontos isteni tulajdonságot megemlíteni, ez pedig az, hogy Isten örökkévaló. Isten nem ideiglenesen. Istennek nincs kezdete, Istennek nincs vége. Soha sem fogom elfelejteni. Egyszer összefutottam egy tanárral, aki mindenáron rá akart engemet beszélni, hogy ne higgyek Isten létezésében. Leültünk és beszélgettünk. És a kérdése az volt, az első kérdése, nyomban. Nekem szegezte a kérdést. Ki teremtette Istent? Én azt válaszoltam neki, hogy erre a kérdésre engedje meg, hogy kérdésre kérdéssel válaszoljak, mert van ilyen párbeszédi mód. Azt mondta, hogy jó. Hol van a világ vége? Kérdeztem őt. És azt válaszolta nagyon keményen és határozottan, mindenki biztosan tudja, a világűr végtelen. Igen. De ezzel ön valamit elismert. Kicsit meglepődve azt mondta, én nem ismertem el semmit. Mondtam neki, igen. És amikor láttam, hogy igen, nemmel nem megyünk egy a kettőnél tovább, akkor elkezdtem neki magyarázni. Valóban végtelen a világ egyetem? Vagy amikor az ember kijelentette azt, hogy a világ egyetem végtelen, akkor ő elismert egy dolgot magáról. Az pedig az, hogy az emberi agy felfogó képessége véges, határok közé van szorítva. És mivel a véges agyunkkal képtelenek vagyunk felfogni a végtelen világegyetemet, nem tudjuk megállapítani, hogy hol van a világegyetem vége, ezért azt mondjuk, hogy végtelen.
És akkor a következő kérdésem az volt, ha mi emberek nem vagyunk képesek felfogni a fizikai világnak a végét, az egész fizikai világegyetemet, akkor képesek vagyunk-e felfogni azt az örökké létező Istent, aki mindazt, ami számunkra végtelen, ismeretlen, teremtette és fenntartja. És ez a tanár azt mondta nekem, fejezzük be a beszélgetést, mert végül rászed engemet arra, hogy én is higgyek Istenben. Szeretném olvasni a Szentírásból ezt a nagyon szép kijelentést, hogy valóban Isten öröktől fogva és mindörökké létező személy. A 90. Zsoltárban találjuk feljegyezve a következő szavakban, a második versben. Minek előtte hegyek lettek, és föld és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké te vagy Isten. Mikor? Meddig? Mettől? Meddig? Öröktől fogva mindörökké te vagy Isten. Adjunk hálát Istennek ezért a csodálatos kinyilatkoztatásért. Örök szeretet, mindenható drága jó Istenünk, mi nagyon szépen megköszönjük neked, hogy te kinyilatkoztattad magadat. Elküldted Jézus Krisztust, és mi megismerhetjük Jézus Krisztust a Szentírásból, és Jézus Krisztuson keresztül megismerhetünk téged, Atyánk, és a Szentlélek Istent is. Köszönjük nekünk ezt, neked ezt az előjogot, és add, hogy a mi szívünkben a szeretet megerősödjön te irántad, hogy mi őszinte téged szerető gyermekeid legyünk, hogy tégedet kövessünk, neked szolgáljunk, és hogy te lakhassál az Atyával és a Szentlélekkel együtt, a mi szívünkben, hátralevő földi életünkben. Ezt kértük te tőled, örök szeretet, ami megváltó Jézus Krisztus érdeméért kértük ezt tőled, kegyelmedből. Amen.

84. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Kórá fiainak zsoltára. Mi szerelmetesek a te hajlékaid, seregeknek ura. Kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után, szívem és testem újjongnak az élőisten felé. A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahová fiait helyezhesse, a te oltáraidnál, ó seregeknek ura, én királyom és én Istenem. Boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és a te ösvényeid vannak szívében. Átmenvén a siralom völgyén, forrássá teszik azt, bizony áldással borítja el korai esőt. Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. Uram, seregeknek Istene, hallgasd meg az én könyörgésemet, hallgasd meg Jákobnak Istene. Mi pajzsunk, tekints alá, ó Isten, és lásd meg a te felkented orcáját. Mert jobb egy nap a te tornácaidban, hogy sem ezer másutt. Inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogy sem lakni a gonoszok sátorában. Mert nap és pajzs az Úristen, kegyelmet és dicsőséget ad az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregeknek ura, boldog ember az, aki bízik benne.

103. Zsoltár. A Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Megismertette az ő útait Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az Atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága, hogyha által megy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri azt többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökké való az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain. Azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. Az Úr a mennyekbe helyeztette az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat, minden ő serege, ő szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat, minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén. Áldjad én!

0: Találkozás Jézussal.
1: Nézzük, hogy mi a helyzet a bűnnel és a bűnhöz való hozzáállással. Lehet-e emberi erőfeszítések árán az Isten törvényét betartani, vagy bármit tenni ennek érdekébe? Hogy egyszerűsítsük a dolgot nagyon röviden, mi jut eszünkbe akkor, hogyha látunk egy ilyen táblát? Két szerep, védelem és valahol a gát, tehát hogy visszafogjon a balesettől, ugye a kreszben, akinek jogosítványa van, az tudja nagyon jól ezt. Mit szólnánk akkor, hogyha 10 parancsolat nem egészen úgy lenne a Bibliában, ahogy ismerjük, hanem felszólító módban? Ölj, lopj, paráználkodj, de nem valószínű, hogy nagyon tetszene ez. Miért most képzeletbe tegyünk elé egy ilyen stop táblát, hiszen tulajdonképpen erről lenne szó, hogy mindezeket ne tedd. Az Isten törvényének az egyik típusa ilyen módon épül fel, és ugye a 10 parancsolatban ezt találhatjuk el, az, ami általunk is jobban ismert. Jön egy görög bölcs, természetesen ő nem ismerte, vagy nem olyan formában ismerhette a 10 parancsolatot, ahogyan mi. És ő azt mondja, hogy a bűn problémáját meg lehet oldani. Elég a jót az embereknek elmondani, elég meggyőzni az embereket a helyes viselkedés szabályairól, társadalmi dolgokról, és ezután, hogyha minden sikerült, automatikusan az emberek jók lesznek, mondta Szókratész. Mi van akkor, hogyha nem stop táblával találkozunk, hanem egy ilyen táblával? Remélem, hogy nincs önök között rendőr. Nyugtassanak meg. Tudnélik, a következőt szoktuk tenni. Ha 99-szel megyünk, az még 10%-os sebesség túllépés, ott még nem büntetnek meg, igaz? De ha nagyon sietünk, akkor már 128-al, a rendőröktől tudom, hogy még ott megúszhatjuk 3000 forint bírsággal, jogosítványt nem vonják be. Ott már nem annyira fontos, hogy ez a tábla most véd vagy gátol. Próbáljuk egy kicsit átlépni. Igaza volt-e a filozófusnak? Elég az embereket meggyőzni, megtanítani a helyes viselkedés szabályairól? Úgy gondolom, hogyha elszakadunk és a valóságban keresünk példát, a brutalitás, az erőszak jelenléte meggyőz arról bennünket, hogy nem. Nem lehet az embereket automatikusan tanítás, nevelés alapján jóvá tenni. Valami több kell hozzá. Tulajdonképp szokrateszi filozófia kísért bennünket. Ja, valamilyen összefüggésben már a héten utaltam erre, tegnap este, hogy az embert úgy képzeljük el, hogy van test és van lélek. A mai ember, a nagyon vallásos réteg is nagy százalékban úgy gondolja, hogy a test az, ami a bűnös, a lélek a bűntelen, testet kell megsanyargatni, a lelket kell felszabadítani, és hogyha ez sikerül gyakorlatban valamilyen praktikákkal kivitelezni, akkor ez a probléma meg van oldva. Földrajzilag, ha ugrunk egyet, Szíriában, itt találunk egy különös helyet, egy olyan emlékhely, ahol nevezetes oszlopos Simeon élt és remetéskedett 35 évig. Krisztus után 5. században vagyunk, képzeljünk el egy embert, aki ugyanígy gondolkozik. Lélek tiszta, test tisztátalan, sanyargassuk meg a testet, kiszabadul a lélek. Fölköltözött egy hatalmas, 20 méter magas oszlop tetejére, és 35 évig ott élt, hogy elzárja magát a világtól. Mentek az emberek, és hallgatták a prédikálását, szentnek és tisztának tartották. Természetesen megméretni nem lehetett, hiszen olyan magasságból nem lehet tudni, hogy a társadalmi konvencióknak milyen szinten engedelmeskedett volna, ha a világban él. De egy másik példa, mire vezetett ez a gondolkodás a kereszténységen belül. Évszámokkal egy kicsit most ugorjunk. 1347, ha valaki nagyon járatos a történelemben, tudja, hogy mi ez az év. Ez egy olyan év volt Európa történelmében, aminek nem volt példája. A legsúlyosabb, legerősebb pestis járvány, amit el lehet képzelni a középkorban. mai fogalmaink szerint gondoljunk arra, hogy az akkori ember teljes egészében úgy hitte, hogy Isten csapása a pest is. 2 év alatt 25 millió ember halt meg Európában. Ez az akkori teljes lakosság egyharmada. Úgy gondolták, hogy valamilyen módon Isten bünteti a bűnös testet, mert a lélek ugyebár bűntelen. Na, hogy ezt kifejezzék, és ezt a filozófiát a kereszténységbe elmélyítsék, nem a betegség forrását keresték meg, hanem a platoni filozófia alapján megalapították a flagellások rendjét. Flagellások az önmagukat korbácsoló rend, biztos hallották már néhányan vagy többen a nevüket. 33 napig járták az utcákat, testüket sanyargatva, felsértették a hátukon a bőrt korbácsokkal, mert úgymond Isten ki kell engesztelni a bűnös test miatt ahhoz, hogy a lélek kiszabaduljon ebből a börtönből. Úgy gondolták, hogy ez a megoldás. Ez a filozófia tovább él, és szinte a világ minden pontján, a kereszténység különböző irányzatain belül, az ortodoxiában megtaláljuk azokat, akik még mindig az Istent akarják kiengesztelni, és ezt nem oly módon teszik, hogy a közösségért tesznek valamit, hanem elhúzódnak a közösségtől, azon a jogcímen, hogy imádkoznak a világért, és önmagukat megsanyargatják. Görögországban a Meteórák egy olyan hely, ahol ezek a kolostorok, mindazt, amit oszlopos Simeon tett Szíriában, azt nagy mértékben kifejezik ma is. Sziklák tetejére építették a kolostorokat, hogy elzárkózzanak a világtól, ég és föld között leessenek. Egy nagyon érdekes idézetet találtam, egy ismeretlen eredetű aforizma fogalmazza meg ezt. A probléma a bölcs gondolkodással, ugyan a görögök gondolkoztak, az, hogy gyakran 99% bölcsesség és 1% gondolkodás. Lehet, hogy humorosnak is tűnik egy kicsit, de valójában itt van a dolgoknak a nyitja. Túl bölcsnek tartották a görögöket ahhoz, hogy a gondolkodásukból az emberek kizárják, és nem vizsgálták meg, hogy tulajdonképpen, amit Szókratész tett, mondott, annak köze van-e a Bibliához, vagy nincsen. És még egy példa, hogy a kereszténységen belül hogyan lehet még félresziklani ebből abból az irányból, amit Jézus helyesnek tartott. Leideni János, anabaptista mozgalma a 16. században. Ő már rafináltabb volt, azt mondta, hogy gyűjtsünk össze minden törvényt a Bibliából, Ószövetségből, Újszövetségből, hozzunk szabályokat, és mondjuk meg, hogy mit kell az embereknek tenni, hogy kell azt betartani, és ha betartják, akkor rendben van, mert a Biblia szerint élünk. 1534-ben Münsterben arról prédikált, hogy most már meg kell tisztítani a bűntől a várost, rövid időn belül egy kisebb csoport mellé gyűlt, egy királyságot alapítottak, öncélúan kinevezték Münstert egy helyi királyságnak. Iszonyatos rombolásba kezdtek, mindent, ami a bűnnel kapcsolatos, vagy annak tartottak, azt elkezdték pusztítani. Kijelentették, hogy minden polgárt Münsterben újra kell keresztelni, természetesen nem az újra keresztelés volt elsősorban a lényeg, hanem az, hogy a saját hatalmuknak megfelelően az akkori hivatalos egyháztól egy teljesen különálló közösséget hozzanak létre. Mennyiben volt ez mennyei királyság? Egy év alatt tönkretették a templomokat, totális diktatúrát építettek fel, és Leideni János a maga mellé csoportosított 12 presbiterével irányította a várost, mivel hogy Krisztus tanítványai is 12-en voltak. Ő feladatuk volt eldönteni a 12 fős tanácsnak, hogy ki a bűnös. Képzeljenek el egy ilyen helyzetet. Nem volt ritkaság, hogy egy-egy esetben, amikor bűnösnek bélyegeztek valakit, halálbüntetés volt a válasz. Egyetlen példa, a zsidóságot azonnal száműzték a városból, természetesen nem a származási alapokra hivatkozva, hanem úgy gondolták, hogy elég bűnösek ahhoz, hogy ne éljenek a városba, így szinte minden üldözéses mozgalomban az első hullámban a zsidóságot kezdték diszkriminálni, ez így történt a Münsteri királyság esetében is. És rövid idő múlva a diktatúra, ez oly mértékig elszabadult, hogy fegyveres erővel kellett leverni és megszüntetni a Münsteri királyságot. És itt jön az a rész, amiről már nem én fogok majd beszélni, hanem nyitva szeretném hagyni. Jézus törvény értelmezése. Mit mond ő? Hogyan lehetne ezt a magunkévá tenni? Szigorít vagy könnyít a törvénye Jézus? Máté evangéliumában a hegyi beszéd részeként Jézus a törvény értelmezéséről egy széles skálán beszél. Azt mondja, ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. Nagyon sokan úgy értelmezik, hogy ez a betölteni szó azt jelenti, hogy Jézus eltörölte a törvényeket. De egy egyszerű példával szeretném ezt illusztrálni, akkor képzeljünk el egy poharat. Ha ebbe valamilyen folyadékot töltünk, akkor a pohárban nem kevesebb, hanem több lesz. Betölteni, beletölteni valamit azt jelenti, hogy adni hozzá valamit, nem pedig elvenni belőle valamit. Katolikusok kedvéért mondom, ha vannak közöttünk ilyenek, hogy van egy nagyon jó fordítású Biblia, ebben az esetben nagyon jó, római katolikus fordítás, Békés Dalos szerzetesek fordították az Új Szövetséget, így hozza ezt a jézusi mondást. Nem azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt, hanem hogy tökéletessé tegyem. Ez az, amit Jézus hozzátesz, hogy tökéletessé teszi, nem pedig kivesz belőle valamit. Vegyünk egy példát. Ószövetségben egy törvény a 10 parancsolatból, ne ölj. Hogyan tett ehhez Jézus hozzá valami olyat, amivel kiszélesíti, és nem szűkíti a törvény értelmezését? Elmondja hegyi beszédében. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne ölj, mert aki öl, méltó az ítéletre. Én pedig azt mondom nektek, hogy mindaz, aki haragszik az ő atya fiára ok nélkül, méltó az ítéletre. Azt mondja Jézus, hogy az ószövetségi törvényben az van, hogy a gyilkosság bűn. Mit mond ő? Véleménye szerint nem csak a gyilkosság, a fizikai gyilkosság, hanem ha valaki haragszik a másikra, az egyenértékű a fizikai gyilkossággal. Lehet ölni nyelvvel, haraggal. Ugye ma már tudjuk, hogy lehet. Így Jézus tulajdonképpen nem enyhített, hanem szigorított a törvényen. Komolyabbá tette azt. Nagy kérdés, hogy mi a megoldás. És hogy mi a megoldás, erről nem én fogok már beszélni, hanem munkatársaim. És egyben engedjük meg, hogy el is köszönjek önöktől.

Hatodik Zsoltár. Az éneklőmesternek a Neginótra, a Seminit szerint Dávid Zsoltára. Uram, ne fegy meg engem haragodban, és ne ostoroz engem búsulásodban. Könyörülj rajtam, Uram, mert ellankadtam. Gyógyíts meg engem, Uram, mert megháborodtak csontjaim. Lelkem is igen megháborodott, és te, ó Uram, meddig késel? Térj vissza, Uram, mentsd ki lelkemet, segíts meg engem kegyelmedért, mert nincs emlékezés rólad a halálban, a Seolban kicsoda dicsőít téged. Elfáradtam sóhajtozásomban, egész éjjel áztattam ágyamat, könnyhullatással öntöztem nyoszolyámat. Szemem a bánattól elbágyadt, megvénhedett minden szorongatóm miatt. Távozzatok tőlem mind, ti bűncselekedők, mert meghallgatja az Úr az én siralmam szavát, meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én imádságomat. Megszégyenül majd, és igen megháborodik minden ellenségem, meghátrálnak és megszégyenülnek hirtelen.

52. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávid tanítása. Mikor az Idumeus Doeg eljött, és hírt vitt Saulnak, és ezt mondá néki, Dávid az Akimélek házába ment be. Mit dicsekedel gonoszságban, ó te magabíró? Az Istennek kegyelme szüntelen való. Nyelved ártalmakon elmélkedik, és olyan, mint az éles olló, te álnokságnak mestere. Szereted a gonoszt inkább, hogy nem a jót, és a hazugságot inkább, mint igazságot szólni. Szeretsz minden ártalmas beszédet és az álnok nyelvet. Meg is ront az Isten téged, teljesen eltakarít, kigyomlál téged a te hajlékodból, és kiszaggat téged az élők földjéről. És látják ezt az igazak, és félnek, és nevetnek rajta. Ímé az a férfiú, aki nem Istent fogadta erősségévé, hanem az ő gazdagságának sokaságában bízott, és ereje az ő gonoszságában volt. Én pedig, mint zöldelő olajfa Isten házában, bízom Isten kegyelmében, mind örökkön örökké. Áldlak téged örökké, hogy így cselekedtél, nevedben remélek, mert jóságos vagy a te híved.

Ézsaiás könyve 40. fejezet, 30 és 31. verse. Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el.

65. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Zsoltár, Dávid éneke. Tiéd a hódolat, a dicséret, ó Isten, a Sionon, és néked teljesítik ott a fogadást. Ó, könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test. Bűneim erőt vettek rajtam, vétkeinket te bocsásd meg. Boldog az, akit te kiválasztasz, és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornácaidban, hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével. Csodálatos dolgokat szólasz nékünk a te igazságodban, üdvösségünknek Istene, e föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma. Aki hegyeket épít erejével, körül van övezve hatalommal. Aki lecsillapítja a tengerek zúgását, habjaik zúgását és a népek háborgását. Félnek is jeleitől a szélek lakói, a napkelet és nyugat határait megörvendezteted. Meglátogatod a földet és elárasztod, nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel. Gabonát szerzel nékik, mert úgy rendelted azt. Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod, záporesővel meglágyítod azt, termését megáldod. Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad. Csepegnek a puszta legelői, és a halmokat vígság övezi. A legelők megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja. Örvendeznek, és...

9. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Mutlabbén szerint, Dávid Zsoltára. Dícsérlek, Uram, teljes szívemmel, hirdetem minden csodatételedet. Örülök és örvendezek te benned, zengedezem, ó magasságos, a te nevedet. Hogy az én ellenségeim meghátráltak, elbuktak és elvesztek a te orcád előtt. Hogy véghez vitted ítéletemet és ügyemet, az ítélő székben ültél, mint igaz bíró. Megdorgáltad a pogányokat, elvesztetted a gonoszt, nevüket mindörökre kitörölted. Az ellenség megszűnt, elpusztult örökre, és a városoknak, amiket feldúltál, még az emlékezetük is elveszett. Az Úr pedig örökké trónol. Ítéletre készítette el az ő székét, és ő megítéli a világot igazsággal, törvényt tesz a népeknek méltányosan. És lesz az Úr nyomorultak kővára, kővár a szükség idején. Azért te benned bíznak, akik ismerik a te nevedet, mert nem hagytad el, Uram, akik keresnek téged. Zengjetek az Úrnak, aki Sionban lakik, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit, mert számon kéri a kiontott vért, megemlékezik rolluk, nem feledkezik el a szegények kiáltásáról. Könyörülj rajtam, Uram, lásd meg az én nyomorúságomat, amely gyűlölőim miatt van, aki felemelsz engem a halál kapuiból. Hogy hirdessem minden dicséretedet Sion leányának kapuiban, hadd örvendjek a te szabadításodban. Besüllyedtek a pogányok a verembe, amelyet ástak, a hálóban, amelyet elrejtettek, megakadt a lábuk. Megismertetett az Úr, ítéletet hozott, a gonoszt annak kezemunkájával ejtette el. Seolba jutnak a gonoszok, oda minden nép, amely elfeledkezik Istenről. Mert a szegény nem lesz végképpen elfelejtve, a nyomorultnak reményesen vészel örökre. Kelj fel, Uram, ne hatalmasodjék el a halandó, ítéltessenek meg a pogányok te előtted. Rettensd meg, Uram, őket, tudják meg a pogányok, hogy halandók ők.

0: Ige morzsa.
1: Szeretettel köszöntelek benneteket, drága testvéreim, ezen az esti alkalmon, amikor Jézus Krisztus példázatainak tanulmányzását folytatjuk. A mai témakörünk, a mai példázat, amit szeretnénk Isten segítségével áttanulni, régi és új igazságok. Először is azt szeretném hangsúlyozni, hogy Jézus úgy készítette fel tanítványai szolgálatra, hogy megmagyarázta nekik a példázatoknak a jelentését. Én úgy gondolom, hogy mi is Jézus Krisztus tanítványai közé tartozunk, és ezért, mivel Jézus Krisztus tanítványai közé tartozunk, nagyon áldott dolog megérteni Jézus Krisztus példázatait, amelyet először elmondott, és utána magyarázott. Ahogy említettük, 7 példázatot mondott el Jézus Krisztus a Galilei tó partján. Ami nagyon figyelemre méltó, ezt a 7 példázatot először elmondom, csak a címüket, hogy miről szólnak. Az első a magvetőről szóló példázat, a második a konko és a buza példázata, utána következik a szántóföldben elrejtett kincs, ez a harmadik, a negyedik a drága gyöngykereskedő, ötödik a háló példázata, és a hatodik és hetedik mustármag és a kovász. Nem ebben a sorrendben sorolta el, vagyis mondta el Jézus Krisztus a példázatot, azonban miért ebben a sorrendben írtam fel ez alkalommal? Kedves testvéreim, nagyon figyelemre méltó, hogy Jézus Krisztus a nagy tömegnek elmondott 4 példázatot. Ez a magvető példázata, a konko és a buza példázata, a mustármag és a kovász példázata. Jézus Krisztus e 7 példázat közül 2 példázatot, 2 példázatot magyarázott meg a tanítványainak, ez a magvető és a konkóiról szóló példázat, azonban a szántóföldben elrejtett kincset, a drága gyöngykereskedő és a hálóról szóló példázatot, ezeket a példázatokat Jézus Krisztus kizárólag csak a 12 tanítványnak mondta el. Ami nagyon figyelemre méltó, hogy a példázat az igaz gyöngykereskedőről, amit láttunk, itt elmondja ezt a példázatot, és így hangzik. Mondanékik Jézus, megértettétek-e mindezeket? Tehát amikor elmondta a példázatokat sorban, akkor Jézus Krisztus ezt kérdezi a 12 tanítványtól, megértettétek-e mindezeket? Mondának néki, megértettük, Uram. Ő pedig mondanékik, annak okáért minden írástudó, aki a mennyeknek országa felől megtanítatott, hasonlatos az olyan gazdához, aki ót és újat hoz elő az ő éléstárából. Kedves testvéreim, különösen a Máté evangéliumának 13. részéből, amit elolvastunk az 51. és 52. versből, különösen az 52. versre szeretném felhívni mindannyiunk figyelmét, az pedig így hangzik, annak okáért minden írástudó, minden ember, aki tud írni és olvasni, aki a mennyek országa felől megtanítatott, hasonló ahhoz a gazdához, aki ót és újat hoz elő az élistárából. Mai témakörünk, vagyis ez a jézusi tanítás, hogy mit jelent az, hogy ót és újat hoz elő az ő élistárából. Kicsoda? Az, aki az igazságról megtanítatott, az az írástudó, az az ember. Azonban, ami figyelemre méltó, az utolsó szóra is szeretném felhívni figyelmet, aki ót és újat hoz elő az ő éléstárából, éléskamrájából, vagyis egy szóval a kamrából, ahol az ennivalót tartjuk. Mit akart Jézus Krisztus ezzel mondani, hogy aki ót és újat hoz elő? Első dolog, amit szeretnék hangsúlyozni az, ha megismert igazságot elmondjuk másoknak, mi is még jobban megértjük azt. Én hiszem, hogy ezen a téren sok tapasztalatunk van. Jézus Krisztus elmondott még egy ide vonatkozó kijelentést, aki mást felüdít, maga is felüdül. Amíg mi beszéljük és magyarázzuk azt, amit mi megértettünk a Szentírásból, mi is áldásban részesülünk, és ez az én személyes tapasztalatom is, és hiszem, hogy sokunké, akik beszélgetünk embertársainkkal a bibliai igazságokról, amíg magyarázzuk, mi magunk is sokkal-sokkal jobban megértjük azt. Én nem tudom, hogy mennyi tapasztalatotok van ezen a téren, de én hiszem, hogy igen. Csak egy ilyen egyszerű példát hozok a Bibliából. Hiszem, hogy sokan közületek fejből ismeritek az ígét, amit idézek Apostolok Cselekedetek 17 rész 11. verséből. Így hangzik, ezek pedig nemesebb lelkűek voltak a Tesalonika belieknél, úgy, mint kik bevevék az igét teljes készséggel, és naponta tudakozták az írásokat, ha úgy vannak-e azok. Én ezt az igét nem tudom megmondani, hogy hány éve így tudom fejből. De egyik alkalommal, amikor magyaráztam ezt az igét, akkor megint egy új dolgot értettem meg. Kikről írja a Szentírás ezt, hogy ezek pedig nemesebb lelkűek voltak? A keresztényekről, azokról a zsidókról, akik már elfogadták a kereszténységet, vagy azokról a zsidókról és esetleg görögökről, akik még nem fogadták el a kereszténységet. És én olyan boldog voltam, és amióta ezt megértettem, ezt, amikor erről a szövegről van szó, én mindig hangsúlyozom. Figyelemre méltó a leírás. Megérkeznek Pál és Silás Béreába, és a Bérea beliekről azt írja, hogy azok az emberek, akik már ott éltek, akik még nem hallották apostoloknak a prédikálását, akik nem ismerték Jézus Krisztust, de őnekik volt egy elvük. Addig soha semmit nem fogadtak el, míg maguk ellenőrizték a Bibliában, hogy úgy vannak-e azok. Ez egy olyan fontos bibliai tétel, olyan fontos bibliai elv, hogy én mindenkinek azt hangsúlyozom, soha senkitől ne fogadjon el addig semmit, amíg utána nem jár személyesen annak, ami a Bibliában van, hogy amit hallottunk, magyarázatot, az megegyezik-e a Szentírásra. Tudjátok, drága testvérem, hogy ez miért nagyon fontos dolog? Itt hozok egy példát. Ha ti hallatok tőlem valamit, és azt ti elhiszitek, akkor ti kinek a tanítására építitek a hiteteket? A Szentírás tanítására, vagy a faragó testvérnek a tanítására? Hisztek a faragó testvérnek, igaz? De azért kell utána járni, hogy amit tőlem hallotok, járjatok utána a Bibliában, és ha a Bibliából meggyőződtök arról, amit a faragó testvértől hallottatok, akkor mire építitek hiteteket? Arra, amit faragó testvértől hallottatok, vagy meggyőződtetek arról, ami a Bibliában van. Tehát a Bibliára kell építeni a hitünket. Ez nagyon fontos. Tehát mindig újabbnál újabb dolgokat ismerünk meg a Szentírásból. Még egy nagyon fontos elvet szeretnék, drága testvéreim, hozni, ez pedig az ószövetségi Szentírás nélkül. Képtelenek vagyunk megismerni az újszövetségi Szentírás, és fordítva. Ez törvényszerűség. Vannak keresztény emberek, akik azt mondják, hogy nekem is mondták, honnan olvassa az ószövetségi Szentírásban? Az nem érdekel, azt Jézus óvá tette. Kedves testvéreim, ez nem bibliai elv. A bibliai elv az, amit itt fel is írtam, ha akarjuk megérteni az ószövetségi Szentírást, sok esetben csak az újszövetségi Szentírásból vagyunk képesek megérteni bizonyos dolgokat az ószövetségi Szentírásból, de ugyanez érvényes fordítva is. Mi nem vagyunk képesek megérteni bizonyos dolgokat az újszövetségi Szentírásból, az ószövetségi Szentírás ismerete nélkül, és mind a kettőre példát hozok. Ha fellapozzuk Ésaiás próféta könyvének 7. részét és a 14. versét olvassuk, Azt hangzik, hogy a szűz pedig fogan méhében is szülfiat, s nevézi azt Imánuelnek. Ha csak az ószövetségi szentírásból olvassuk ezt, egyáltalán nem tudjuk, hogy ez a jövendőlés kire vonatkozik. Ha viszont elolvassuk Máté evangéliumának első részéből a 23. verset, ott Máté evangélista hozza ezt az ígét, és egyenesen Jézus Krisztusra vonatkoztatja. Honnan értjük meg, hogy ez a jövendőlés kire vonatkozik? Az ószövetségi szentírásban levő jövendőlés? Az újszövetségi szentírásból. Hozzak egy másik példát az újszövetségi szentírásból. Azt mondja, hogy vannak közöttetek, akik a Bálán prófétának tanítását gyakorolják. Ezt találjuk Jelenések könyvében. Honnan tudjuk megérteni, hogy mi volt Bálán prófétának a tanítása? Az ószövetségi szentírásból. Ezért se az egyiket, se a másikat ne különítsük el. Vannak, akik csak az egyiket fogadják el, vannak, akik a másikat. A kettő együtt Isten szava és Istentől ihletett isteni kinyilatkoztatás. Azonban még egy nagyon fontos elvet szeretnék hozni, mielőtt belekezdünk abba a tanításába Jézus Krisztusnak, hogy az írástudó, aki ismeri a Szentírást, az ót és újat hoz elő az ő élés kamrájából, hogy ez mit jelent, ezt majd még később látjuk. A világegyetem teremtése előtt a három isteni személy lefektette a megváltás tervét. Ez miért lényeges? Azért, mert a zsidó áldozati rendszer Jézus golgotai áldozatát vetíti előre. Ha valaki szeretné részletesen megérteni a megváltási tervét Istennek, tehát az ember megváltási tervét, ha ezt valaki részletesen szeretné megismerni, akkor tanulmányozza át nagyon részletesen a zsidó szent sátor szolgálatot. Mondhatom, testvéreim, azt, hogy az a zsidó szent sátor szolgálat, azért is hangsúlyoztam, hogy a zsidó szent sátor szolgálat, mert Isten a zsidóknak adta, Krisztus központú. Szeretném felkelteni mindannyiatokba a vágyat, hogy figyelmesen tanulmányozzuk a zsidó szent sátor szolgálatot. 6 dolog jelképezi a sátor szolgálatban Jézus Krisztust. Először is a bárány áldozat, a főpap, a víz, a 7 ágú gyertyatartó és a kárpit, ami ketté válassza. Zsidókhoz írt levél 10 rész 19 és 20. versében azonosítja Pál apostol, hogy a kárpit pedig a Krisztus testét jelképezi. Teljesen is Krisztus központú. És így értsük meg az ószövetségi szentírásból az újszövetségi szentírást. Még egy szép dolgot szeretnék hozni. Jézus Krisztus az ószövetségi szentírásban is megtalálható. Néhány ígét hozok, de először csak elbe mondok el. Jézus a Teremtő Isten. Ezt megint az újszövetségi szentírásból értsük meg. Például a zsidókhoz írt levél első részéből az első 2 versét, ha idézzük, csak a második verset hozom. Ki a világot teremtette, az nem más, mint Jézus Krisztus. Tehát az újszövetségi szentírásból értjük meg azt, hogy a világ teremtője Jézus Krisztus. Másik dolog, Jézus Krisztus a törvényadó. Honnan tudjuk azt, hogy a 10 parancsolatot Jézus Krisztus hirdette ki a Sínai hegyen? Csak a Mózes második könyvének 20. részéből a 2. verset idézem, amely azt mondja, én vagyok az Úr, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéből a szolgaság házából. Melyik isteni személy hozta ki Izrael népét az egyiptomi fogságból? Ki volt az, aki az egész pusztai vándorlásában vezette Izrael népét 40 éven keresztül? Ha ezt olvassuk Korintusi levél 10 rész 4. versében, akkor azt mondja, hogy a kőszikla pedig a Krisztus volt. Ki a szabadító Isten? Jézus Krisztus. Tehát látjuk, hogy Jézus Krisztus volt a törvényadó, de nem csak az. Az ószövetségi szentírásból szeretném ezt a néhány ígét, amit előttünk van, elolvasni, Ésaiás próféta könyvének a 43. részéből először a 10 és a 11. verset. Ha ezt megértjük, akkor hatalmas dolgot értünk meg a Szentírásból. Olvasom. Ti vagytok az én tanúim, így szól az Úr, és szolgám, akit elválasztottam, hogy megtudjátok, és higgyetek nékem, és megértsétek, hogy én vagyok az, előttem Isten nem alkotott, és utánam nem lesz. Én vagyok az Úr, és rajtam kívül nincsen szabadító. Először ezzel a 11. verssel foglalkozzunk, én vagyok. Ki mondta azt, hogy én vagyok? Jézus Krisztus beazonosítja, János Evangélium a 8. részében azt mondja, mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. Akkor ki a vagyok itt ebben az ígében, hogy én vagyok? Az Úr, amikor említve van az Ószövetségi Szentírásban, rendszerint Jézus Krisztusról van szó, és hogy Jézus Krisztus az Úr, és Jézus Krisztus a vagyok, azt mondja, és rajtam kívül nincsen szabadító. Hát ki a szabadító? Megint Jézus Krisztus. Ami figyelemre méltó, még egy dolgot szeretnék hozni, ez pedig Ésaiás próféta könyvéből újból hozom a 10. verset. Ti vagytok az én tanúim, így szól az Úr. Ti vagytok az én tanúim, így szól Jehova. Kedves testvéreim, kinek a tanúi kell, hogy legyünk? Az Atyának a tanúi, vagy Jézus Krisztusnak a tanúi? Olvassuk el apostolok cselekedetéből, az első részből a 8. verset. Figyelemre méltó, hogy így összehasonlítva egyik igét a másikkal, milyen csodálatosan tárulnak elénk a dolgok. Olvasom tehát apostolok cselekedete első rész 8. versét. Hanem vesztek erőt, minek utána a Szentlélek eljő reátok, mondja Jézus, és lesztek nékem tanúim. Mik leszünk? Tanúim. Úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában, és Samáriában és a föld végső határáig. Kinek vagyunk mi a tanúi? Jézus Krisztusnak. És még egy nagyon szép dolgot szeretnék olvasni. Visszatérek Ésaiás próféta könyvének 43. rész 14. verséhez, csak az első mondatot olvasom. Így szól az Úr, a ti megváltótok, Izrael szentje. Így szól Jehova, a ti megváltótok. Akkor ki a Jehova az Ószövetségi Szentírásban? Milyen csodálatos, egyszerű, hogy Jézus Krisztus. És ki az Izrael szentje? Megint azt látjuk, hogy Jézus Krisztus az Izrael szentje. Azonban most térjünk rá arra, amiről a példázat szól, aki ót és újat hoz elő. Mit jelent Jézus Krisztusnak ez a kijelentése? Először is azt szeretném mondani, hogy minden időben van úgynevezett időszerű jelen igazság, amely arra a korra szólt. Például, mi volt a vízözön előtti ember számára akkor az Isten üzenete? Térjetek meg, mert 120 év múlva eljön az özönvíz. Bekövetkezett az özönvíz? Úgy lett, ahogy Isten közölte Noé által? Igen. Másik példa. A proféták üzenete a babiloni fogság előtt. Mire tanította Isten a proféták által az ő népét a babiloni fogság előtt? Azt mondta a népnek, térjetek meg, elvisznek 70 évig és 70 év után visszahozlak. Testvéreim, olyan csodálatos. Pont amikor lejárt a 70 év, a rabság 70 éve Babilóniában, pontosan 70 év lejártával Isten visszahozza Izrael népét az ő ígérete szerint. Ezt történelem igazolja. Az első foglyokat Nabukodonozor 605-ben vitte el Babilóniába, és amikor Círus kiadja az első rendeletet, akkor ez gyakorlatilag 535-ben, pontosan 60 év lejártával megvan adva a lehetőség, hogy visszajöjjenek a babiloni fogságból az Izrael népe. Nem különös ez? Azonban, ha tovább megyünk, az angyalok üzenete Jézus születésekor, hogy hangzik? Menjetek, istállóba megtaláljátok, Betlehemben jászolba bepójálva, az a világ megváltó. Ez volt az akkori időre szóló üzenet. Azonban nagyon figyelemre méltó, hogy Jelenések könyvében, a 14 rész 6. versben azt mondja, láték egy angyalt repülni az ég közepén, akinél van az örökkévaló evangélium. Az örökkévaló evangélium, ez ki van hangsúlyozva, miért? Azért, mert minden időben, amióta Jézus Krisztus meghalt a Golgotai kereszten, voltak hamis tanítók, akik a hamis evangéliumot hirdették, és minden időben voltak, akik az örökkévaló evangéliumot hirdették és hirdetik, és nekünk is az örökkévaló evangéliumot kell hirdetni. Ha a régi igazságokat megértjük, akkor az új igazságokat is elfogadjuk. Kedves testvérem, ez egy alapszabály az egész Szentírásban, ha a régi igazságokat nem fogadjuk el, akkor az újat se fogadjuk el. Erre szeretnék megint egy példát hozni, amikor Jézus Krisztus feltámadt. Vasárnap hajnalban, sok minden történt azon a vasárnapon, a hét első napján, ahogy a Biblia nevezi, és Jézus Krisztus gyalog elindult Jeruzsálemből Emmausba, és oda csatlakozott két tanítványához, és elkezdett velük beszélni. És Jézus Krisztus nem mutatkozott meg, nem ismerte meg a két tanítvány, és kérdezi, hogy mi újság Jeruzsálemben? Azt mondja, ma van harmadnapja annak, hogy Jézust megfeszítették. Ma reggel jöttek valami asszonyok, és azt mondták, hogy üres a sír, Jézus feltámadt. Tudjátok, hogy mi a tragédia? Tehát 11 tanítvány közül hány tanítvány ment el megnézni az üres sírt, amikor az asszonyok megérkeztek a sírtól, és azt mondták, hogy Jézussal beszéltek és feltámadt. Hány tanítvány ment el? Mindössze csak 2. És hol volt a 9? Nem hitték. És mi is azt reméltük, hogy Jézus lesz a megváltó is, ma már harmadnapja. Képzeljétek el, hogy érezte magát Jézus Krisztus. Azonban figyeljük meg, hogy Jézus Krisztus az elcsüggett, megkeseredett tanítványok szívét nem csodákkal erősítette meg. Hanem ezt olvassuk Lukács evangélium a 24 rész 27. versében, és elkezdvén Jézus Mózestől és minden prófétától fogva magyarázza nekik minden írásban, amik ő felőle megírattak. Kedves testvéreim, miért nem értették meg Jézus Krisztus szolgálatát még a tanítványai sem? Mert a régi igazságot nem fogadták el. Nem fogadták el azokat a jövendőléseket, pontosabban nem hitték el azokat a jövendőléseket, amelyek Jézus Krisztus haláláról és feltámadásáról meg voltak írva. Tehát a régi igazságról beszélünk, de az új megvilágításba helyezzük őket, és most figyeljük meg a továbbiakat, Lukács evangélium a 24 rész 32. versében. Mondták egymásnak a két tanítvány, amikor rádöbbent arra, hogy hát az, aki nekünk magyarázta a proféciákat Jézus Krisztusról, az nem más, mint Jézus Krisztus volt. Avagy nem gerjedezette a mi szívünk, mi bennünk, mikor nékünk szólt az úton, és mikor magyarázta nekünk az írásokat? Miért értették meg a Jézus szavait? Mert elhitték a régi igazságot. Ezzel kapcsolatban, kedves testvéreim, szeretnék még egy gyönyörű dolgot hozni a Bibliából. Az új igazságok megértése szebbé teszi a régi igazságot. Ha megértsük az új igazságot. Most hozok Márk evangéliumából Jézus Krisztusnak egy kijelentését, ezt azért vagyok szabad hozni, mert én amikor kezdtem olvasni a Bibliát, én nem tudtam mit kezdeni ezzel a kijelentéssel, ami Márk evangéliumában van megírva a 2. rész 27-28. Versében. Mondanékik, a szombat lőn az emberért, és nem az ember a szombatért. Annak okáért az embernek fia a szombatnak is ura. Ha visszaemlékeztek, amikor ti is életetekben kezdtétek olvasni a Bibliát, én nem tudom, hogy akkor mit értettünk meg belőle. De tudjátok, hogy nekem mi volt ebben a krisztusi kijelentésben a nagy probléma? Engemet a katolikus hittanon úgy tanítottak, hogy Jézus Krisztus Betlehemben született, és mi úgy tanultuk és úgy értettük, hogy Jézus Krisztus Betlehemtől kozva létezik. Én amikor kezdtem olvasni a Bibliát, akkor nem tudtam azt, hogy Jézus Krisztus a Szent Háromság második személye, aki ugyanúgy öröktől fogva van, mint az Atya és a Szentlélek. Azt sem tudtam, amit már eddig említettünk, hogy Jézus Krisztus teremtette. Jézus Krisztus teremtette a világot. Most már, amikor tudjuk, hogy Jézus Krisztus a teremtő Isten, akkor könnyen megértjük, hogy annak okáért az embernek fia a szombatnak is ura. Miért? Mert amikor olvassuk ezt az ószövetségi, ezt a régi igazságot, hogy mit tesz Jézus Krisztus a teremtő Isten hetedik nap, Mózes első könyve második rész, második és harmadik versében, mikor elvégezte Isten heted napon az ő munkáját. Ki a teremtő Isten? Jézus Krisztus. Csak behelyettesítem, mikor elvégezte Jézus Krisztus heted napon az ő munkáját, amelyet alkotott, megszűnt Jézus Krisztus a hetedik napon minden munkájától, amelyet alkotott, és megáldotta Isten Jézus Krisztus a hetedik napot, és megszentelte Jézus Krisztus azt, mivel hogy azon szűnt meg minden munkájától, amelyet teremtve szerzett Isten, tehát Jézus Krisztus. Miért Jézus Krisztus a szombatnak az ura? Melyik isteni személy volt az, aki megáldotta és megszentelte a szombatot, a teremtés hetedik napját? Az Atya vagy Jézus? Jézus. És ha ezt tudjuk, akkor most könnyen megértjük Jézus Krisztusnak az kijelentését, annak okáért az embernek fia, a szombatnak is ura. Milyen jogon ura Jézus Krisztus a szombatnak is? Azért, mert ő áldotta meg, ő szentelte meg, jó maga is megpihent. Ezért joggal mondja Jézus Krisztus földi szolgálata alatt, János Evangélium 5 rész 46. versében, ha hinnétek Mózesnek, nékem is hinnétek, mert én rólam írt ő. Tehát amikor Mózes leírja azt, hogy Isten megáldotta a hetedik napot és megszentelte azt, akkor az Jézus Krisztus volt. Kiről ír ott, hogy megszentelte Isten a hetedik napot és megáldotta? Jézus Krisztusról. Ezért fedi Jézus Krisztus a korabeli zsidókat itt a földön. Ha hinnétek Mózesnek, nékem is hinnétek, mert rólam írt ő. Kedves testvéreim, most szeretném összegezni azt, amit eddig átgondoltunk. Ha elvetjük az ószövetségi szentírást, azzal elvetjük az új szövetségi szentírást is. Mert a kettő elválaszthatatlan egymástól. Elfogadjuk-e az egész szentírás igazságát? Ha igen, akkor az óból újat hozunk elő. Mert Jézus Krisztus ezt mondta, az, aki megértette az Isten igazságát, az az óból újat hoz elő. Nem csak az ószövetségi szentírásból, hanem az új szövetségi szentírásból, amit tudunk is, újat hozunk elő. Szeretnék egy nagyon fontos dolgot még említeni ennek kapcsán. A törvény a testet öltött evangélium. Az evangélium pedig a kibontakozott törvény. Kedves testvéreim, a törvény és az evangélium a Szentírásban elválaszthatatlan egymástól. Ez különösen most, amikor Galata beliekhez írott levelet tanuljuk, a szombatiskolai tanulmányban sokat fogunk találkozni ezzel, de ez elv. Ez Krisztus példázati című könyvből hozom, tehát a törvény a testet öltött evangélium. A törvényt nem lehet elválasztani az evangéliumtól. Miért? Azért, mert ki adta az evangéliumot? Kiről szól az evangélium? Az evangélium a Jézus Krisztusról szóló örömhír. És kiadta a törvényt, Jézus Krisztus, akiről szól az evangélium. Tehát a kettő elválaszthatatlan egymástól, sőt, még egy megfogalmazás, a törvény a gyökér. Az evangélium pedig a törvény illatos virága és gyümölcse. Nekem olyan bátorító ez a kijelentés. Mi a törvény? A gyökér. Na most, kedves testvéreim, ami nagyon különös, mióta létezik Isten 10 parancsolata? Öröktől fogva. Miért? Mert a 10 parancsolat Isten uralmának alapköve. És mivel a 10 parancsolat Isten akaratának a kifejezője, 10 parancsolat örök, mint maga az Isten. Mióta van evangélium? Krisztus születésétől? Hát nem. Mikor hangzik el az első evangélium, amit úgy nevezünk, hogy ős evangélium? Közvetlenül a bűneset után. Amikor azt mondja Isten, hogy ellenségeskedés szerzek közötted is, az asszony között, a te magad között és az ő magva között, az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mádosod. Vajon a bűnesettől kezdve létezik evangélium? Vagy a megváltás terve le volt fektetve már a bűneset előtt is? A Kolossé beliekhez írott első rész 15-től a 17-ig terjedő verseket imádságos lelkülettel többször elolvassuk, akkor azt látjuk meg, hogy amikor Jézus Krisztus megkezdte a világegyetem teremtését, már akkor le lett fektetve a megváltás terve. Efézus beliekhez írott levél 3. rész 9. verse így fejeződik be, hogy örök időktől kezdve el volt hallgatva az evangélium. Azért a törvény a gyökér, mert a törvény az egyenlő Isten akaratával és Isten akaratának kifejezője, az evangélium pedig a törvény illatos virága, ami boldoggá tesz bennünket, ez pedig tehát az evangélium. Még egy mondatrészt, vagyis egy nagyon szép háromas dolgot hozok egymás után Krisztus példázatainak 83. oldaláról. Az ószövetségi szentírás fényt szór az újszövetségi szentírásra, és az újszövetségi szentírás fényt szór az ószövetségi szentírásra. Mindegyik Isten Krisztusban való dicsőségének a kinyilatkoztatása. És a harmadik, mindkettő olyan igazságokat mutat be. Mi az, hogy mindkettő? Az ószövetségi szentírás is, és az újszövetségi szentírás is. Olyan igazságokat mutat be, amelyek mind jobban kitárulkoznak a buzgó kutató előtt. Ezért az óból mindig újat hozzunk elő. Ez Istennek a célja. És még egy elv, a szentírás kikutathatatlan forrás. Azért írtam és fogalmaztam így meg, amit olvasni fogok tovább, mert nekem is ez a személyes tapasztalatom. Egy ember élet nem elegendő a szentírás megértéséhez. Vagyis, hogy mindent megértsünk a szentírásból. Jézus Krisztusnak van egy csodálatos, rövid imája, Máté evangéliuma 11. rész 25. versében, hálákat adok néked, atyám, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek elől, és a kisdedeknek, a gyerekeknek megjelentetted. A Biblia alapelveit, ami nekünk az üdvösséghez szükséges, még a gyermekek is megértik, olyan érthetően van elinktárva. Jól megfogalmazta Luther Márton ezt, és azt mondta, hogy a Biblia úgy van megírva, hogy a legegyszerűbb emberek is könnyen megértik, de ugyanakkor a legnagyobb bölcsek bölcsességével is könnyedén játszik. Tehát a titok, az titok marad, miként tudta az atya feláldozni fiát érettünk bűnös emberekért. A megváltás terve egy örök életen át tantárgy lesz mindannyiunk számára a mennyben. Az igazságot, amely Krisztusban van, csupán tapasztalni lehet, de megmagyarázni soha. Isten szeretetét, amikor megtapasztaljuk az életben, vagy Isten könyörületét annyira értjük meg, amennyire értékeljük Jézus értünk hozott áldozatát. Mi az, hogy kegyelem? Mi az, hogy kegyelem? Tudjátok, testvéreim, hogy mi a kegyelemnek a legegyszerűbb meghatározása? Nem megérdemelt jutalom. Nem megérdemelt jutalom. Példát hozok, és egy embert a törvény, mert az ember gyilkolt, és többször is gyilkos, a gyilkosra a törvény halált mér. van joga az országelnöknek megkegyelmezni, hogy az a halálra ítélt ne legyen kivégezve? Igen. Miért? Mert az ország elnöke a törvény felett van. Mindannyiunkat a törvény a 10 parancsolat halálra ítél. De van valaki az Isten 10 parancsolata felett? Van. Ez Isten. És Isten megkegyelmezhet nekünk. A kegyelemnek a meghatározása micsoda is? Nem megérdemelt jutalom. Testvéreim, mi nem érdemből kapjuk meg az örök életet, hanem kegyelemből. Azonban, ha ezt az evangéliumot, ezt a régi igazságot új ruhába öltöztetjük, akkor az életünk is áldás lesz mások számára. Hadd hozzak egy gyönyörű kijelentését Jézus Krisztusnak János evangélium a 7. részéből, a 38. verséből. Aki hisz én bennem, amint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak verseiből. Kiről beszél itt Jézus Krisztus? Angyalokról, akik nem vétkeztek, vagy rólunk bűnös emberekről? Aki hisz én bennem, és az kicsoda? Mi vagyunk, igaz? Aki hisz én bennem, amint az írás mondja, te nem akárhogy. Ha úgy hiszünk Jézus Krisztusban, ahogy az írás mondja, akkor mi fog ömleni belőlünk? Élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Ami bennünket boldoggá tesz, azt nem tudjuk elhallgatni. Kerül, fordul, és már is beszélgetünk embertársainkkal. Ha egy kis fiúnak, vagy kisgyereknek, legyen az fiú vagy lány, testvére születik, az a gyerek el tudja hallgatni, hogy milyen újdonság van a házban? Nem. Mindenkinek azt mondja, vagy ösi született, vagy hugi született. De született, megújult a család, testvérem van, és így tovább. Tehát aki hisz Jézus Krisztusban, úgy, ahogy az írás mondja, az az öröm kibudjan belőlünk. Miért? Mert boldoggá tett bennünket. Az igazság új fényben kezd tündökölni. Hozok egy történetet, ami ezt igazolja, de előbb elolvasom apostolok cselekedetének 8. részéből a 35-től a 38-ig terjedő verset, amely arról szól, hogy Jeruzsálemből Gázába megy alá egy prozelitus, azért használom ezt a bibliai szót, egy pogány ember, aki elfogadta a zsidó vallást, és fent volt Jeruzsálemben áldozatot bemutatni és imádkozni, és hazafelé olvasta a szekéren Ésaiás próféta könyvét. És Filipnek azt mondja, hogy járulj ehhez az emberhez, és magyarázd meg neki, amit olvast. Filip pedig száját megnyitván, és elkezdvén ezen az íráson hirdetni neki Jézust. Mit olvasott ez az ember? Olvasta Ésaiás próféta könyvének 53. részét, amely épp azokat a szavakat, hogy mint bárány, mely az ő nyírók előtt nem nyitja meg az ő száját. És kérdezi a komornyik, hogy kiről mondja ezt, önmagáról vagy valaki másról? És Fülöp elkezd beszélni, és megmagyarázza neki, hogy ez Jézus Krisztus kínszenvedéséről szóló jövendőlés. Olvasom az igét tovább. Mikor pedig mentek az úton, jutának egy vízhez, és mondta a komornyik, imhol a víz, migától, hogy megkeresztelkedjem. Filip pedig mondta, ha teljes szívből hiszed, meg lehet. Az pedig felelvé mondta, hiszem, hogy a Jézus Krisztus az Isten fia. Megállítja a szekeret, és leszállanak mindketten a vízbe, Fülöp és a komornyik is, és megkereszteli őt. Miben tündökölt a régi igazság? Új fényben. Miért? Mert Filip megmagyarázta azt, hogy az, akiről Ésaiás próféta szól, az nem Ésaiás prófétára vonatkozik, hanem Jézus Krisztusra. Minél mélyebben értjük Isten üzenetét jellemünk, annál hasonlóbb lesz Jézushoz. Kedves testvéreim, ezt az mondatot szeretném majd fordítva is elmondani. Minél jobban hasonlít jellemünk Jézushoz, annál mélyebben értjük Isten üzenetét. Azt, hogy mi mennyire értjük Isten üzenetét, az az életünk bizonyítja. Mert az életünk tanúskodik hitünkről, az életünk tanúskodik a mi szeretetünkről Isten iránt. Készek vagyunk mindent elhagyni, csak azért, mert szeretjük Jézus Krisztust. Elmondjak egy tapasztalatot? Mivel szeretetről van szó, inkább azt a szót használom, hogy szerelem. Ezen a vidéken élt egy család, anyuka varónő volt, és arra törekedett, hogy minél gyakrabban új szoknyát vagy új ruhát varjon a lányának, mert nagy lány volt. Akkor az volt a divat, hogy nagyon rövid legyen a szoknya. És a lány is tudott varni. És szépen normális hosszúságra elkészítette a ruhát vagy a szoknyát az édesanya, akik hívők voltak szintén, a lány is hívő volt, de ő szerette a rövid szoknyát. Másnap reggelre már fel volt hajtva, a lány felhajtotta a szoknya hosszát. És egyszer történt valami. Arra lesz figyelmes az édesanya, hogy mindegyik ruha és szoknya normális hosszúságra le van eresztve. Azon töprengett, hogy megmerje kérdezni a lányt, hogy miért van ez a változás. Hát egyszer az anyuka összeszedte bátorságát, és azt mondja, lányom, áruld már el a titkot, hát annyit vitáztunk. Én normális hosszúságra elkészítem a ruháidat, és te azon felhajtod. Miért engedted vissza? Földre sütötte a lánya a tekintetét. Anyu, be kell, hogy valljak valamit. Megismerkedtem egy adventista fiúval, és megszerettem. És ő azt mondta nekem, hogy akkor hajlandó velem járni, és komolyan beszélgetni, ha normális hosszúságú ruhákba öltözök. Értsük a dolgot? Az anyuka hiába mondta. És megtörténik az, hogy emberek nekünk bizonyos dolgokat hiába mondanak. Nem a ruháról beszélek, természetesen. A Krisztus igazsága követése terén. De ha megszeretjük Jézust, és ha igazán megszeretjük Jézust, akkor többet ér az Jézus iránti szeretetünk, mint az édesanyánk, aki tanácsol, hogy milyen hosszú ruhába éljünk, vagy aki tanácsol az emberek közül. Ezért óriási jelentőségű az, minél mélyebben értjük Isten üzenetét, jelenünk annál hasonlóbb lesz Jézuséhoz. És hogy ki mennyire szereti Jézust közülünk, akik itt vagyunk, és most mindannyian magunkra nézzünk, az azt bizonyítja, hogy jelenünk mennyire hasonlít Jézuséhoz. Miért? Megváltásunk története kimeríthetetlen. Jézus testetöltése, engesztelő áldozata és közbenjárási munkájának kutatása az idők végéig foglalkoztatja a szorgalmas kutatókat. Kutassuk Isten igéjét, hogy az óból újat hozzunk elő. És befejezésül még két dolog. Az örökké valóságban megtudjuk azt, amit már itt is megtudhattunk volna, ha megvilágosodott volna az elménk. Testvéreim, amikor ezt én elolvastam, magamra gondoltam. Mit mond ez a mondat? Az örökké valóságban megtudjuk azt, amit már itt is megtudhattunk volna, ha megvilágosodott volna az elménk. Sátánnak az a célja, hogy minél jobban homályosítsa el a bűn szeretete az elménket. Olvasom tovább. Meg fogják érteni azokat az igazságokat, amelyeket Krisztus szeretett volna tanítványaival megértetni, csak hogy nem volt elég hitük hozzá. Miért nem értették meg a tanítványok Jézus Krisztus tanítását? Nem volt kellő hitük hozzá. Tanuljunk meg ebből. Jézus Krisztus például a Máté Evangélium a 16. részében, a 18. verstől kezdve beszélget Péterrel, és azt mondja nekem, Jeruzsálembe kell menni, sokat szenvedni, a főpapoktól elítéltetni, megfeszítetni, és harmadnapra feltámadni. És amikor Jézus Krisztus mondja ezt, akkor Péter mit csinál? Uram, ez nem eshetik meg veled? Hát mi nem olyan messiást várunk, aki majd meghal értünk a Golgotai kereszten, mi olyan messiást várunk, aki megszabadít bennünket a római iga alól, és az Izrael országát világhatalommá teszi. Miért nem értették meg a tanítványok Jézus tanítását? Nem volt elég hitük hozzá. Mi lehet az akadály a te életedben és az én életemben, hogy megértsük Isten tanítását? Ugyanez. A végtelen korszakokon át

82. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Isten áll az Istennek gyülekezetében, ítél az Istenek között. Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Ítéljetek a szegénynek és árvának, a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot. Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt, a gonoszok kezéből szabadítsátok ki. Nem tudnak, nem értenek, sötétségben járnak, a földnek minden fundamentuma inog. Én mondottam, Istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai ti mindnyájan. Mindamellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely főember. Kelj fel, ó Isten, ítéld meg a földet, mert néked jutnak örökségül.

73. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Bizony jó Izraelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek. De én már-már meghanyatlottak lábaim, és kis híja, hogy lépteim el nem iszamodtak, mert irigykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét. Mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő erejük állandó. A halandók nyomorúságában nincs részük, és az emberekkel nem ostoroztatnak. Ezért nyakuknak ékessége, kevésség, ruhagyanánt erőszak borítja őket. A kövérség miatt kinnülnek az ő szemeik, elméjük, gondolatai csaponganak. Gúnyolódnak és gonoszságot szólnak, elnyomásról beszélnek fennhéjázással. Az égre tátogatják szájukat, és nyelvük eljárja a földet. Azért fordul az ő népe ide, hogy telepohár vizet szürcsölnek. És mondják, mint tudhatná ezt Isten, és van-e a magasságosban értelem? Ímé ezek gonoszok, és örök biztonságban vagyont gyűjtenek. Bizony, hiába tartottam én tisztán szívemet, és mostam ártatlanságban kezeimet, mert nyomorgattatom minden napon, és ostoroztatom minden reggel. Ha azt mondom, ilyen módon szólok, ímé a te fiaid nemzedékét árulom el. Gondolkodom, hogy ezt megérthessem, de nehéz dolog ez szemeimben. Míg nem bemenék az Isten szent helyébe, megértem azoknak sorsát. Bizony, sikos földön helyezted el őket, pusztaságokra vetetted ki őket. Mind elpusztulnak egy szempillantásban, elvesznek, elenyésznek a rettegéstől. Mint álmot, ha felserkenünk, te, Uram, ha felserkensz, úgy veted meg képüket. Hogyha keseregne szívem, és háborognának veséim, akkor balgatag és tudatlan volnék én, oktalan állat volnék te irántad. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája, és az én örökségem, te vagy, ó Isten, mindörökké. Mert ímé, akik eltávoztak tőled, elvesznek, mind kiírtod azokat, akik elhajolnak tőled. De én, Isten közelsége, oly igen jó nékem. Az Úristenben vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te...

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Láthatár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Isten békéjével köszöntöm a kedves nézőket, a kedves hallgatókat a Speranza Reménység Televízió magyar adásában, a Láthatár műsorában, és örömmel köszöntöm azokat, akik az interneten keresztül követnek bennünket. A Biblia tele van olyan képekkel, olyan jelképekkel, amelyek a legegyszerűbb emberi tapasztalatokból indulnak ki. A kenyér, a víz, a szőlő vagy a bor mindennapi részei az életnek, mégis sokkal többet jelentenek puszta tápláléknál. Ezeken keresztül Isten az ember legmélyebb szükségeiről, a lelkiességről, kapcsolódásról és az életről beszél. Talán mindannyian megtapasztaltuk már, hogy nem csak a testünk tud megfáradni vagy kiüresedni, hanem a lelkünk is. De vajon mit jelent valódi táplálékhoz jutni? Mit jelent az, hogy Jézus az élet kenyere? És hogyan maradhat az ember kapcsolatban Istennel egy olyan világban, ahol annyi minden próbálja elterelni a figyelmünket? Erről beszélgettünk ma Pálffy Miklós lelkipásztorral, akit nagyon nagy szeretettel köszöntök a stúdióban.
2: Köszönöm szépen a meghívást!
1: Első kérdésként nézzük meg az alapját a mai témánknak, és az lenne a kérdésem, hogy miért használja a Biblia olyan gyakran az étel és az ital képét lelki dolgok bemutatására?
2: Hát a legegyszerűbb válasz erre a kérdésre talán az, hogy a Jóisten az ember nyelvét és tapasztalatát használja. Úgy szól az emberhez, ahogy az ember meg tudja érteni őt. Hóseás proféta mondja a könyvének 11. fejezetének 4. versében, hogy emberi kötelékekkel vontam őket, nem isteni kötelékekkel, mert azokat nem bírták volna ki. És a Jóisten emberi szavakat, emberi élményeket használ fel, hogy olyan dolgokról beszéljen, amelyekről hát egészen pontosan másképpen nem tudna beszélni. És mivel hát mindenki szokott enni, ugye? Az evés, az ivás, az egy olyan alapvető emberi tapasztalat, vagy egy olyan alapvető emberi szükséglet, hogy akár a gazdagok, a szegények, vagy a tanultak, vagy képzetlenek, vagy akár az ókorba, de a legősibb korba is, és a legmodernebb ember is ugyanazt teszi, hogy étkezik. Ez olyan kézenfekvő és közvetlen, hogy ilyen jelképekkel szólítsa meg az embert, hogy ezt mindenki megérti. Nem számít, hogy kecskepásztor volt mondjuk ugye a tribális korba, Ábrám idejébe, vagy akár, mit tudom én, főorvos valamilyen klinikán, vagy éppen valami nem is tudom, utcaseprő, mindenki eszik. És akkor ezt könnyen meg tudja érteni mindenki.
1: Elmúlt alkalmakkor különböző jelképeket, szimbólumokat elemeztünk itt a lelkipásztor vendégekkel. Beszéltünk a magról, a földről, a víz szimbólumáról, és ma a kenyérről és étellel kapcsolatos jelképeket fogunk elővenni. Hogyha az ember mindennapi életét veszük példaként, akkor a kenyér szimbóluma hogyan szokott megjelenni, mit szokott jelképezni a kenyér?
2: Az embereknek.
1: Az embereknek, igen.
2: Mert a Bibliában különösképpen figyelmet élvez a kenyér szimbóluma. Úgy gondolom, hogy a kenyér az ma is meg tudja szólítani az embert. Kenyeret majdnem mindenki, ez, hogy mindenki. Lehet, aki gluténérzékeny, az lehet, hogy ritkábban vagy olyan fajta kenyeret eszik, de amúgy, hát nem emlékszem, jártam egy pár helyen a világon, voltam mondjuk Afrikába, vagy Nyugat-Európába, de iszlám államokba is. És érdekes az, hogy noha a táplálék az jellemző különböző kultúrákra, a kenyér mindenhol ott van. És a kenyér az valahogy annyira általános, hogy még a kommunisták is, ugye, A búzakalász tették a címerre, nem tudom, hogyha te kifogtad azt az időt.
1: Már nem, sajnos.
2: Már nem, de vannak olyan dolgok, amelyek nagyon megmaradnak az ember emlékezetébe. Emlékszem, hogy olyan második, harmadik osztályos lehettem, és velünk szembe a tábla fölött volt két berámázott valami. Az egyik a nép legszeretettebb fia volt, ugye, Ceausescu eltárs, a másik pedig a címer. És a címert jobboldalt és baloldalt búzakalászok ölelték, mondjam úgy. A búzakalász vagy kenyér ugyanazt a gondolatot adja vissza. És ezt nem csak a keresztények között, vagy a Bibliában, hanem akár az ateista kommunisták is a kenyérbe a létet látták. A túlélést, vagy a jómódot, ezeket látták, és ez nagyon könnyen intuitív ez a szimbólum. Tehát az élet van benne, a túlélés, a bőség, a jómód.
1: A Szentírásban is találkozunk több megfogalmazásban a kenyérrel, a kenyér fogalmával, szimbólumával, és ezek is alátámasztják azt, hogy milyen erős kapcsolata van a kenyér szimbólumának az élethez, a fennmaradáshoz. Éppen ezért kiválogattam egy néhány igeverset, amit szeretném, hogyha elemezgetnék, sorra véve őket. És az egyik igevers az Mózes második könyvében, a 16. fejezetben, a 4. versben található, ami így hangzik, hogy ekkor azt mondta Mózesnek az Úr, íme én esőként kenyeret hullatok nektek az égből. A mannáról van szó itt. Tudnál nekünk beszélni ebben a történetben a kenyér kontextusáról, a manna kontextusából, mit jelentett akkor a manna az embereknek, és ennek a történetnek a részleteiről?
2: Na most az Izrael népe épp akkor vált szabaddá. Csak hogy ez a szabadság egy olyan árral jött, hogy ők a pusztában voltak. Ameddig Egyiptomban voltak, addig a megélhetésük biztosítva volt. Az igaz, hogy rabszolgák voltak, de senki nem akarta őket meggyilkolni, kivéve a kisdedeiket, tehát ez egy külön fejezet a kisgyerekekkel, hogy az egyiptomiak megpróbálták a népet ugye így elpusztítani, hogy nem lesz következő nemzedék, de ettől eltekintve később a zsidó nép a 40 évnyi pusztai vándorlás alatt többször visszakívánkozott Egyiptomba, azért, mert ott a megélhetése biztosítva volt. Viszont amikor kikerültek a pusztába, ott nem vedettek, nem maradtak, nem volt bolt, nem volt senki, aki kenyeret adjon nekik, mert nem volt honnan. Hogyha kedves nézők vagy rádióhallgatók közül valaki járt a Sínai pusztában, mert most itt a Sínai pusztában vannak ezek a történtek, akkor bizonyára emlékszik, hogy ott a köveken, a sziklákon és a homokon kívül majdnem semmi más nincs. Amikor Izrael népe ugye néppé formáltatott ott a pusztában, hát a megélhetésük forgott kockán. És akkor Isten közbeavatkozott, mannát hullatott nekik az égből. Most ez szinte a modern ember számára ez egy ilyen mesebeli dolog, hogy is lehet ezt elképzelni, hogy volt ilyen. Igen, volt ilyen. Máskülönben nem érték volna túl. 40 évig vándorolni a puszta, akár néhány hónapokig is, ha vándorolnának úgy, hogy nem jutnak egy olyan környezetbe, ahol összeszednék az élelmüket, lehetetlen lett volna tovább élni. És pontosan ezért, mert a lét fenntartásához volt szükséges a manna. A Pál apostol az első korintusi levél 10. fejezetében visszaemlékszik erre az epizódra, hogy mit is jelentett igazából az, hogy mannát kaptak a Jóistentől, és ha megengeded, akkor olvasom ezeket az igéket. Így összegzi ezt az élményt. Pál apostol, hogy nem akarom pedig, hogy ne tudjátok, atyámfiai, hogy a mi atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, és mindnyájan a tengerek mentek által, és mindnyájan Mózesre keresztelkedtek meg a felhőben és a tengerben. Hogy megkeresztelkedtek? Hát úgy, hogy az az élmény, az a lelki élmény, ami élethalából, tehát halálból való menekülést jelentette, amikor átkeltek a ketté vált vörös tengeren, és Isten megóvta az életüket, élve jöttek ki onnan. Majd aztán így folytatja a harmadik vers, és mindjárt a lelki eledelt ették. Hogy lelki eledelt ettek? A lelki eledellel a biológiai testünk nem kap semmit. Mégis azt mondja, hogy a manna az egy lelki eledel is volt, mert ők megértették, hogy a Jóisten tartja el őket. Csodálatos módon. És akkor a manna nem csupán csak a fizikai, biológiai testüket tartotta élve, hanem a szellemi lényüket is élve tartotta, mert tudták, hogy ők azért élnek fizikailag, biológiailag, mert van egy Istenük, aki beavatkozott, és fizikai ételt adott nekik, és ez lelki túlélést is jelentett.
1: Annak volt valamilyen jelentősége, hogy naponta kellett begyűjteniük a mannát?
2: Hát ennek egy olyan jelentősége biztos van, hogy ha éhesek voltak, akkor bizonyára elmentek, hogy ételt találjanak maguknak, és más ételt nem találtak, csak azt, amit az Istentől kaptak. És érdekes, hogy a Jóisten a mannát nem vitte a sátrukba, és hát nem perfúzióként nyomta beléjük a mannát, ha bár azt is megtette volna, hogyha a manna ilyen természetfeletti jelenség volt, már pedig az volt, akkor Isten úgy is megoldhatta volna ezt, hogy ők egyszerűen nem éreznek éhséget, de nem is halnak éhen. Viszont Isten azt akarta, hogy az ember úgy éljen, ahogy teremtve volt. Szedje össze magának azt, amire szüksége van. Egyen annyit, amennyire úgy érzi, hogy szüksége van. Tehát a Jóisten megtette a maga részét, az emberre hárult az a része, hogy szedje össze magának. Ne szedjen többet, ne szedjen kevesebbet, szombaton ne szedjen egyáltalán.
1: Az Új Szövetségben is megjelenik a kenyérnek a fogalma, például a Mi Atyánk imában Jézus kitér arra a nagyon ismert ima részre, hogy a mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma. Mit jelent ez a mindennapi függés Istentől? Összefüggésbe lehet hozni ezt az igeverset a mannával, ami szintén a mindennapi függésre utalt abban a korszakban?
2: Itt szerintem egy olyan lelki, nem is csak lelki, hanem Isten tervében rejlő olyan igazság van, ami nagyon idegenszerű a modern ember számára, akár a keresztény számára is. Hát itt két dolgot látok. Az egyik dolog az, hogy a Bibliában a Jóisten megpróbálta megtanítani az embernek, hogy az ember figyeljen oda arra, amit ma cselekszik, amit ma gondol, hogy milyen döntéseket hoz ma, mert ugye az kihatásra lesz a jövőre nézve. Az ember nem tartja az ellenőrzése alatt a holnapot. Senki nem tudja biztosra, hogy holnap nem fogja-e Oroszország megtámadni Erdélyt. Volna olyan ember ma a világon, aki ezt 100%-ig kizárná? Nem hiszem. Nem tudjuk biztosra. Én úgy gondolom, hogy nem fogják. De biztosra nem tudom megmondani. Sem azt, hogy nem lesz földrengés, sem azt, hogy biztos, hogy mindannyian, akik itt vagyunk, felkelünk holnap reggel. Nem tudjuk biztosra. De amit ma tudunk és most tudunk, ezekben a dolgokban cselekedjünk úgy, ahogy kell. Ez sok helyen a Biblia előhozza, például a Zsidókhoz írt levél 3. fejezetének 7. versében azt olvassuk, hogy annak okáért, amint a Szentlélek mondja, ma ha az ő szavát halljátok, meg ne keménysétek a ti szíveiteket. Tehát ezt ma kell megtennünk, hogy a Jóistennel való viszonyunkat rendezzük, és többször itt a 3. fejezetben felhozza ezt a gondolatot. A 13. versben azt mondja, hanem incsétek egymást minden napon, míg tart a ma, mert a holnap számunkra csak akkor lesz, hogy is mondjam, szalonképes, amikor eljön. És amikor a holnap eljön, akkor az nekem már ma. És csak akkor tudok igazából rendelkezni az idővel. Ami a mindennapi kenyeret illeti, Isten arra tanítja az embert, hogy ha a mai kenyeret megkapta, elégedjen meg vele. Mert hogyha a holnapit is megkapja ma, mit tud kezdeni vele? Mert a holnapi kenyeret ma nem tudja megenni. Az csak holnap tudja megenni, de nem biztos, hogy eljön a holnap neki. Lehet a többinek eljön, de neki nem biztos, hogy eljön. Tehát ez az egyik dolog, amit a Bibliában találok, hogy Isten, amikor az emberrel folytat párbeszédet, azt mondja az embernek, hogy ma van a te időd. Nagyon fontos, hogy ma mit csinálsz. A másik dolog, amit ezzel a mindennapi kenyérrel kapcsolatban mondanék, az, hogy ez egy kicsit bonyolultabb, az Istentől való függőségünkben képes vagyok-e a mai Istennel való tapasztalatommal megelégedni? Vagy úgy szeretnék gondolkodni, ahogy a mai ember általában gondolkodik, ami általában haszonközpontú, és megpróbál felhalmozni dolgokat, hogy bebiztosítsa magának a jövőt, mert nem tudja, nincs kire bízni a holnapot. A kérdés az, hogy amikor ezt mondom a mi atyánkból, hogy mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma, a holnapit nem ma kérem, azt majd holnap fogom kérni. Rá tudom bízni Istenre a holnapot? És itt szerintem már nagyon elkezdünk filozofálni. De igen, igen, nem lehetünk ilyen együgyűek, hogy csak a mai táplálékunkat biztosítsuk, vagy a mai ruhánkat, stb. Nem, jó előre kell gondolkodni, és tényleg így van. De a Földön másképpen nem is lehet. De az ideál nem ez. Az ideál az, hogy egy keresztény olyan szinten tudja megélni a hitét, hogy azzal, amit ma megkapott Istentől, elégedjen meg, és bízzon abba, hogy a holnapi, amire csak holnap lesz szüksége, nem ma, azt meg fogja kapni majd holnap.
1: Megelőzted a kérdésemet, mert ide akartam kiukadni én is. Azonban még vannak kérdések, amelyek így személyesen megfogalmazódnak a fejemben, de talán a beszélgetés végén is feltehetem ezeket.
2: De ezzel kapcsolatban, ha még valami eszembe jutott, bocsánat, hogy szabadba vágtam. Máté 6.34-ben egy nagyon érdekes dolgot mond Jézus evel a mával, holnappal kapcsolatban, azt, hogy ne aggodalmaskodjatok a holnap felől. Majd a holnap aggodalmaskodik majd a maga dolga felől. Ez nagyon érdekes. Egyszerűen logikátlan, hogyha világi gondolkodásmóddal közelítjük meg, de annál inkább tartalmas, hogyha ezzel a gondolkodásmóddal közelítjük meg, hogy az az Isten, aki gondot visel róla ma, holnap is azt teszi.
1: Van az Új Szövetségben több igevers is, ami a kenyérrel foglalkozik, és egy ilyen például a Máté 4.4 meg van írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Itt a kenyeret egy alsóbbrendű szintre helyezi Isten igéjével szemben. Hogy érthetjük meg könnyen ezt az igét, mit jelent számunkra, és miért nem elég csak a fizikai táplálék, ugyebár itt úgy értetendő, hogy különbség van a kenyér között, mint táplálék, mint étel, és
2: mint szénhidrát.
1: Igen, mint szénhidrát, és Isten igéje között, ami a lelkit érinti, nem a fizikait.
2: Én most nagyon merev leszek, vagy nagyon, nem akarom azt mondani, hogy merész, de a Bibliában találok olyan hallatlan dolgot evel kapcsolatban, amit lehet, hogy kevesen tudnak a keresztények között. Jézus 40 napnyi bőjt után mondja azt, hogy nem csak kenyérrel él az ember. Na most mivel élt Jézus 40 napon keresztül? Az Isten igével? A fizikai, biológiai törvények szerint ez lehetetlen. Jézus nem evett és nem ivott 40 napon keresztül. Ha ezt valaki megkísérli, hogy 40 napon keresztül ne egyék és ne igyék, akkor meghal. Jézus 40 nap alatt valamilyen természetfeletti beavatkozás következtében maradt meg. Máskülönben a biológiai lénye elpusztult volna. Mikor Jézus azt mondja a kísértőnek, hogy nem csak kenyérrel él az ember, akkor ezt nem szabad elfelejteni, hogy ő 40 napig bebizonyította, hogy kenyér nélkül lehet élni. És víz nélkül is lehet élni, tehát azt jelenti, hogy az Isten képes arra, hogy a biológiai lényünket fenntartsa fizikai kenyér nélkül.
1: Ezt a jelenséget meg lehet úgy is magyarázni, hogy ez az isteni természetének köszönhetően jött létre, hogy ezt meg tudta kísérelni, meg tudta tenni. Tudom, hogy egy teológiai vita ez, hogy Igen. Jézus hány százalékban volt emberi természettel rendelkező, és hány százalékban istenivel. De talán erről, hogyha ezt itt bevezetjük a beszélgetésben, mit mondanál el nekünk?
2: Ha ő lett volna az egyedüli, akkor nagy lett volna a kísértés, hogy azt mondjuk, hogy igen. Hogy mivel ő Isten fia is volt, ezért hát teljesen természetes, hogy 40 napig, de akár 1000 napig sem nincs szüksége arra, hogy fizikai kenyeret fogyasszon el. De nem ő volt az egyedüli, mert Illés is 40 napig bőjtölt úgy, hogy nem ivott és nem evett. Mózes is 40 napig bőjtölt úgy, hogy nem ivott és nem evett. De mind a két esetben, Mózes és Illés esetében is, egy természetfeletti intervenciónak köszönhetően történt az, hogy a fizikai lényük nem pusztult el. És én ebből mit tanulok meg? Azt tanulom meg, hogy a fizikai étkezés, most egy kicsit merev, másodlagos a szellemi táplálkozásra szembe. Mert arra van példa, hogy valaki fizikai táplálék nélkül él, de arra nincs példa, hogy Isten lelke nélkül valaki élni fog. Minden ember, aki csak fizikai kenyerrel táplálkozott, a sírba megy, elő vagy utóbb. Akik fiatalabbak vagyunk, ha még mondhatom ezt magamról, lehet, hogy mi nem gondolunk ennyire most olyan nagyon erre, hogy egy napon az ember eltűnik, de mindenkire érvényes. Az idősebbek lehet gyakrabban gondolnak erre, ha bár mindenkinek gondolnia kellene erre. A sírból semmilyen kenyér nem hoz vissza, kivéve az Isten lelke. És Jézus, mert különben ezt nagyon jól megfogalmaztad, hogy úgy tűnik, mintha a fizikai kenyér ebben a szituáció, mint a megkísértés pusztájában, ugye másodlagosan van előadva, hogy nem csak kenyérre az ember, hanem Istennek minden igéjével is. Ez a dolog, ez nem csupán csak Jézus esetében volt felhozva, hanem már akkor, amikor az első manna kenyeret kapták. És felolvasnám itt a Mózes 5. könyvének 8. fejezetéből. Mi megfigyeltem, hogy igazából miért jutottak ők egy olyan szituációba, hogy nem volt fizikai kenyerük, és a manna igazából mit akart nekik megtanítani. Mózes 5. könyve 8. fejezetének 3. verse, és megsanyargatta téged, és megéheztette. Tehát Isten kivitte az ő népét a pusztába, ahol megmutatja nekik, hogy igazából isteni beavatkozás nélkül hogyan lehet élni. Sehogy. Azután pedig enned adá a mannát, amelyet nem ismertél, sem te, sem a te atyáid nem ismertek, hogy tudtodra adja néked, hogy az ember nem csak kenyérrel él, hanem mind azzal él az ember, ami az Úrnak szájából származik. Igazából azzal él az ember, ami az Isten szájából származik. Mert a fizikai kenyér csak az Istentől elszakadt emberiségnek az ideiglenes fenntartására szolgál. Ennyi. Mert itt vagyunk beszorulva a térbe és az időbe, és a térbe és az időbe biológiai testünk így tud élni. De amikor Jézus eljön, a kenyére többé semmi szükség, a fizikai kenyére nincs. Mert akkor az Isten ereje az, ami olyan testet ad nekünk, ami többé nem függ a túléléshez. Ettől nem azt akarom mondani, hogy az üdvözültek nem fognak enni többé soha semmit. Nem, de ez az összefüggés, hogyha nem eszel, meghalsz, ez szerintem többé soha nem fog fennállni. És ez Isten igének köszönhető, az Isten teremtő szavának köszönhető, ami el tudja tartani az embert kenyérrel vagy kenyér nélkül is. Tehát ezt akarta Isten megtanítani nekik.
1: János 6.35-ben az ige úgy fogalmaz, hogy én vagyok az élet kenyere, aki hozzám jön, nem éhezik meg soha, és innen kapta a mai beszélgetés a címét is, a beszélő jelképek az élet kenyere. Jézus fogalmazza meg ezt az igét. Mit jelent az, hogy Jézus az élet kenyere?
2: A bibliai szimbolisztikában az élet kenyere, vagy az Isten kenyere, az már az Ott Testamentumban megjelenik. Jézus Krisztus csak felhasználja azokat a szimbólumokat, amelyek már léteztek a zsidók között, és magára alkalmazza, ahogy az teljesen természetes is volt. A zsidó templomban 12 kenyeret állítottak ki egy asztalra, amelyet a papok fogyasztottak el. A papok többek között egy tipológiát is képviseltek. A pap jelképezte az Isten népét, vagy képviselte az Isten népét az Isten előtt a templomi szolgálatokba. Amikor a pap megette a kenyeret, a nép ette meg a kenyeret. Ahogy a fizikai kenyérre szükség volt a fizikai túlélés véget, hasonlóképpen a lelki kenyérre szükség van a szellemi, vagy a, is mondjam, hát a lelki dolgokban való túlélésre. Jézus, amikor azt mondja, hogy én vagyok az élet kenyere, felhasználja ezt a szimbolisztikát, hogy a papok ették a kenyeret, és a papokban a nép ette a kenyeret. Na most eljöttem én. Én vagyok az a kenyér, amelyre utaltak azok a tipológiák, engem kell, hogy megegyetek. Ez most megint egy kicsit szokatlan, de benne van János evangélium a 6. fejezetében, mondja Jézus, aki eszi az én testemet, ugyanabban a fejezetben van, ahonnan te is idéztél az imént, aki eszi az én testemet és iszi az én véremet, örök élete van annak, és én feltámasztom azt az utolsó napon. Na most, és Jézus megint visszautal a mannára az 58. versben. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállat alá, nem úgy, amint a ti atyátok evék a mannát, és meghalának. Mert tényleg a biológiai testünknek szükség van a biológiai kenyérre, a fizikai kenyérre. De attól még meghalunk egy idő után. Megöregszünk, nem? Viszont Jézus azt mondja, hogy én azért jöttem, hogy ne halljatok meg. Vagy ha valaki meghalt, akkor én azt feltámasztom az utolsó napon, de nem egy kenyér darabba támasztom fel, hanem avval a lélekkel, amelyekkel én jöttem, vissza tudom adni az életet, nem csak azt az életet, amit elveszítettünk, hanem annál sokkal többet, egy örök életet.
1: Hogy tudja az ember ezt elérni? Nyilván ez Krisztusnak az érdeme, a feltámadás, az ember feltámadása, de az ember hogy tud táplálkozni Krisztusból? Mi az, tehet valamit egyáltalán, hogy oda jusson? Itt ez egy újból egy teológiai kérdés is, hogy az ember cselekedeteiből üdvözülhet-e, kell-e hit társuljon ehhez, vagy igazából mi az összetevője ennek az egész dolognak, de mit tudnál erről elmondani?
2: Hogyha a klasszikus magyarázatot hozom, amit minden keresztény ismer, templomba járó keresztények ismernek, hogy Krisztus testével táplálkozni annyit jelent, mint olvasni a Bibliát például, vagy Krisztus testével táplálkozni annyit jelent, mint elmélkedni a Jóisten tanításain, vagy elmenni és meghallgatni egy prédikációt, vagy a misét, és ez lenne a Krisztus testével való táplálkozás, és ez a klasszikus magyarázat ennek az igének, akkor ez is jó. Arra, hogy az ember ugye lelkileg kicsit épüljön, tanulgasson dolgokat, ugye elsajátítson Istentől való gondolatokat, amelyek bátorítsák és megerősítsék az élet nehézségeiben. Én nem vetem el ezt a fajta írásmagyarázatot, de szerintem a Biblia sokkal mélyebb dolgot tár itt az olvasó elé. Itt egy ontológiai valóságról van szó.
1: Ez mit jelent?
2: Az ontológia, ez egy, lehet egy kicsit filozófikus kifejezés, ami az embernek a belső lényének a felépítésére utal. A keresztények a dualista ontológiát vallják, hogy az ember két komponensű, elnézést a kifejezésért, van egy halhatatlan lelke és egy mulandó teste. A bibliai ontológia pedig azt vallja, hogy az embernek van egy teste, amelyben Isten életleheletét lehelte, amely a halálkor visszatér az Istenhez, de amely nem öntudatos, hanem ugyanúgy halott, mint a teste. Na most, ami ezt az ontológiát illeti, tehát az ember belső lényének a felépítését jelenti, amikor valaki Krisztus testével táplálkozik, idézőjelben megeszi Krisztust, megissza az ő vérét, akkor benne egy természet feletti ontológiai rehabilitáció történik. Ami nem az ember erőfeszítéseinek az eredménye, hanem egy olyan természet feletti intervenció, pontosan ahogyan a manna hullott az égből. Senki nem készítette el azt a mézes kalács ízű valamit, amit mannának nevezünk, az emberek közül nem készítették el, nem főzték, nem sütötték meg, nem kevertek semmi emberit bele. Isten alkotta meg az ő tudományával, és nyújtott az embernek. Amikor a Krisztus testéről, táplálkozásról beszél a Biblia, ez egy új emberi ontológiát jelent. Vagyis egy olyan ontológia, ami Krisztusban működött, bennünk is működni fog. Ezt a Biblia sokféleképpen fogalmazza meg, persze, egyes helyeken, például metaforákkal. Zsidókhoz írt levél 8. fejezetében azt mondja a Szentírás, hogy egy új szövetséget kötök majd, ugye, Isten az ő gyermekeivel, nem olyan szövetséget, amilyet kötött ugye a múltban, a pusztában, mert azt áthágták, hanem egy új szövetséget, és azt mondja, hogy az én törvényemet írom az ő elméjükbe. Na most ezt Isten cselekszi, mert a mondatnak az állítmánya, bocsánat, az alanya, aki a cselekvést végzi, az Isten. Tehát én úgy gondolom, hogy a kereszténynek számítania kell arra, hogy mielőtt mennybe menne, Isten ezt az ontológiát fogja létrehozni benne, vagy rehabilitálja, úgyhogy egy ilyen krisztusi ontológia legyen benne. Ez lehet, hogy mondjuk egy tudományos gondolkodású embernek nehéz megérteni, hogy hogyan tudja Isten újraírni a neuronjainkban való algoritmusokat, vagy neuronális rendszereinket, hogy tudja ezt az Isten megcsinálni, meg fogja csinálni. És a testünket is át fogja változtatni. Az ő dicsőséges testének hasonlatosságára mondja a Szentírás. Más helyen pedig Szentírás beszél arról, hogy a mi testünk a Szentlélek temploma, ami megint egy természet feletti intervenciója az Istennek. Én nem hiszem, hogy ma ennek az magyarázatnak az értelmében, egy ilyen rehabilitációs ontológia értelmében történt volna valamilyen változás valamilyen emberbe. Nem hiszem. Ez még a jövőnek a műve, és amire én számítok és várok, akik feltámadnak, egy ilyen ontológiával támadnak fel, és mennek a mennybe.
1: Halad előre az időnk, és mint több és több kérdés merül fel bennem azzal kapcsolatosan, amit mondasz. Egy ilyen rehabilitációs program, ahogy te kifejezted, lehet maga az úrvacsora is, ami az agyunkban, nem tudom, rehabilitálja a dolgokat, vagy közelebb visz Istenhez, lehet azt nevezni Krisztusból való táplálkozásnak, vagy egy teljesen más dologra utalsz?
2: Tehát értelmi és érzelmi szinten igen. Értelmi szinten hogyan? Hogy én egy tisztább fogalmat alkotok arról, hogy mi történt, vagy mit jelent a megváltás, és mit jelent a bárány áldozat, Krisztus áldozata. Értelmi szinten történik egy rehabilitáció az én gondolkodás módomban. Érzelmi szinten is történik egy rehabilitáció, mert békeszövetséget kötök a Jóistennel, ugye, aki értem halt meg, és megbocsájtott nekem, megtérő bűnösnek, és szent a béke. Érzelmileg rendbe jöttem. De az nem azt jelenti, hogy az én erkölcsi lényem rehabilitál, vagy az én ontológiai lényem rehabilitál, az én belső lényem, az én gondolat, nem is ez a jó kifejezés, mert ugye a gondolatokban én megértettem dolgokat, de az nem azt jelenti, hogy ki lett javítva az én belső lényem, és én ezentúl többé ezt a békeszövetséget nem fogom megszegni. Akkor lennék rehabilitálva, hogyha én többé soha nem lázadnék Istennel szembe. Ha soha nem távolodnék tőle el többé, és nem hágnám többé sohát a szövetségemet vele, akkor rehabilitált lennék. Tehát csak értelmi és érzelmi síkon történik valamilyen rehabilitáció az úrvacsori alkalmakkor, de ontológiai szempontból biztos nem. Ez még egy jövőbeli esemény, ami lehet, hogy megérdemel egy teljesen más beszélgetést, hogy hol beszél a Biblia ilyen méretű, radikális változásról, ami az ember belső szellemi lényét illeti, de akár a fizikai lényét is.
1: Bármennyire érdekes is ez a dolog, sajnos haladnom kell tovább a jegyzeteimben. Az úrvacsorát maga a kenyér és a bor teszi ki, ha már az úrvacsorára utaltunk. És a bor kapcsán is megelőzhetjük ezt a szimbólumot a szőlő, szőlő, vesző, szőlőtő szimbólumaival. János 15-ben mondja az ige, hogy én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők, aki én bennem marad, és én ő benne, az sok gyümölcsöt terem, mert nélkülem semmit sem cselekedhettek. Mit jelent ez a kép? Röviden, hogyan lehetne összesűríteni ennek az igeversnek a mondani valóját a mai témán kontextusában?
2: Ez egy olyan organikus szinte, mivel a példázat vagy a metafora megengedi, a szőlővesző attól szőlővesző és attól hoz termést, hogy genetikailag azonos a szőlőtővel. Egy olyan szőlővesző, ami mondjuk vad szőlővesző is be lenne oltva egy nemes szőlőtőkébe, nem teremne rendes szőlőt. Tehát szerintem ez a kép, a szőlőtő és a szőlővesző ugyanazt az új ontológiát hozza az ember szem elé, hogy ahogy a kettő organikusan, akár genetikailag egy, hasonlóképpen kell történjen a kereszténnyel, hogy úgy legyen Jézussal egybekötve, hogy az a krisztusi jellem, az a krisztusi gondolkodás, azok a krisztusi normák, amelyek Krisztusban működtek, pontosan úgy kell, hogy működjenek bennünk is. Ha ez nem így történik, akkor azt jelenti, hogy valahol van egy rövid zárlat, és nem történt meg, nem lett valóság ez a szőlőtő, meg szőlővesző képe, amiről itt olvasunk. Ugyancsak itt Jézus azt mondja, hogy mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Ez nem azt jelenti, hogy nem tud az ember a hétköznapi életben tevékenykedni, a szekuláris világban meglenni, de nem tud gyümölcsöt hozni. Mert itt a példázatnak ez a lényege, hogy aki én bennem marad, és akiben én maradok, ugye azt terem sok gyümölcsöt. Tehát a gyümölcstermés szempontjából az emberi lény tehetetlen, és melyek ezek a gyümölcsök. Galatákhoz írt levél 5. fejezetében felelhető lélek gyümölcsei, szeretet, öröm, békesség, béketűrés, és így tovább. Tehát ezeket mi nem tudjuk természetesen termelni. Nem ilyen a lényünk. Ahhoz, hogy ezt tudjuk termelni, és olyanok legyünk, mint Jézus, ehhez szükséges az az ontológia. Tehát mi a viselkedésünket meg tudjuk változtatni. Hogy úgy tűnjön a keresztény, hogy ő szeret. Úgy tűnjön, hogy megbocsájt, úgy tűnjön, hogy béketűrő. De lehet, hogy úgy béketűrő, hogy a nyelvét harabdálja, és hát a viselkedését azt kontroll alatt tartja, de a szíve nincs megváltozva.
1: Hogyha kémiailag vesszük, akkor a szőlőből készítik a mustot, a bort, és a bor az az összetevő, ami a szent vacsoránál, az utolsó vacsoránál megjelenik a kenyér mellett. Miért ez a két összetevő párosul abban a történetben, amit olvashatunk a Bibliában is, az utolsó vacsorakor, a kenyér és a bor? Hogyan viszonyulnak ezek egymáshoz, mit jelképeznek, és hogyan teljesedik ez a kép ki a mai témánkban?
2: A must, az erjetlen bor, az Jézus Krisztus kifolyt vérét szimbolizálja. A bibliai gondolkodásmódban a vér az hordozza az életet. Persze most mi tudjuk azt, hogy az élet az az agyunkban van, neurális rendszerekben van, amikor az agyunk meghal, akkor az ember is meghalt, mert a személyisége, az gondolkodása, a reflexei, minden meghal. De a bibliai szimbolisztikában a vér hordozza az életet. Amikor ezt a szimbolisztikát alkalmazzuk Jézus Krisztusra, akkor amikor Jézus Krisztus vére kifolyt, az élete folyt ki. Mikor megisszuk az ő vérét az erjetlen bor szimbólumában, akkor ezt alapvetően azt mondja nekünk, hogy mi azért élünk, mert Jézus élete van bennünk. És ez érvényes, mondjam úgy, első szinten minden emberre, aki megszületett ebbe a világba. Ez az életünk meghalt volna Ádámban és Évában, hogyha nem lett volna a megületett bárány a világ megalapítása óta. Tehát nem csak az örök élet van Jézus vérében, amit el szeretnénk nyerni, hanem a földi életünk is Jézus vérének köszönhető. Mi igazából Jézus életét éljük jogi szempontból. Nekünk nincs saját életünkben, azt már elvesztettük Ádámban és Évában, de kaptunk egy másik életet, ami nem a miénk, és a vér eszim, vagy a must, vagy a bor, ezt próbálja értésünkre adni, hogy az életünk, amink van, nem a miénk. És hogyha ezt mélyen tudatosítanánk saját magunkba, akkor el is szörnyednénk attól, hogy mi lehet, hogy sokszor csupán csak inkább magunkért éltünk, pedig ez nem is a mi életünk, hanem Jézusé.
1: Te személyesen hogyan élted meg ezeket a jelképeket a saját életedben? Volt-e olyan időszak, amikor lelki éhséget éreztél, vagy volt-e olyan gyakorlat, ami segített, hogy újra úgymond táplálékhoz juss, lelki táplálékhoz? Illetve mit jelent számodra ma Krisztusban lenni?
2: Két dolgot mondani kell. Az egyik dolog, hogy én folyamatosan éhes vagyok. Éhes vagyok, mert úgy érzem, hogy amit eddig kaptam, az nem elég. Istennek sokkal több értékes és tartalmas eledele van lelki értelemben. Minél többet táplálkozom a Szentírásból, annál jobban felfedezem, hogy a java még hátra van abból, amit Isten nyújtani akar. Azért is éhezek, mert a hitnek harcában az ember olykor kifárad, és mindig újra kell töltenie valahogy, újra kell tankolnia magát. Minél inkább valaki megkísérel Jézus mellett maradni, annál többet kell küzdeni neki, és természetesen annál boldogabb is, de annál több eledre is szüksége van. Tehát ez az egyik dolog, hogy én úgy érzem, hogy mindig ennék. Lehet azért is, mert nem eszek eleget, nem fizikai értelemben, hanem azért, mert hogyha ebben a klasszikus értelemben veszük a lelki eledelt, vagyis Isten igények tanulmányozását, én úgy érzem, hogy többre lenne szükségem nekem elsősorban. A másik dolog, amit elmondanék, hogy Krisztusban lenni és Krisztusnak bennünk lenni, ez két különböző dolog. De te csak az egyiket kérdezted úgyis. Hogy mit jelent nekünk Krisztusban lenni? Amit Pál apostol mond Galata levél 2. verzének 20. versében, hogy Krisztusra együtt megfeszítettem, és élek többé nem én. Ezt kísérelem meg. Ott vagyok Krisztusban a keresztfán. Ő a fára vitte a bűneimet, úgy érzem, hogy megbocsájtott, gyermekévé fogadott, és ez nagyon boldoggá tesz. Életem nehezebb körülményei között is megnyugvást adott ez a tudat. Ezt üdvbizonyosságnak nevezik, amúgy. Nem azt akarom mondani, hogy én üdvözülni fogok. De rábíztam a sorsomat. Mert hogyha valaki ennyire szeretett, hogy az életét adta érettem, akkor mindenképpen minden egyebet megtett és megtesz érdekembe, és nem csak az én érdekem, minden ember érdekébe, hogy ezek az emberek megmeneküljenek. Ez a második dolog, amit el akartam mondani, hogy a jó Istennel békességet adott, és egy ilyen belső megnyugvást.
1: Nem baj, akkor rákérdezek a harmadikra is, hogy mit jelent Krisztusnak én bennem lenni. Ugyebár a hitéletben kihívásokat, nehézségeket élhetünk meg nap, mint nap, viszont az ige azt írja a Zsoltárok 34:9-ben, hogy érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr, boldog az az ember, aki hozzá menekül. Mit üzensz annak a személynek, aki éhezik arra, hogy Krisztus benne legyen, ugyebár üresnek érzi magát legbelül?
2: Krisztusban kell lenni előbb. Enélkül Krisztus nem lesz bennünk. Az Új Testamentumban ezt a két kifejezést Pál apostol gyakran használja. Nekünk Krisztusban lenni annyit jelent, hogy elfogadtuk őt. Elfogadtuk, hogy minket felvitt, pontosabban a bűneinket, a bűneink büntetését felvitt a keresztfára, és mi benne vagyunk, élünk és mozgunk. Neki köszönhetjük a jelenvaló életünket, az eljövendő életünket. Ez jelenti azt, hogy Krisztusban vagyunk. hogy mit jelent a másik kifejezés, hogy Krisztus mi bennünk, a dicsőségnek a ma reménység, hogy Pál apostol fogalmaz a Kolossi levélben, ez az új ember, az új ontológia, az übermensch, amit Nietzsche annyiszor megfogalmazott, de ami nem jött létre, vagy ahogy a kommunisták megpróbálták létrehozni az új embert, és megfenyegették, megsanyargatták, ugye nyomás alá helyezték, nem jött létre az új ember, hanem a kommunista új ember is ugyanolyan hazug és haszonleső és megtévesztő volt, mint az arisztokrata rendszerekbe. Nietzsének az übermense lett Hitler, ugye, az új ember, a felsőbb rendű ember. Nem sikerült létrehozni az új embert soha, mindig megkísérelték. Krisztus bennünk az új ember, az új ontológia. Az emberi fajnak egy olyan maradéka, üdvös maradéka, amilyet a világ még nem látott. És a kedves nézők, ezt azért jó lenne, ha remélnék, ha vágynának rá. Ez lesz az ember, amik nem lesz többé depressziós, nem lesz többé sebezhető, amik nem fog többé hűtlenni válni teremtőjével szemben.

0: az igeverseket, amelyeket ma kiemeltünk, megérteni jobban azokat a képeket, amelyekben a Biblia próbál hozzánk szólni, és egy jobb irányba vezetni az életünket. Köszönöm, hogy itt voltál, és szeretettel visszavárlak még a stúdióba. Lesznek még lelki témák, sőt a mai kapcsán is még rengeteg kérdés felmerült bennem, és hiszem azt, hogy a nézőkben és a hallgatókban is, úgyhogy újra visszavárlak a stúdióba.
1: Köszönöm szépen a meghívást!
0: Köszönöm önöknek, hogy figyelemmel követték a mai beszélgetést. Eddig tartott az adásunk, sajnos, azonban egy jó hír a számunkra, hogy legközelebb innen folytatjuk. Egy hét múlva találkozunk, és szeretettel meghívom önöket, hogy kapcsolódjanak be legközelebb is az adásba, hiszen hasonló témák, érdekes tematikák, új vendégek fognak megjelenni, és csak is jó, hasznos és tanulságos dolgokat szeretnének velünk megosztani. Bátorítom önöket, hogy kapcsolódjanak be, és azt kívánom mindenki számára, hogy az Úr gazdagon áldja meg életüket. Legközelebbi alkalomig minden jót, és Isten áldását kívánom a viszontlátásra! A Biblia szavai bátorítanak, amikor elfáradunk. Vigasztalnak, amikor szomorúak vagyunk, és irányt mutatnak, amikor nem tudjuk, merre tovább. Nem véletlen, hogy oly sok ember életét megváltoztatta már. Mert a Biblia nem pusztán betűk gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez. A Speranza Reménység Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, küldje el nevét és postai címét SMS-ben vagy WhatsApp üzenetben a 0741 059 059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az ön otthonában is, mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik a szívbe.
2: 98. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csoda dolgokat cselekedett, és megsegítette őt az ő jobb keze és az ő szentséges karja. Tudtulatta az Úr az ő szabadítását, a népek előtt megjelentette az ő igazságát. Megemlékezett az ő kegyelméről és Izrael házához való hűségéről. Látták a föld határai mind, ami Istenünknek szabadítását. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Harsugjatok, örvendezzetek és zengedezzetek! Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel, trombitákkal és kürtzengéssel vigadozzatok a király az Úr előtt. Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és akik lakoznak benne. A folyóvizek tapsoljanak! A hegyek együttesen örvendezzenek az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet, megítéli a világot igazsággal, és a népeket méltán.

90. Zsoltár. Mózesnek, az Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Minek előtte hegyek lettek, és föld és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké Te vagy Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod. Térjetek vissza, embernek fiai! Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom, mint a fű, amely reggel sarjad. Reggel virágzik, és sarjad, és estére elhervad, és megszárad. Bizony megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk. Elődbe vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcádnak világa elé. Bizony elmúlik minden mi napunk a te bosszúállásod miatt, megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat? Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Térj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt látunk. Láttassék meg a te műved, a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá.

0: 104. Zsoltár. Áldjad én lelkem az Urat, Uram, én Istenem, nagy vagy te igen, ékességet és fenséget öltöztél magadra, aki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot, aki vizeken építi fel az ő palotáját, a felhőket rendeli az ő szekerévé, jár a szeleknek szárnyain, aki a szeleket teszi követeivé, a lángoló tüzet szolgáivá. Ő fundálta a földet az ő oszlopain, nem mozdul az meg soha örökké. Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek felett is vizek állottak. Egy kiáltásodtól eloszlának, a mennydörgésednek szavától szétriadának. Hegyek emelkedének fel, és völgyek szállának alá arra a helyre, amelyet fundáltál nékik. Határt vetettél, amelyet át nem hágnak, nem térnek vissza a földnek elborítására. Aki elbocsátja a forrásokat a völgyekbe, hogy folydogáljanak a hegyek között. Megitassák a mezőnek minden állatát, a vadszamarak is megoltják szomjúságukat. Mellettük lakoznak az égnek madarai, az ágak közül hangicsálnak. Aki megöntözi a hegyeket az ő palotájából, a te munkáidnak gyümölcséből megelégítetik a föld. Aki füvet sarjaszt a barmoknak, és növényeket az embereknek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből, és bort, amely megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbé teszi az orcát az olajnál, és kenyeret, amely megerősíti a halandónak szívét. Megelégítetnek az Úrnak fái, a Libánonnak cédrusai, amelyeket plántált, amelyeken madarak fészkelnek, az eszterág, amelynek a ciprusok a háza. A magas hegyek a vadkecskéknek, a sziklák hörcsögöknek menedéke. Teremtett holdat ünnepeknek mutatására, a napot, amely lenyugovását tudja. Szerzett sötétséget, hogy éjszaka legyen, amelyben szétjárjanak a mezőnek összes vadai. Az oroszlánkölykök, amelyek ordítanak a prédáért, sürgetvén Istentől eledelüket. Ha felkél a nap, elrejtőznek és hajlékaikban heverésznek. Az ember munkájára megy ki, és az ő dolgára mind estéig. Mély számtalanok a te műveid, Uram, mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. Ez a nagy és széles tenger, itt vannak benne a megszámlálhatatlan csúszók, apró állatok nagyokkal együtt. Amott gályák járnak és cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzék benne. Mindazok tereád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben. Adsz nékik, és ők takarnak. Megnyitott kezedet, és megtelnek a te jóvoltoddal. Elfordítod orcádat, megháborodnak, elveszed a lelküket, kimúlnak, és porrá lesznek újra. Kibocsátod a te lelkedet, megújulnak, és újjáteszed a földnek színét. Legyen az Úrnak dicsőség örökké, örvendezzen az Úr az ő teremtményeiben. Aki, ha rátekinte földre, megrendül az, megilleti a hegyeket, és füstölöknek azok. Éneklek az Úrnak egész életemben, zengedezek az én Istenemnek, amíg vagyok. Legyen kedves néki az én rebegésem, örvendezem én az Úrban. Vesszenek el a bűnösök a földről, és a hitetlenek ne legyenek többé. Áldjad én lelkem az Urat, dicsi!
1: Élet és egészség.
2: Sok szeretettel köszöntelek titeket. Szeretném elmondani azt, hogy a Jelenések könyve nem kimondottan egészségügyel foglalkozó könyv. Azt hiszem többen tudjátok, vagy tudják. Nem is annyira az életkor meghosszabbításáról szól, hanem magáról az életről. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy ezt a címet, hogy a hosszú élet titka Jelenések könyvében, talán át lehetne fogalmazni úgy is, hogy az élet titka a Jelenések könyvében. Tehát azt a kérdést próbáltam a sok-sok lehetőség közül megvizsgálni, hogy magáról az életről mit tanít a Jelenések könyve, Ugye a görög nyelvben és a magyarban is két szó van, ugye az igei alak, hogy élni, és a főnév az élet. Ugyanígy a görög nyelvben is ezt a két szót találjuk meg a könyvben, sőt, főleg a főnévi alakhoz kapcsolódnak bizonyos olyan szó összetételek, amelyek nagyon érdekessé teszik a Jelenések könyvét, például az élet koszorúja, vagy koronája, vagy az élet könyve, és ezekhez hasonlók. Úgyhogy ezeket is szeretném megvizsgálni veletek. Úgy összesen 5 pontba foglaltam össze azt, amiről beszélni szeretnék. Hosszú élet vagy örök élet? Így fogalmaztam meg az első kérdést. Tehát miről is szól a Jelenések könyve? Na, sokan úgy gondolják, hogy a könyv nem is az életről szól, hanem inkább a halálról. Azaz a végről, a pusztulásról. Ilyen szavak például, hogy Armagedon. Nyilván nem az életet, hanem a halált juttatja eszünkbe, nem? Ha azt mondjuk, hogy Gog és Magog, vagy Gog és Magog serege, akkor megint nem az életre gondolunk, hanem a halálra, vagy a pusztulásra, a háborúra. Ha azt találjuk, hogy tűz és kénkő tava, mert ez a szó is előfordul többször, akkor megint nem az életre gondolunk. Ha azt a szót, kifejezést találjuk, hogy a második halál, akkor nyilvánvalóan arra gondolunk, hogy lesz egy végső megsemmisülés, végső pusztulás. Na most ezzel szemben viszont a könyv legalább ilyen mértékben és ilyen gyakorisággal beszél az életről, főleg szó összetételek formájában, például, hogy az élet vize, vagy az élet fája, az élet koronája, az élet könyve, és ezekhez hasonló. Tehát így az a cél vezetett engem, hogy megvizsgáljam először a szó igei alakját, és azt, hogy milyen összefüggésben és hogy fordul elő, azután a főnévi alakot, és utána egy kicsit beszélnék arról, hogy ezek a szavak, szókapcsolatok hogyan találhatók a könyv egész szerkezetében, mert ez maga is egy érdekes tanulmány, és utána pedig néhány végső következtetést levonnánk. Tehát az élni ige, tehát először az igét nézzük, az élni ige hogyan és hol fordul elő a könyvben. Úgy találtam, hogy összesen 13-szor az alábbi összefüggésekben, és ezek maguk nagyon érdekesek, sokat mondóak. Ha a sorrendben nézzük, úgy többé-kevésbé a fejezetek sorrendjét követtem itt a sorban, hogy végig számoztam összesen 7 olyan szókapcsolatot, amely nagyon érdekes és izgalmas. Elsősorban a könyv azt mondja, hogy Jézus örökké él. De úgy mondja el, hogy Jézus az a személy, aki a halált is ismerte, és mégis örökké él. De ez önmagában is egy érdekes teológiai téma lehet, hogy valaki meghal, és mégis örökké él, vagy hogy lehet az, hogy valakire igaz az, hogy örökké él, de halott volt. De mindesetre ezt a látszólagos ellentmondó dolgot tanítja a Jelenések könyve, hogy Jézus egy olyan személy, aki megismerte a halált, hozzánk hasonlóan halott volt, tehát a halált tapasztalatán átment, de életre kelt, azaz újra élő lett. Az Isten élő, ő az élő, azaz örökké élő. Ha megfigyelitek az igehelyeket, úgy találtam, hogy ez a fogalom, vagy szókapcsolat fordul elő a legtöbbször a Jelenések könyvében, mégpedig olyan értelemben, hogy Isten úgy élő, hogy életet adó, tehát, hogy ő a teremtő, aki egyrészt védi az életet, gondoljatok a 7. fejezetre, ahol Isten elpecsétel, ugye az örökké élő Isten pecsétjével pecsételnek el, a 7. fejezetben pecsételi el Isten a 144 ezret. Tehát Isten egyrészt pecsétel, azaz megvéd, védi az életet, lehetne így is mondani, de ugyanakkor ő lesz az végül, aki bizonyos életet, életeket meg fog semmisíteni. Azaz meg is ítél. Tehát amikor ezekre a bevezető szavakra gondoltok, hogy tűz és kénkő tava, vagy a második halál, na ezek arra utalnak, hogy Isten egyszer eldönti azt, hogy merre tovább, és ebből a merre továbbból kimaradnak bizonyos élőlények, személyek, sajnálatos módon. Tehát Isten úgy életadó, ez egyébként megint racionálisan nagyon nehezen fogható meg, de a Biblia nem egy racionális könyv, hanem inkább irracionális. Nagyon nehezen fogható meg, hogy aki életet ad, végül elveszi az életet. De a héber gondolkodásba ez belefér, hogy bizonyos feszültségek között zajlik az életünk, és a két pólus, az lényegében ugyanarról a dologról beszél, csak más irányból, de azt akarja mondani, hogy az, akitől az élet származik, magának tartja azt a jogot, hogy ezt az életet elvegye majd egyszer, végleg, bizonyos személyek esetében örökre. Nagyon érdekes az, ami csak egyetlen egy helyen fordul elő, a hét levélben, a szárdiszi gyülekezet esetében, a Jelenések 3. fejezet 1. verse, hogy tudnélik az a neved, hogy élsz, de halott vagy. Tehát lehet ez a furcsa ellentét, ugye ez megint nehezen képzelhető racionálisan, hogy tudnélik valakire azt mondják, hogy na ő egy élő, ő egy egészséges, és közben nem is egészséges, hanem beteg, de hát nem kell messzire mennünk, ugye mi magunk is sokan úgy vagyunk, hogy lehet, hogy valaki úgy köszönt, hogy na milyen jól nézel ki. Na de csak mi tudjuk igazán, hogy, vagy nem is tudjuk sok esetben, hogy belül mi van. De néha így köszöntenek az emberek engem is sokszor, hogy valaki azt mondja nekem, hogy milyen jól nézel ki, mintha fogytál volna. Aztán valaki azt mondja pár perc múlva a kijáratnál, hogy milyen jól nézel ki, mintha hisztál volna. Aztán jön egy harmadik, aki azt mondja nekem, hogy olyan jól nézel ki, nem változtál semmit. Úgyhogy, de valahol mégis mindenkinek igaza van bizonyos szempontból, attól függően, hogy mikor találkoztunk. Tehát egy nagyon érdekes dolog, hogy néha valamilyennek vagy valakinek tűnünk, de éppen az ellenkezője igaz. Tehát az a neved, hogy élsz, de halott vagy. Azután különös a 20. fejezet. A 20. fejezetben találunk egy kifejezést, a milleniumot, amely összetett szó azt jelenti, hogy 1000 év. Azaz a megfelelő görögöt találjuk természetesen, de a tudatunkban, az nyelvismeretünkben nyilván így maradt fenn, hogy millennium, azaz a latin megfelelője. Amikor is 1000 évig élnek, a Biblia szerint, azok az ítélők, akik Istennel részt vesznek a végső ítéletben. Első olvasásra úgy tűnik, hogy a korszakok mártírjai ezek, de valószínű, hogy mások is beleértendők. Minden esetre a bibliai leírás szerint ők mártírok, akiknek, úgy mondja János apostol, hogy a fejüket vették a Jézus Krisztus bizonyság tételéért, és az Isten beszédéjét, illetve akik nem imádták a fenevadat, vagy a képét, vagy nevét, vagy bélyegét nem vették fel. Tehát valószínű, hogy a mártírok ezek többségben. Ők 1000 évig élnek. Hogyha valaki azt kérdezi, hogy mi a hosszú élet titka Jelenések könyvében, akkor azt kell válaszolni, hogy az egyik titok az, hogy lehet 1000 évig élni Jézussal, másik titok pedig az, hogy lehet örökké is élni Jézussal. Ez az 1000 év nagyon hosszúnak tűnik, ami emberi mértékünk szerint, de sajnálatos módon ez nem egy pozitív 1000 esztendő, hanem az ítélkezés része. Ehhez kapcsolódó az is, hogy a többiek, tudnélik, akik nem vesznek részt az ítéletben, nem élik végig ezt az 1000 esztendőt, tehát ők halottak lesznek, és a két esemény között, azaz 1000 év eleje, vége között van két feltámadás, illetve az elején az első, a végén a második feltámadás. 13. fejezetben van egy különleges leírás egy vadállatról, amely ilyet így nevezünk, hogy tengeri vadállat, de valójában nem tengeri, bár a tengerből jön ki. De a leírás szerint részben olyan, mint a párdusz, részben olyan, mint a medve, részben olyan, mint a sárkány, vagy részben olyan, mint az oroszlán. Egy különleges halmozott szimbólum. Ez a vadállat a Jelenések könyve szerint megsebesül, ha úgy tetszik, megbetegszik a sérülés következtében, mégpedig halálos sebbel, de nem hal meg. És ez a hatalom is életre kell, és azután imádják őt a föld lakosai. Végül a 19. fejezetben van egy, hát eléggé megrázó leírás erről a tengeri vadállatról és a hamis profétáról, hogy ők tudnélik mind a ketten élve kerülnek ebbe a bizonyos tűz és kénkő tavába. Ugyan erről a helyről később azt olvassuk, hogy maga az ördög is ide kerül. Tehát, minthogyha lenne valami különleges hely, vagy különleges megoldás arra, hogy Isten végül a bűn legfőbb szereplőit hogy bünteti meg, illetve veszi el az életüket. De itt is az élő kifejezés, ami előfordul, hogy ők mind úgy kerülnek oda, hogy még akkor élnek. Tehát nem arra gondolunk, hogy meghaltak előtte valamilyen csapás vagy egyéb dolog következtében, és akkor a holttestük kerül a tűzes kénkő tavába, hanem hogy ezek mind elevenen, tehát élőként kerülnek oda. A főnép többször előfordul, összesen 17-szer található itt a megadott helyeken az alábbi összefüggésekben. Az élet fája. Általában a főnév önmagában nem nagyon fordul elő, hanem inkább szó összetételben. Az élet fája. Ahogy látjuk, előfordul a könyv elején, és a könyv végén különösen. Az ószövetségi háttér a teremtés történet, ahol megtaláljuk az élet fáját. Isten eredeti teremtéséhez az élet fája tartozott, de sajnálatos módon a harmadik fejezet 24. verse szerint, tehát Mózes első könyvénél vagyunk, Isten kérubokat rendelt a fa mellé, és nem engedte, hogy a vétkezett ember oda jusson újra az élet fájához, hogy, ott van egy megjegyzés, hogy ne ehessen azután már a fáról, hogy azaz, hogy örökké éljen. Tehát itt mindjárt egy kérdést föl is vethetünk, hogy vajon az élet függ-e valamitől, tehát lehet-e azt mondani, hogy az élet vagy örök élet feltételes, vagy esetleg egyszer és mindenkorra miénk lesz. Ez a kép azt jelzi, hogy az élet nem úgy a miénk, ahogy Istené. Tehát Isten az élő, ő az, aki él, aki adja az életet. Az embernek ez a tulajdonsága vagy lehetősége sose lesz meg. Mert az ember élete kezdetén is az élet fájához kötődött, és úgy tűnik a jelenések, hogy a 22. fejezetében is több helyen, hogy igen, az élet fája abban az új világban szintén meg lesz. Nagyon érdekes az, hogy a 22. fejezet 19. verse különböző fordítási variánsokat mutat, hogyha a régi Károli Bibliánkat megnézzük, nem tudom, hogy van-e valakinél Biblia, aki esetleg abba tudna nekem segíteni, hogy elolvasná a jelenések 22. fejezet 19. versét. Tehát ha valaki elvesz a profétálás beszédéből, annak a nevét Isten eltörli az élet könyvéből. Na most, ha az új protestáns Bibliát nézzük, akkor másképpen van. Nagyon érdekes. Tehát nem az élet könyvéből, az élet fájából. Az új római katolikus fordítás szerint pedig, ha valaki elvesz ennek a prófétai könyvnek szavaiból, Isten megvonja tőle a jogot az élet fájához és a szent városhoz. Na most azt kell mondanunk, hogy az általunk ismert legjobb görög másolatokban ez az utóbbi forma van. Tehát Isten a jogot veszi el az élet fájától, nem pedig a nevet törli ki az élet könyvéből. De gyakorlatilag ugyanaz. Tehát, hogyha valaki most ezen megakad, ez megint egy racionális dolog, hogy most melyik kézirat a jobb, és így tovább, akkor azt kell mondanunk, hogy amikor Károli Gáspár fordította a Bibliát, valószínű, hogy neki olyan kézirat állt rendelkezés, azaz másolat, ugye, mert kézirat, eredeti kézirat nem, de másolat, amelyben ez a szöveg variáns lehetett, hogy Isten eltörli a nevét az élet könyvéből. Az újabban feltárt másolatok alapján készültek ezek az új fordítások, akár a protestáns, akár a katolikus, és ahogy láttátok, a kettő lényegileg megegyezik. Tehát azt kell mondanunk, hogy igen, arról van szó, hogy Isten megvonja azt a jogot majd, hogy valaki az élet fájához jusson. Na most természetesen van még egy érdekesség, kis apróság a 22. fejezet 14. versében. Tehát egyik helyen azt találjuk, hogy megtartják a parancsolatokat, hogy jók legyen az élet fájához, és bemehessenek a kapukon a városba, illetve megmossák ruháikat, hogy jók legyen az élet fájához. Ugyanezt található a katolikus fordításban, hogy boldog, aki megmossa ruháját, zárójelbe a bárány vérében, joga lesz az élet fájához, és a kapukon át bemegy a városba. Ez megint egy hasonló szövegvariáns, ezen se kell megijednünk, vagy ezen megütköznünk, mert a végeredmény szempontjából úgy gondolom teljesen mindegy. Ha azt mondjuk, hogy Isten valakinek a nevét kitörli az életkönyvéből, vagy megvonja tőle azt a jogot, hogy az életfájához jusson, ugyanaz a végeredmény. Ha valaki be akar jutni a kapukon a városba, megtartja a parancsolatokat, vagy megmossa a ruháját a bárány vérében, azaz a megigazítás tapasztalatán átmegy, lényegében mind a kettő ugyanazt akarja mondani, az egyik az érem egyik oldaláról, a másik oldalról. A cél szempontjából teljesen mindegy, hogy melyik variáns nézzük. Na, az élet könyve. Ez egy nagyon érdekes kifejezés, mert ez fordul elő a legtöbbször így a szó összetételben, ahogyan látjátok. Tehát az élet könyve. 1, 2, 3, 4, 5, 6-szor. Hát sajnáltam, hogy nem 7-szer, mert ugye a jelenések könyvében majdnem minden 7-szer fordul elő. Úgy vagyunk mi emberek, hogy megpróbáljuk mindenre ugyanazt ráhúzni, és azt mondjuk, hogy igen, ha 7-szer előfordult ez a kifejezés, akkor annak is 7-szer kell. Hát ez éppen 6-szor fordul elő az élet könyve. Lehetne úgy is fordítani, hogy az élők könyve. Én úgy határoztam meg végül csak a magam számára, hogy a hitben járók és megváltottak névsora. De ez csak az én megközelítésem. Tehát az életkönyve, hitben járók és megváltottak névsora. Az életkönyvéről azt tudjuk, hogy egy örök könyv, azt is tudjuk, hogy a bárányé, azt is tudjuk, hogy onnan a név kikerülhet, vagy bekerülhet. Az életkönyvéről egyébként nem csak a jelenések könyvében, más helyen is találunk feljegyzéseket a Bibliában, még Jézus is beszélt erről, Pál apostol is, és Dániel könyvében is említés történik. Tehát ez azt jelenti, hogy ez egy sokkal általánosabb kifejezés, mint például a vizek élő forrásai, vagy ehhez hasonló. De úgy látom, hogy átugrottam a másodikat, igen, az élet koszorúja. Ez a második fejezet 10. versében található. A szmirnai gyülekezetnek ígéri Isten, hogyha valaki mind végig kitartó, azaz egészen a halálig, légy hív, mint halálig, és néked adom az élet koronáját. Na ez a kifejezés nagyon érdekesen más összetételben ugyan, vagy ehhez hasonló tartalommal, de előfordul Pál apostolnál. A második Timoteusi levél, ha jól emlékszem, a 4. fejezetében, a 8. versben, hogy végezetre eltétetett nékem az igazság koronája. Az élet koronája vagy koszorúja előfordul Jakab levelében még, aki azt mondja, hogy aki a kísértésben kitart, annak Isten megadja az élet koronáját, amit megígért, és azután még Péter apostol első levele 3. fejezetében szintén előfordul, ahol azt mondja, hogy amikor megjelenik a főpásztor, akkor a dicsőség hervadatlan koronáját, azaz koszorúját kapjuk meg. Hadd tegyem hozzá, hogy itt nem a korona szó, hanem a koszorú szó szerepel. A koszorú pedig mindig a győzelem szimbóluma, nem pedig az uralomé. A jelenések könyvében van szó egyrészt koronáról, meg koronákról, azok általában a hatalom szimbólumai. Még a koszorú, ugye a Stefanos görögül, amiből van az István nevünk, ugye Stefan vagy Steven angolul, Stefanos a szláv nyelvekben, amelyből került a magyar nyelvbe is az István szavunk. Ez azt jelenti, hogy olyan valaki, aki a győztes, mint az ókorban ugye a babér koszorút, sőt a mai olimpiai versenyeken is, ugye a babér koszorút kap a győztes. Tehát ne koronára gondoljunk, hanem a koszorúra, a győzelem szimbólumára. Az életkönyvéről beszéltem, az élő vizek forrásai, ez egy különleges kifejezés, amely csak egyetlen egyszer fordul elő a 7. fejezet 17. versében, ahol a bárányról mondja azt az apostol, mintha pásztor lenne. Ez megint egy jellegzetes szó kombináció a jelenések könyvében, hogy ugyanaz a valaki legalább két, de úgy látszólag ellentmondásos tulajdonságot hordoz. Ugye a 4. fejezetben János azt hallja, hogy győzött a Júda nemzetségből való oroszlán. Nem azt, hogy a bárány győzött. De amikor keresi az oroszlánt, akkor a következő versekben azt találjuk, hogy látott egy bárányt, mégpedig egy megölött bárányt. Tehát Jézus leírásában ilyen látszólagosan ellentétes fogalmak vannak, hogy oroszlán és bárány egyszerre. Itt például azt találjuk, hogy a bárány legelteti őket, és a vizek élő forrásaira viszi el. Hát egy bárány nem szokott legeltetni, hanem a pásztor legeltet. Tehát ez azt jelenti, hogy megint egy látszólagosan ellentmondásos, de mégis egymást kiegészítő fogalom van, hogy önmagában a bárány, de a pásztor is. Mint ahogy másoldalról megközelítve Jézus az áldozat, de ő az áldozó, nem? Tehát ő a főpap is, meg ő az áldozat is, sőt, még ő a templom is. hiszen azt mondja, még a Kárpit is, hogyha úgy tetszik, így van. Tehát ő az, aki azt mondja János evangéliuma szerint, hogy roncsjátok le Istennek a templomát, és akkor én fölépítem 3 nap alatt, aztán János megjegyzi, hogy ezt a testéről mondta. De csak jóval később, majd 3 év múlva értették meg a tanítványok. Tehát így Jézusra nagyon sok olyan fogalom, vagy azok kombinációja illik, amelyeket racionálisan nem lehet megmagyarázni, mert ugye a racionális gondolkodás az, hogy vagy ez igaz, vagy az igaz, de a kettő egymást kizárja. Ha valami oroszlán, akkor nem lehet bárány. De mivel ezek irracionális valóságok, ezeket a könyv nem tudja másképpen leírni, csak egymásnak látszólagosan ellentmondó szimbólumokkal, ezért fogalmaztam úgy, hogy a báránypásztor, akivel az örökké valóságot tölthetjük. A háttérben természetesen a 23. Zsoltár van, ahol Dávid elmondja azt, hogy az Úr az én pásztorom, és hogy merre legeltet, milyen csendes vizekhez terelget. Tulajdonképpen ez a kép van mögötte, hogy a pásztor a vizek élő forrásaira viszi el őket. Azután az élet lelke kifejezés, nagyon érdekes, 11. fejezet, 11. versében, könnyű megjegyezni, ahol a két tanú, ez maga egy külön izgalmas téma, úgyhogy ebben nem akarok belebonyolni, hogy ki az a két tanú, de a 11. fejezet nagy része a két tanúról szól. Az egyik látszólag, mintha Illés lenne, a másik meg, mintha Mózes lenne, de majd, ha valakinek kérdésre ez kiderül, hogy sem Illés, sem Mózes, hanem mind a kettő valamit vagy valakit szimbolizál, de minden esetre őket éri egy nagyon erőteljes támadás, annyira, hogy meg is halnak, 3,5 napig ott vannak a leírás szerint temetetlenül, azután életre kelnek, és ezt az új életet így fejezi ki az apostol, hogy életnek lelke, a psziché vagy psziché, ugye van a pszichológia szavunk, az fordul elő, teljesen egyedülálló kifejezés, amely itt János írásában található. Végül az élet vize. Ez a kifejezés is többször előfordul, főleg a könyv utolsó ugye 2 fejezetében, érdekes módon a könyv elején nem. A könyv elején csak az élet fája fordul elő a 2. fejezetben, és természetesen az utolsó fejezetben is. Az élet vize csak a könyv végén 3-szor. A különös az, hogy aki akarja, ingyen kapja. Tehát nem lehet érte semmit tenni, el kell fogadni, de akarni kell. Most, ha egy pillanatra a teremtés történetre gondolunk, ahogy mondtam, hogy az élet fája kifejezés ószövetségi háttere, Mózes 1. könyve, 2. rész, 9. verse. Ott szó van ugyan egy folyóról is, de nincsen arról szó, hogy az az élet vize. Csak azért említem meg, mert nagyon sokszor úgy automatikusan gondolunk arra, hogy ha van élet fája, vagy volt élet fája, akkor volt az élet vize. De Mózes könyvében nem olvasunk arról, hogy az élet vize volt, arról olvasunk, hogy folyók voltak, amelyek megöntözték a kertet, és volt a kert közepén 2 fa. Ugye a jó és gonosz tudás fája, illetve az élet fája. Az élet vize viszont csak itt jelenik meg a jelenések könyvében, illetve élő vízként még megjelenik János evangéliumában több helyen, a legismertebb talán a 4. fejezet, ahol Jézus a samáriai nővel beszélget, és azt mondja neki, hogy ha te kértél volna tőle, akkor én adtam volna neked élő vizet. De ez az élő víz azt jelenti, hogy több, mint az a víz, ami a kútban van. De valahogy mégiscsak összefügg azzal a vízzel, mert az asszony úgy értelmezi, hogy add nekem a vizet, hogy ne jöjjek ide többet meríteni. Tehát egy kétértelmű, mondjuk így jó értelemben kétértelmű szó jelentheti azt, hogy jó víz, tehát jó kútból származó jó víz, de jelentheti azt is, hogy ez több. Ez több annál. Mert Jézus azt mondja, hogy ha valaki ebből a vízből iszik, nem fog megszomjazni. Mert mi olyan vizet nem ismerünk, amely után nem lehet megszomjazni. Az előbb ittam egy pohár vizet, de megint szomjas vagyok, mert itt ez a gép borzasztóan melegít. Tehát mi mindannyian úgy ismerjük a vizet, akármilyen tiszta kútból iszunk, hogy újra megszomjazunk. Tehát Jézusnak ez a kifejezése tudnélik, hogy élő víz egy kettős tartalmú, mert egyrészt a fizikai vízre vonatkozik, hogy jó víz, egészséges víz, másrészt annál többre, mert ha valaki Jézussal találkozik, akkor már nem akar más nagy vallási tanítóhoz menni, nem így van? Tehát az asszonynak lényegileg ezt akart elmondani Jézus, hogy ha valaki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, akkor nem fog megszomjazni. Viszont érdekes az, hogy a jelenések könyve pedig azt mondja, hogy aki szomjazik, az jöjjön. Az jöjjön és vegye tőlem ezt a vizet. Tehát azt kellene mondanunk, hogy valójában 2 dolog kell, hogy ezt az élet vizét megkapjuk. Az egyik, hogy szomjazzuk, A másik feltétel, hogy akarjuk. És itt megint csak úgy kitérőként megemlíteném, hogy Jézus több alkalommal is úgy gyógyított, hogy azt kérdezte a betegtől, hogy akarsz-e meggyógyulni. Vagy mit akarsz, hogy veled tegyek? Hát mit kell egy betegnek akarni? Hát nem azt, hogy meggyógyuljon. Tehát az ember első olvasásra megint azt mondja, hogy ha miért kérdez Jézus ilyen különös dolgokat, hogy akarsz-e? De úgy tűnik, hogy Jézus valójában azt akarta ezeknél az embereknél látni, hogy ténylegesen elszántak-e arra, hogy történjen velük valami. Tehát az életvize olyan, amit ajándékba kapunk, vagy kapja az, aki akarja. Na most ezután nézzük meg egy kicsit a könyv szerkezetét. A Jelenések könyve szerkezetében az élet. A Jelenések könyvének van egy nagyon különleges szerkezete, hát aki ezt már hallotta tőlem, attól elnézést kérek, de az ismétlés a tudás anyja, tehát ezért ez nagyon fontos dolog, hogy a Jelenések könyvét, hogyha nem lineárisan nézzük, hanem a benne lévő párhuzamok alapján, akkor egy ilyen különleges szerkezetet találunk, hogy van az elején egy prológus, azaz bevezetés, a végén ennek megfelelően egy epilógus, 22. fejezet 6. versétől végig, utána van három pár, háromszor két elem, a hét gyülekezet, vele szemben az egy gyülekezet, a hét pecsét, az ítélet hét jelenete, végül a csúcs felé haladva a hét trombita és a hét csapás, végül a tetején van egy elem, ami pár nélkül áll, tehát úgy nevezzük ezt a szerkezetet, hogyha betűkkel írnánk le, hogy A, B, C, B, A. El tudunk ilyet képzelni? Azt is el tudjuk képzelni, hogy A, B, B, A. De azt is el lehet képzelni ugye a verstamból, hogy A, B, A, B. Vagy A, A, B, B. Ilyeneket el tudunk képzelni. Persze ezek rímeket jelentenek. Itt nem szóvégi rímekről van szó, hanem gondolati párhuzamokról. És ez egy nagyon érdekes szerkezet, hogy a két végéről építkezik föl. Ezt úgy nevezzük, hogy fordított párhuzamosság. Ez az úgynevezett kiasztikus szerkezet, amelyben a közép a lényeg, a hét trombita, a hét csapás és a sárkány harca. Hogy mit jelentenek a csillagok? A következőt, hogy ahogy végignézzük ezeket az előfordulási helyeket az élettel kapcsolatosan, úgy találtam, hogy a közép részen ritkábban fordulnak elő. Ezeket csak egy kis csillaggal jelöltem egy vagy két helyen. Tehát a hét trombitánál, a hét csapásnál, a sárkány harcánál alig-alig van szó az életről, inkább a harcról, vagy a pusztulásról, a halálról. Még érdekes módon az elején és a végén ott elég sokszor előfordul a kifejezés. Akár az igei, akár a főnévi alak. A prológus az egyetlen, tehát a bevezetés, amelyben egyáltalán nem fordul elő az élet fogalma. Hát ebben a három kis bekezdésben megpróbáltam összefoglalni az eddigiek tanulságát. Az első, hogy a könyv fókusza, tehát a sárkány harca című rész. Ez egy élet-halál harc, amely nem a földi élet meghosszabbításáról szól, hanem inkább arról, hogy az örök életet elnyerjük, vagy elveszítjük. Tehát lehetne azt is mondani, hogy ez a harc az életért folyik. Nagyon szép ez a szavunk, hogy élet, halál, harc, nem? Csak itt nem arról van szó, hogy valaki tovább él, hanem arról, hogy egyáltalán élni fog-e a jövőben és az öröki valóságban, vagy örökre megszűnik az élete. Na most, ahogy mondtam az előbb, hogy a harc hevességének idején, tehát amikor van a hét trombita, meg a hét csapás, vagy a sárkány harc, a középső három elem, ott kevesebb szó esik az életről, mint a harc kezdetének vagy befejezésének idején. Na most, mi ebből a tanulság? Hogy a szerkezet abban segít, hogy nem csak a csúcsot lássuk meg, tehát a középső három elemet, hanem nyomon kísérhetjük azt, hogy Istennek milyen ígéretei vannak ezeken a látomás sorokon belül. És azt találtam, hogy szinte mindegyikben előfordul az élet ígérete valamilyen formában. Na most ezek a képek, képsorok, ha úgy önmagukban nézzük, néha elég kúszáltaknak tűnnek. Vannak nehezen érthető részek, például a 9. fejezet. Valakinek a 7. fejezet, a 144 ezer szintén nehezen érthető. Valaki azt mondja, hogy a 17. fejezet a legnehezebben érthető a Jelenések könyvében. De akárhogy is van, a visszatérő ígéretek azt jelzik, hogy Isten kézben tartja a dolgokat, és végül akik akarják, és akik szomjazzák, meg fogják kapni az élet vizét, illetve az élet fájához is jutnak. Mi a hosszú élet titka tehát? Ha megint a szerkezetre gondoltok, akkor egyrészt az örökké élő Istennel való közösség, hiszen élet csak élőből származik, ez egyébként egy biológiai törvényszerűség is, hogy élő az csak élőből származik, tehát nem élő anyagból élő anyag keletkezéséről nem tudunk, csak arról tudunk, hogy élő anyag produkál élő anyagot, élettelen nem produkál élőt. Ez egy elmélet az evolúción belül, de ez a gyakorlatban sosem igazolt. Tehát ez egy abszurdum, ez így nem áll meg. De az Istennel való közösség, mégpedig az evangélium által adja nekünk, vagy hozza nekünk, vagy hozta is a múltban az életet. Na ezt fejezi ki a 7 gyülekezet és a 7 pecsét. Az evangélium szíve, tehát a jó hír, ugye magyarul az evangélium szó azt jelenti, hogy a jó hír szíve egy személy, mégpedig Jézus. Tehát nem egy tan, hanem egy személy, aki végigvezet bennünket a Jelenések könyvén, hiszen mivel kezdődik a könyv? Hogy Jézus Krisztus kijelentése, nem? Tehát azért a Jézusé, aki ismerte a halált, és aki ismeri a feltámadást is. Mivel ér véget a könyv? Ímé eljövök hamar. Megint csak Jézus ígéri. Tehát a főszereplő, akivel kezdődik, vagy befejeződik a könyv, maga Jézus, ő az, aki a könyv elején is, tehát a prológusban és az epilógusban azt mondja, hogy én vagyok a kezdet és a vég, vagy az első és az utolsó, alfa és omega. Tehát az a Jézus, aki ugyan ismerte a halált, de örökké él, ahogy az előbb mondtam, ez is nem egy racionális gondolattársítás, ez irracionális, de ezt így el kell fogadnunk, ezt így tanítja a Biblia. Na most az ő feltámadása, a feltámadás záloga, biztosítéka. Jézuson kívül nem tudjuk elképzelni a feltámadást. Na most az örök élet, ajándék a Jelenések könyve szerint, mind az élet fája, mind az élet vize ajándék. Egyik esetében azt tanultuk, hogy Isten megadja a jogot, hogy valaki az élet fájához menjen, vagy megvonja tőle a jogot, hogy ne juthasson az élet fájához, az élet vizét pedig mindenki kaphatja, aki akarja, vagy aki szomjazza. Végül nagyon érdekes, hogy az újjáteremtett világról a Jelenések 21. 22. fejezetében azt olvassuk, hogy ez nem más, mint a közösség helyreállítása. Tehát az új Jeruzsálem úgy fogható fel, mint az új Éden. Ugyanis a régi Édenben mi volt? Mi volt a kert közepén? Az élet fája, nem? Természetesen mellette volt még egy fa, a jó és rossz tudás fája, de az élet fája volt a hangsúlyos. Mi az, ami az új Jeruzsálem közepén van? A közepén lévő utca közepén, a folyó mellett, ami nagyon érdekes kép megint, hogy egyes számban van a fa, de mégis mintha két fa lenne a folyó két partján, amit el tudunk képzelni úgy, hogy összenőnek a folyó felett, mintha egy híd lenne a fa. Az élet fája, amely tehát azt jelenti, hogy most már elszakíthatatlan lesz a kapcsolat Isten és ember között. Erről szól az egy gyülekezet, azaz a új Jeruzsálem látomás sorozata, illetve maga az epilógus is, amelyben többször megismerti Jézus azt, hogy joguk legyen az élet fájához, illetve, hogy megvonom a jogot attól, ugye, aki a könyv profitásának beszédéből elvesz bármit is. Ha mindezt összefoglalva azt lehetne mondani, tehát, hogy a Jelenések könyve nem annyira az élet meghosszabbításáról szól, ahogy kezdtem is, hanem magáról az életről. Olyan összefüggésben, hogy ez az élet veszélybe került, tehát az Isten által teremtett élet veszélybe került. Ezt a veszélyt úgy lehetett elhárítani, hogy valakinek meg kellett halnia, azután életre támadt, és így ettől kezdve ő tartja kezében most már azokat a kulcsokat, amelyek az élethez, bizonyos esetekben a halálhoz is vezetnek. Ahogy szintén a bevezető részben találjuk, hogy nála vannak a sírnak és a halálnak kulcsai is.

két tanul, a 11. fejezet, körülbelül 4. versétől tart egészen, nem tudom, 13. verséig körülbelül az a rész, ami a tanúkról szól. Ugye a tanúk leírása az olyan, hogy először úgy jelennek meg, mint két olajfa. És utána, minthogyha Mózesről lenne szó, hogy a földet megverik bármilyen csapásokkal, vagy pedig úgy jelenik meg, mint Illés, hogy nem esik eső, vagy a savukra történnek dolgok. Na most ez azt jelenti, hogy az egyikük, mint egy szimbolizálja az Ószövetség első nagy iratcsoportját, Mózes könyvét, ugye a Tórát. Illést pedig a zsidók úgy tekintették, mint aki a proféták között a legnagyobb, mert ő élve elragadtatott. Igaz, hogy Illés nem írt könyvet, de a második iratcsoport a proféták csoportjába beletartozott, mert oda tartozott például a királyokról szóló leírás is, ahol az ő története található. Na most más szavakkal ez azt jelenti, hogyha az Újszövetség oldaláról nézzük, hogy a két tanú lehet a teljes Ószövetség. Mert volt egy ilyen felosztásuk, hogy a Tóra és a proféták, de beleértettek egy harmadik csoportot, az iratokat, amelyek közé tartozott például a Prédikátor könyve, vagy a Példabeszédekönyv, vagy a Zsoltárok, meg Jób könyve, és több kisebb könyv, például Eszter könyve is itt volt, sőt, még Dániel könyve is ebben a csoportban. De ha Lukács evangélium utolsó fejezetét olvassuk, akkor Jézus úgy mondja, hogy amelyek megirattak a törvényben és a profétáknak, vagy Máténál, hogy nem jöttem a törvénynek és a profétáknak eltörlésére. Tehát az Újszövetség oldaláról nézve, akkor ez az Ószövetség, a két tanú. Mózes, Tóra kifejezője, Illés a proféták kifejezője. Viszont használja a Biblia azt a kifejezést, hogy bizonyságtétel. A bizonyságtétel pedig már a Jelenések könyvével kapcsol össze bennünket, hiszen ott János azt mondja, hogy én a Pátmos szigetén voltam a Jézus Krisztus bizonyságtételéért, azaz a tanúságtételéért. Na most, ha ezt is beleértjük, akkor azt kell mondanunk, hogy igen, és maga János próféta volt, ezt is hadd tegyem hozzá, akkor hozzá lehet vennünk a teljes Újszövetséget, akkor már a Tóra, azaz Mózes szimbolizálja a Biblia ószövetségi részét, Illés, gondoljunk Keresztelő Jánosra, akiről Jézus azt mondja, hogy ha be akarjátok venni, ő Illés, az apostolok prófétai szolgálatot is végeztek, János maga próféta volt, tehát akkor azt mondjuk, hogy Illés szimbolizálja az újszövetségi részt, azaz az egész Bibliát. Na miért érdekes ez? Azért, mert amikor a francia forradalom ideje volt, akkor mintegy 3,5 évig betiltották a Bibliát, tehát pontosabban a vallást, és így a Bibliát is. És hát ezt többen tudjuk, hogy Voltaire például azt mondta, hogy nem lesz többé Biblia, nem kell Biblia, meg vallás, meg semmi sem. Felvilágosodott embernek, racionálisan gondolkodó embernek, hogy nem kellett a vallás, meg az Isten, meg semmi sem. És az az érdekes, hogy néhány évvel később, miután ő meghalt, tudnilik, abban a házban, ahol ő ilyen kijelentéseket tett, megalakult a brit és külföldi Biblia társulat. Na most ez azt jelenti, hogy csak néhány évvel a forradalom után ott alakult már Biblia terjesztő társulat. Tehát így a két tanú szenvedéséről azt kell tudni, hogy ez valószínűleg a Biblia betiltását vagy a vallás tilalmát jelentette a francia forradalom idején, ami csak rövid ideig tartott, ugye 3,5 évig, amikor úgymond az a terror dühöngött. Az 1790-es évek közepén, így most nem tudom, fejből 93 és 97 között valahogy volt, de egész pontosan ez 3,5 év, amikor kiadták a rendeletet és visszavonták a vallás tilalmáról. És azután új élet adatott. Ez az, amit említettem, hogy előfordul a kifejezés úgy is, tehát az a másik részben volt. Ja nem, itt van. Élet lelke. 11-11, hogy a két tanú életre kelt. Ma a világon a legjobban elterjedt könyv a Biblia. Nem a Harry Potter, meg a többi új dolog, nem, minden ellenkező híresztelés ellenére a mai napig a világon a legjobban elterjesztett könyv a Biblia. Higgyük el, a Biblia erre számtalan adat van, nem csak az, hogy hány nyelvre fordították, hanem hogy hány darabban terjesztették. Tehát röviden ezt tudom mondani a tanúkról, hogy a tanúskodás alatt nem személyekre gondolunk, hanem szimbolikusan, így bibliai személyeken keresztül, de magára, a Szentírásra, a Bibliára.

Azt a szót, hogy terápia, ismerjük, nem? Ezt kevesen tudjuk talán, hogy a terápia szó is görög eredetű. Ami ott van a görög nyelvben, a terápeüein. Gyógyítás, vagy gyógyítani. Na most, hogy gyógyíthat egy fa, amikor már nem lesznek betegek? Azt hiszem, ez az igazi kérdés, nem? El lehet azt gondolni, hogy valaki egy pillanatra elfelejti minden rosszat, ami történt vele? Gondoljunk bele abba, hogy mi ott vagyunk, mindannyian. De akik hozzánk legközelebb álltak, lehet, hogy családtagok, lehet, hogy barátok, szomszédok, bárki, közülük nem lesz ott mindenki. Hogy fogjuk ezt feldolgozni? Nem biztos, hogy egy pillanat alatt. Hogy miből következtetek erre? Abból, hogy bár azt mondja János apostol, hogy nem lesz halál, meg nem lesz gyász, meg nem lesz kiáltás, meg nem lesz fájdalom, de hozzáteszi, hogy az Isten eltöröl minden könnyet. Nem azt mondja, hogy nem lesz könny, hanem azt, hogy az Isten eltörli a könnyet. A halált, a gyászt, a kiáltást, a fájdalmat megszünteti, de a könnyet eltörli. Hát ha szabad most jelképesen mondani, akkor a levelek szolgálják ezt a célt. De ha az igaz, hogy az Isten eltörli a könnyet, már pedig a Jelenések könyve két helyen is beszél erről a 7. fejezetben, amit mutattam, itt a 7. fejezet 17. versében, ha valaki ezt megnézi, nem csak arról van szó, hogy a bárány pásztor vezeti őket vizek élő forrásaira, nem csak erről van szó, hanem ott van egy mondat a végén, hogy és eltöröl az Isten a szemükről minden könnyet. Na ugyanez a gondolat van meg a 22. fejezet 4. versében is, hogy az Isten eltöröl a szemükről minden könnyet. Ha valami nagyon fontos a könyvben, ezt én már unalomig mondom, meg mondtam, de újra mondom, hogy az legalább kétszer előfordul. És ez a különös kifejezés, hogy az Isten eltörli a könnyet, sehol máshol a Bibliában nem található, csak a Jelenések könyvében, és csak azon a két helyen. Én úgy értelmezem, hogy ez nem azonnal történik, hanem egy folyamat lesz. Egy folyamat lesz, és ennek része az, hogy azok a bizonyos levelek, mint, hogy is fejezem, mint terápikus eszközök szolgálhatnak a gyógyulásban. Maga az élet a fához kötött, sőt a vízhez kötött. Mert ez a fa terem gyümölcsöt. Na most ebből arra lehet következtetnünk megint csak, hogy az örök élet az nem valami automatikus dolog, amit Isten úgy ad nekünk, mint ahogy neki van élete önmagában. Ilyet a Biblia sehol nem tanít, hogy nekünk életünk lesz önmagunkban. Tehát ilyen hamis ábrándok ne legyenek bennünk, hogy az örökké valóság valami olyan, hogy mi halhatatlan, nem tudom én, lebegő lelkek leszünk. Nem, hanem lesznek ennek az örökké valóságnak olyan elemei, amelyek kötnek bennünket bizonyos dolgokhoz, amelyeken keresztül úgymond az életünk örökké valóvá válik. De nem úgy, hogy mi adjuk másnak. Mi nem tudjuk adni, mi kapjuk állandóan. Ugye Istenről azt mondja a Biblia, hogy ő adja az életet. Jézus mondja, hogy jöjjön hozzám, az igyék, és én adom ingyen. De mi ezt sosem nem érhetjük el, mert mi nem vagyunk Istenek, emberek vagyunk. Mi csak annyit kaphatunk, hogy ha oda jutunk, akkor ez az úgynevezett feltételes halhatatlanság, vagy feltételes örök élet, ami a miénk, de mindig köthető valamihez, jelen esetben ehhez a kifejezéshez, hogy az élet fája. De én úgy érzem, hogy a gyógyulás az nem történik majd egyik pillanatról a másikra. A végeredmény igen, hogy majd nem fogunk emlékezni. A legvégén, hogy ez mikor lesz, ezt nem tudom, de a könyv úgy

77. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Jedutunnak, Aszáfé, Zsoltár. Szavamat Istenhez emelem, és kiáltok. Szavamat Istenhez emelem, hogy figyelmezzen rajám. Nyomorúságom idején az Urat keresem, kezem feltartom éjjel szünetlenül, lelkem nem akar vigasztalást bevenni. Istenről emlékezem, és sóhajtok, róla gondolkodom, de elepett az én lelkem. Szemeimet ébren tartod, hánykolódom, de nem szólhatok. Elmélkedem a régi napokról, a hajdankor éveiről. Megemlékezem éjjel az én énekeimről, szívemben elgondolkodom, és azt kutatja lelkem. Avagy mindörökké elveté az Úr, és nem leszé többé jó akaró? Avagy végképpen elfogyotté az ő kegyelme? Vagy megszűniké ígérete nemzedékről nemzedékre? Avagy elfeledkezetté könyörülni Isten? Avagy elzártaé haragjában az ő irgalmát? És mondám, ez az én betegségem, hogy a felségesnek jobbja megváltozott. Megemlékezem az Úrnak cselekedeteiről, sőt, megemlékezem hajdani csodáiról, és elmélkedem minden cselekedetedről és tetteidről gondolkodom. Ó Isten, a te utad szentséges, kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten. Te vagy az Isten, aki csodát művelsz, megmutattad a népek között a te hatalmadat. Megváltottad népedet karoddal, a Jákob és a József fiait. Láttak téged a vizek, ó Isten, láttak téged a vizek, és megfélemlének, a mélységek is megrázkódának. A felhők vizet ömlesztének, megzendülének a fellegek, és a te nyilaid széllel futkostak. Mennydörgésed zúgott a forgó szélben, villámlásaid megvilágították a mindenséget, megrázkódott, és megindult a föld. Utad a tengeren volt, és ösvényed a nagy vizeken, és nyomaid nem látszottak meg. Vezetted, mint nyájat a te népedet, Mózesnek és Áronnak.

Hetedik Zsoltár. Dávid gyászéneke, amelyet az Úrhoz énekelt a benjáminita Kús beszéde miatt. Én, Uram Istenem, benned bízom. Oltalmazd meg engem minden üldözőmtől, és szabadíts meg engem, hogy szét ne tépje, mint az oroszlán az én lelkemet, szét ne szaggassa, ha nincsen szabadító. Én, Uram Istenem, ha cselekedtem ezt, ha hamisság van az én kezeimben, ha gonosszal fizettem jó emberemnek, és háborgattam ok nélkül való ellenségemet, akkor ellenség üldözze lelkemet, és érje el, és tapodja földre az én életemet, és sújtsa porba az én dicsőségemet. Kelj fel, Uram, haragodban, emelkedjél fel ellenségeim dühe ellen, serkenj fel mellettem, te, aki parancsoltál ítéletet. És népek gyülekezete vegyen téged körül, és felettük térj vissza a magasságba. Az Úr ítéli meg a népeket. Bírálj meg engem, Uram, az én igazságom és ártatlanságom szerint. Szűnjék meg, kérlek, a gonoszok rosszasága, és erősítsd meg az igazat, mert az igaz Isten vizsgálja meg a szíveket és veséket. Az én pajzsom az Istennél van, aki megszabadítja az igaz szívűeket. Isten igaz bíró, és olyan Isten, aki minden nap haragszik. Ha meg nem tér a gonosz, kardját élesíti, kézívét felvonja, és felkészíti azt. Halálos eszközöket fordít reá, és megtüzesíti nyilait. Ímé álnoksággal vajudik a gonosz, hamisságot fogan, és hazugságot szül. Gödröt ás, és mélyre válja azt, de beleesik a verembe, amit csinált. Forduljon vissza fejére az, amit elkövetett, és szálljon feje tetejére az ő erőszakossága. Dicsérem az Urat az ő igazsága szerint, és éneklek,